0: még.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indítsuk együtt ezt a kett hajnalt is itt így június 2-án. És még mielőtt nagyon felpörögnének a hétköznapi feladataink, gyorsan fussuk át a mai ünnepelteket, mert hogy jócskán van kit köszöntenünk ezen a reggelen. Boldog névnapot kívánunk a Kármeneknek és az Anitáknak. Ma jár az extra kényeztetés, és persze a legmenőbb dalok a kívánság műsorban este majd Szikora Tominál. És hát hatalmas születésnapi pacsi mindenkinek, aki épp a mai dátummal ünnepel. Ha pedig már a rádió készülék mellett indítod a napot, akkor hoztam egy igazi stílusos történelmi évfordulót is mára. Pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896-ban ezen a napon szabadalmaztatta Guglielmo Marconi, olasz fizikus, a vezeték nélküli távírót, vagyis a mai rádiózás ősét. Szóval, ha ő nincs, akkor most mi sem hangolódhatnánk itt össze ezen a hajdalon. Köszönjük szépen Marconinak ezúton is. Tarts velem továbbra is itt a Petőfi, már is Edgárral megyünk tovább. Ez a Veled utazom.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ha még talpon vagy az éjszakában, vagy kifejezetten korán indulsz útnak, hozom a legfrissebb előrejelzést, hogy tudd, mi is vár rád, amint kivilágosodik. A Dunántúlon indul szebben a nap, ott ugyanis kifejezetten napos időre ébredhetünk. Ezzel szemben a Dunától keletre kezdetben még makacsabbak lesznek a felhők, sőt, ott helyenként egy-egy futózápor vagy zivatar is kialakulhat. Hajnalban, ráadásul északon és délnyugaton foltokban pára és köd nehezítheti a közlekedést, de ez a reggeli órákban gyorsan feloszlik majd. Napközben aztán már országszerte rengeteg napsütésre számíthatsz, amit csak időnként zavarnak meg fátyol és gomoly felhők, legfeljebb a keleti tájakon és a nyugati határszélen fordulhat elő egy-egy kósza zápor. A szélre viszont érdemes odafigyelni, mert többfelé lesz élénk a légmozgás, a záporok, zivatarok környezetében pedig kifejezetten erős széllökésekkel is találkozhatunk. A friss 8 és 16 fok közötti hajnal után délutára igazi kellemes nyárias időnk lesz, 23 és 29 fok környékére melegszik a levegő. Vezess nagyon óvatosan, ha úton vagy, most pedig pörgessük tovább az éjszakánkat a legjobb hazai zenékkel. Itt is van a Bernie Mac csapata, ez az Ébredj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kert hajnalban is itt törögnek nálunk a hazai kedvencek, különlegességek. Tarts velem a következő órában is. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára találkozhatsz Deneps feldolgozásával. Itt lesz a Lovert-féle Casanova új verzióban. A Chainbridge popot is hozom, de előbb Majka és Curtis párosa érkezik. Itt a betalok.
0: Itt egy újabb óra.

0: Rádió.
1: Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esetleg most így az éjszaka közepén egy jó nagy adag energiára vágynál, hogy nehogy lerakadjon a szemed, akkor figyelj, mert hogy érkezik egy olyan formáció, akik a kocsmapánkot, a speedfolkot és az írpánkot mesteri szinten pörgetik, vagy ahogy itthon sokan mókásod nevezik, hozzák az igazi, hamisítatlan agrármetált. Hát ez a csapat nem más, mint a Furkin, a zenekar még 2008-ban alakult, és bár az évek során áttestek néhány tagcserén, azóta is betonbiztosan állják a sarat a hazai és a nemzetközi könnyű zenei porondon egyaránt. Idén a dalszínpadát is teljesen felszántották a most következő zenéjükkel.

0: A Petőfi Rádió.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó éjszakát mindenkinek, aki éppen most térne nyugovóra és húzná magára a takarót. Ha viszont még javában ébren kell lenned az éjszakában, vagy netán pont most ébredezel a korai órákban, akkor ne aggódj, hozom neked a legjobb zenéket. Egy igazi debreceni tehetséggel megyünk tovább, akinek a története elképesztően inspiráló. Krecsmarik Áronról van szó, aki mindössze 14 éves volt, amikor megírta élete legelső saját dalát, ráadásul nem csak megírta, de teljesen egyedül hangszerelte is. Áron élete azóta is a dallamok körül forog, de van egy másik, legalább ennyire fontos hivatása. A zenélés mellett ugyanis a debreceni Karácsony Sándor általános iskola pedagógusa, úgyhogy képzelhetitek, milyen jó hangulatú órák lehetnek náluk. Most pedig érdemes hátradőlni, vagy feltekerni a hangerőt, esetleg mindkettőt egyszerre, mert érkezik Áron és a Nem figyelek

0: vármegyében. Nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel vészeljük át a kelt hajnalunkat itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó éjszakát azoknak, akik most érnek nyugovóra, és kitartást azoknak, akik éppen most ébredeznek. Egy a biztos, hogy gőzerővel haladunk a napfelkelte felé. A kezdés pedig Szelináé, ez a Hazatért.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Már kereken 6 év annak, hogy Horváth Cselli és a Name Project közös dala legördült a szalagról és letarolta a hazai zenei színteret. A sztori mögött ráadásul egy igazi sorsszerű pillanat rejlik. A zenekar frontembere Illés Zoltán mesélte, hogy annak idején kitalálták, szeretnének egy különleges feldolgozást. Azonnal Cselli neve ugrott be nekik, de az iránta és a dala iránt érzett óriási tisztelet miatt először volt bennük egy kis félsz. Végül mégis belevágtak, és az 1997-es Lerki István és Horváth Attila által jegyzett Annyi minden történt című klasszikust választották, hogy új értelmet adjanak neki. A srácok összerakták a demót, a sors pedig egyengedte az útjukat. Cselli menedzsmentje annyira fellelkesedett az ötlettől, hogy maga a legendás énekes is örömmel állt be a mikrofon mögé. A végeredményt pedig 6 éve imádjuk. Itt van a Name Project Cellival, ez az Annyi minden történt a Petőfi. Mintha

0: Az egész, már látom az emberek szemében csillogni a reményt, az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll, válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész vagy,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Azt hiszem, így június 2-án már egészen időben vagyunk, hogy arról beszéljünk, mi van akkor, ha nincs otthon klímánk. Semmi vész, nem kell megfőni otthon. Hoztam pár pofon egyszerű trükköt, hogy hogyan is vészeljük át a következő heteket, hónapokat. A titok nyitja egyébként a jó időzítés. Nappal zárj ki minden fényt, és hermetikusan húzd le a redőnyöket, sötétítőket. A nagy szellőztetést hagyd meg a hűvös éjszakai, vagy a hajnali órákra, hogy átjárja a lakást a friss levegő. Ha van ventilátorod, akkor persze tudod fokozni a hatást, ha egy tál jeget vagy egy vizes lepedőt teszel elé, akkor kész is a házi jégverem. Plusz egy apróság, hogy kapcsolt ki a használaton kívüli elektronikai eszközöket, mert észrevétlenül is dől belőlük a hőség. Próbáld ki ezeket, és tartsd hűvösen a lakásod. Nos, pedig jöhet egy igazi frissítő zenei csobbanás a kett hajnal folytatásában. Ferenci Györggyel és a Racka Jammel megyünk tovább. Ez a Milyen Lárban. Milyen?

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel köszöntjük a keddi nap felkeltét itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, 5 óra után járunk, mindjárt jön majd Arany Timi, Kollányi Zsuzsi, vagy éppen most a kezdésben a Kovák csapata. Ez az akkor is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar ezen héten is találkozhatsz majd élő stúdió koncertekkel. Minden hétköznap 13 órától Mák Katához jönnek a csapatok, előadók. Ma például Fischer Norbi egy akusztikus koncertet ad nekünk élőben. Holnap majd az Edgár érkezik hozzánk, csütörtökön a Semmi zenekar, pénteken pedig a Brumikó. Ezeket a koncerteket pedig nem csak hallhatod, hanem láthatod is a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon, tehát élőben minden hétköznap 13 órától. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá, jó reggelt és jó ébredezést! Magyarország a folytatásban Gesztesi Alexandrával és Mics Marcival. Ez a Durcás Angyal, a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM99.5-ön.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

magyar ez a Petőfi Rádió. Csodás jó reggelt, így kedden is hozom a legfrissebb időjárás jelentést a reggeli kávé mellé. Hát kicsit két arcúan indul a nap, a Dunántúlon már szép napos időre ébredhetünk, keleten viszont még makacsok a felhők és futózáporú zivatarok is kialakulhatnak. Északon és délnyugaton a reggeli kötfoltok szerencsére gyorsan feloszlanak. Napközben aztán már országszerte a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb egy-egy kósza zápor zavarhat be a képbe, a szélre viszont mindenképpen érdemes figyelni, több felé lesz majd élénk a légmozgás, zivatarok környezetében pedig erősebb széllökések is lehetnek. A hűvös hajnal után délutára igazi koranyári meleg vár ránk, 23 és 29 fok közé melegszik a levegő, szóval kellemes hőmérsékleteket kapunk, csak hát esernyő mindenképpen legyen nálunk. Na és a Petőfi is kísérjen utadon így kedden, mert hogy rengeteg hazai kedvenccel, különlegességgel találkozhatsz. Itt is van Dash és a levél.

0: nem álmodom.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 6 óra lesz, úgyhogy átadom a mikrofont Habocki Máté kollégámnak, én pedig megköszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a kedded és a teheted. Hallgasd továbbra is a Petőfit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Németországban tárgyal Magyar Péter miniszterelnök, újra kihajózhat a Hanta vírustól fertőtlenített Hondius óceánjáró.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mize között az 56-os és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendezni azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Ismét kihajózhat a tengerre a Hanta vírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart, nyilván 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Megkezdődik a júniusban való lépkedés, hiszen már is itt vagyunk a második nyári reggelünkön. 2026. június 2-a van kedd, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok, méghozzá Dániel fiékkel. Kezdünk a Mamma Mia!
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ma Fischer Norbi vár ránk délután, egy pécsi énekes színész ezúttal csapatával akusztikus felállással érkeznek hozzánk. Rendszeresen fellép egyébként borvacsorákon, különböző rendezvényeken. Repertoárja népszerű magyar és külföldi slágerek akusztikus hangszerelésű változataiból áll. Gyakran láthatjuk a Norbit nevű formációval, illetve vendégzenészekkel is. A dal 2026-ban Horányi Julival közösen szerepeltek a műsorban a Sosem Elég című felvétellel. Mindez 13 órától, tehát hallható, illetve látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A következőkben pedig a Halottpénz csapata hallható. Ugyanúgy hallasz, itt a Petőfi.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fél héthez érkezünk így június 2-án, ami Karinthy Ferenc Kossuth és háromszoros József Attila díjas író születésnapja. Éppen 105 évvel ezelőtt született, 85 évvel ezelőtt pedig Kőpál, Kossuth és Munkácsy Mihály van, mint prima primissima díjas szobrász, érdemes művész, a nemzet művésze 1941-ben. Éppen ezen a napon, de sajnos már egyik művész sincs köztünk, de természetesen jó szívvel őrizzük munkásságukat. Fél hét van, úgyhogy jönnek a továbbiak legfrissebbek, aztán a New Level Empire vár ránk. Hallod, látod, érzed? Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Gomoly felhős napos idő lesz, alaptörvénymódosítással mondatná le az államfőt a kormány, újraindul az Erasmus Plus program.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-ason Vásárosnamény felé Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki, a 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Útkarbantartás miatt az M6-os határ felé vezető oldalán a Szebényi pihenőhely után a 187-es és a 188-as kilométer között csak egy sáv járható. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor Palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogy ha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alap törvénymódosítások kidolgozását.
3: Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
2: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, fogalmazott a köztársasági elnök a közösségi oldalán, miután tegnap a miniszterelnökkel tárgyalt. Súlyog Tamás hozzátette, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Az államfő szerint a kormány most személyre szabott jogalkotásra tervezi módosítani az alaptörvényt, és mint fogalmazott, ezt az alkotmányi jog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Köztársasági elnököt a hivatalából erőszakkal, zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani diktatúrában szokás. Így reagált a Fidesz Magyar Péternek a tegnap reggel a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatójára. Az ellenzéki párt közleményben úgy fogalmaz, törvényellenes és alkotmányjogilag semmi is a miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek szóló ultimátuma. Álláspontjuk szerint Magyar Péter fenyegeti a magyar demokráciát és az államberendezkedést, emiatt pedig politikai és büntetőjogi felelősséget visel. Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt és nem építhet diktatúrát, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke az országgyűlésben. Toruckai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
4: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársaság elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banán köztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A magyar gazdaság egészének érdeke a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével. Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről is. Történelmi eredményként értékelte a Magyarországnak járó uniós támogatásokról szóló, Brüsszelben megkötött politikai megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben napirend előtti felszólalásában azt mondta, Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös megállapodás született. A miniszterelnök hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott pénteken hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházban. Két ember megsérült. Nikus Ordá, román elnök közölte, hogy a drónon látható Cyril felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Totyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
5: A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
2: Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílt az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás, összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, a Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához, irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A legutóbbi kiírásban viszont a Puskás Akadémia csak a hatodik helyen végzett, Hornyák utódjáról egyelőre nincs hír. Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban hatodik világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a harmadik labdarúgó, aki a hatodik világbajnokságára készülhet. A következő szezonban is a finn Timo Sajdikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19-et is magában foglaló liga, egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar zenékhez.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

93.1-en. Petőfi

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánunk, már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, a következő 60 percben pedig majd ellátogatunk a Balaton partjára is, hiszen egy rangos díjat nyert a régió, és természetesen a magyar kedvencek is szólnak. A hírek után majd Tarján Zsófival, Kis Tibivel a Futni mentem című film betétdala, mert az élet szép, ez szépíti még nekünk a kedreggelünket itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
4: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Németországban tárgyal Magyar Péter miniszterelnök, megállapodás születhet a közeljövőben USA és Irán között.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető a 60 és a Bak közötti szakaszon. Az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell számítani. Továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az álmokfutó 3 különböző helyszínen végzett velük. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. A büntetett előéletű tettes elmenekült a helyszínről, majd a város folyóparti sétányán találtak rá a rendőrök. Miközben beszéltek vele, öngyilkos lett.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső, később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 2-án, kedden. A reggeli rohanás mellé ezúttal a Futni mentem című filmbetétdala érkezik Tarján Zsófival, Kis Tibivel, mert az élet szép.
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag.

0: Halló magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan
0: a Balatonnál!
2: Ahogy az előző óra végén említettem, rangos díjat nyert a Balaton régió, hiszen az International Travel Awards díjátadón Európa legjobb családbarát desztinációja címet érdemelte ki. Na, a Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára is. Na, a várak, múzeumok, látogatóközpontok, kalandparkok, állatparkok és természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balatonfelvidék és a Kisbalaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára. A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a kék hullámzászló rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást. Az idei kék hullámzászló strandminősítésre egyébként már lehet jelentkezni, és nem érdemes halogatni, mert június 5-e a határidő, a díjkiosztó, a zászló átadás majd 2026. július elején lesz Fonyódon. A hivatalos weboldalon egyébként megtalálod a különféle minősítéssel rendelkező strandokat, no meg természetesen a részleteket is. S ha már a kék hullám zászló szóba került, akkor kerüljön szóba, illetve zenei formába a kék hullám kemping is, természetesen a Carson Comában, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a rutinos napindításról. Revadém gondoskodott nekünk, ez volt a dal 2026 győztes dala. Na, veled álmodtam, itt a Petőfin. Most jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30-hoz érkeztünk, aztán a biztosításokról, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról is szó lesz, hiszen itt vagyunk a nyári utazások kapujában. Heaven Street szemben vár ránk a hírek után. Nem elég, itt a Petőfin.
0: Még megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Németországban tárgyal Magyar Péter miniszterelnök, késnek a vonatok a miskolci vonalon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset nehezíti az előrejutást az M4-es Üllő és M0-as autóút közötti szakaszán Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométeres. És élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad és holnap eléri a fővárost, Tokiót is. Leszakadt felső vezeték miatt jelentős késésekre kell számítani a miskolci vasútvonalon. Hajnalban megsérült egy tehervonat mozdonyának áramszedője, és egy 300 méteres szakaszon megrongálta a vezetéket. Vámos György és Füzesabony között csak az Egri Agria interrégió szerelvények állnak meg, Vámos György és Ludas között pedig csak egy vágányon halad a forgalom.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Dunatisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég és elszórtan esik az eső, később arra felé is csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Induljon rutinból, jól a napot!
1: A rutinos napindítás mellett pedig legyél rutinos akkor is, hogyha utazást tervezel. Ahogy tegnap is említettem, a nyári utazásokhoz ajánlott az utasbiztosításokat is körültekintően megválasztani. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint még akkor is, hogyha rendelkezel európai egészségbiztosítási kártyával, hiszen az EEK csak azokat az egészségügyi ellátásokat fedezi, amelyekre az adott tagállam állampolgárai az ottani társadalombiztosítás szerint igényt tarthatnak. Nem terjed ki az adott esetben fizetendő önrészre, továbbá a Magyarországra történő betegszállítás, esetleg nagy isten helikopteres szállítás költségeire, az utastársak és hozzátartozók utazási kiadásaira, a podgyászkárra, valamint nem nyújt 24 órás asszisztencia szolgáltatás sem. Az európai egészségbiztosítási kártyát csak az az uniós szolgáltató fogadja el, amelyik szerződésben áll az adott EU tagállam társadalombiztosítási szervével. Az utasbiztosítások köre egyébként kiterjedhet a kisállatokra, a nagyértékű műszaki cikkekre, továbbá a kerékpárokra is. Na, az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli viszmajor helyzetekre, és tartalmaznak kizárásokat is, amely esetekben nem vállal térítést a biztosító társaság, úgyhogy mindenképpen érdemes körültekintően átnézni és böngészni az ajánlatokat, hogy a számodra legmegfelelőbbet tud kiválasztani. Balesetmentes közlekedést és biztonságos utazást, nyaralást kívánok az előttünk álló időszakra. Szerencsére a napsütés adott lesz hozzá itt a következő hónapokban és zenében is. Balkán fanatik, feljött a nap, most a Petőfi.

0: Kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. A következő órában természetesen majd a sport, a labdarúgó világbajnokság is szóba kerül, és a mediterrán életérzést sem hagyjuk el, hiszen a Nikasze Perimeno feldolgozásával érkezik majd elsőként Dr. Béres és Verév Tamás. Hozzám tartozol nem sokára itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Németországban tárgyal Magyar Péter miniszterelnök, adócsaló taxisokat fülelt le a NAV.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: 2 autó és egy kis teherautó karambolozott az M4-es Üllő és az M0-ás közötti szakaszán Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5-6 kilométeres a dugó. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadásátvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állítottak ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgálatát használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Leszakadt felső vezeték miatt jelentős késésekre kell számítani a Miskolci vasútvonalon. Hajnalban megsérült egy tehervonat mozdonyának áramszedője, és egy 300 méteres szakaszon megrongálta a vezetéket. Vámos György és Hűzesabony között csak az Egri Agria Interrégió szerelvények állnak meg, Vámos György és Ludas között pedig csak egy vágányon halad a forgalom.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 2-án kedden. A mediterrán életérzés csempészi nekünk a reggelünkbe Dr. Béres és Veréb Tamás, hiszen ezúttal kezdünk a Hozzám Tartozó.
5: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Nagyon-nagyon jó reggelt és jó utat kívánok! Dezső és Young Fly zenéje szólt, ez volt a Pannónia, és mindjárt kapunk egy kocka cukrot a kis csillagtól. Délután pedig kapunk jó kis kézilabdás élményeket, hiszen az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n 11.45-től a kézilabda magazinnal hangolódhatunk a 19 órakor kezdődő férfi KNTH Liga bajnoki döntőjének második mérkőzésére. Ezúttal a Szeged a Veszprém csapatát fogadja majd. Az első találkozón ugyebár a Veszprém győzedelmeskedett 38-36-os arányban, úgyhogy meglehetősen gólgazdag mérkőzés volt. Meglátjuk, hogy mit tartogat a mai nap a folytatásban. A közeljövő tartogatja a labdarúgó világbajnokság kezdetét, hamarosan erre is előre tekintünk, de most itt van akkor a beígért kockacukor a kis csillaggal, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem triapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lány.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 lesz, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek, aztán egy kicsit előre tekintünk már a hamarosan kezdődő labdarúgó világbajnokságra. A konyha csapatával megyünk tovább, a hírek után jön a földre való, nem sokára itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Berlinben és Párizsban is tárgyal a napokban Magyar Péter. Tajvanon lezuhant egy katonai repülőgép.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két autó és egy kis teherautó karambolozott az M4-es Üllő és az M0-es közötti szakaszán Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5-6 kilométeres a dugó. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is. Két személyautó ütközött össze a 44-esen Békés Csaba elkerülő szakaszán. A 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője. Derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a Posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a kattás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. A magas árak miatt már az otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Ez szerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Lezuhant egy katonai repülőgép Tajvanon. A pilóták életüket vesztették. A gyakorlógépet egy szimulált motorleállás közben érte a baleset az egyik légibázison. Az eset körülményeit vizsgálják. Tajvanon januárban is történt egy katonai repülőgép szerencsétlenség, akkor egy vadászgép zuhant a tengerbe. A pilóta katapultált, de nem találták meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Na hát a kávé az például elkél, hogyha szeretnéd látni az idei labdarúgó világbajnokság összes mérkőzését. Jó reggelt, szép napot, jó utat kívánok! Hangolódunk már a foci VB-re, ami június 11-én veszi kezdetét. Idén rendezik egyébként a legtöbb mérkőzést a világbajnokságok történetében. Ez a létszámbővítésből is következik. Minden eddiginél több találkozót rendeznek, összesen 104-et, és változások lesznek a lebonyolításban is. A nagyobb létszám miatt természetesen az eddigi 8 helyet 12-4 csapatos csoportba kerülnek a válogatottak, melyekből már nem csak az első kettő, hanem a 8 legjobb csoport harmadik is tovább jut az egyenes kieséses szakaszba. Ez alapján 16 válogatottól búcsúzunk el a csoportküzdelmek után, 32 továbbjutó pedig mérkőzést vív a 8-at döntőbe jutásért, onnantól a megszokottak szerint alakul majd a torna végjátéka. Természetesen a világbajnokság összes találkozóját élőben láthatod az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu felületén. Készülhetünk egyébként a hosszú éjszakákra, de erről majd holnap bővebben. Most már is vár ránk Soler és az Üveghegy itt a

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánunk, már is 9 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a hírek, a következő 60 percben pedig szóba kerül többek között egy filmes kiállítás is, illetve az év kerékpár útjából is vár még ránk jó néhány szakasz, úgyhogy ebbe is belekezdünk már a következő órában. A magyar kedvencek pedig kísérnek akár két, akár négy keréken, netán séta közben. Ári Mafia, Kell egy ház, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarak tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Súlyos légitámadásért több ukrán nagyvárost. Elindult a bolygóbarát ízek hónapja.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Két autó és egy kis teherautó karambolozott az M4-es Üllő és az M0-es közötti szakaszán Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 5-6 kilométeres a dugó. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, és két személyautó ütközött össze a 44-esen Békés Csaba elkerülő szakaszán. A 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
11: Hírek. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek, több lakóházat is találat ért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után...
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra után járunk, 2026. június 2-án, kedden itt vagyunk a nyár elején, alig hanem sokan tervezgetik már a nyári szabadságot, netán pont az óceánpartra. Kezdünk ezúttal az Airi Mafia zenéje. Kell egy ház?
12: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Ti van Magyarországon.
1: Ezúttal irány Budapest és a mai Manóház, ahol a stand és verkfotókon keresztül a magyar film és fotográfia 125 évének összefonódó történetét mutatja be. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat egyfajta állóképes filmtörténetként történeti panorámát nyújt, miközben a filmfotós szakma szerepét és jelentőségét is bemutatja, továbbá a filmkészítés meghatározó alkotóit is megidézi. A stand és verk fotográfia nem csak a filmek népszerűsítését szolgálta, hanem a forgatások kulisszatitkait is megőrizte. A kiállítás első terme az 1945 előtti korszakot idézi meg, látható többek között az Elveszettnek hit 1918-as Színésznő szobalánya című néma filmről fennmaradt egyetlen fotó, vagy épp az 1915-ös Bang Bang című film egyik képe Jászai Marival. A középső teremben a Mennyei stáb című képmontás, valamint a stand fotósokról fennmaradt ritka képek kaptak helyet. A harmadik terem pedig a háború utáni időszakot mutatja be. A tárlatot augusztus 23-áig láthatod. Maradunk még mindjárt a fotós kiállításoknál, de most vissza a zenékhez, hiszen vár ránk Paulina, aki bő egy hónap múlva egész biztos ott lesz majd a Gyenesdi Ásibornapokon. Ez az Aznap éjjel, itt a Petőfi. Aznap éjjel.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering up

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ahogy ígértem, maradunk a fotóknál, ugyanis a 19. és 20. századi műtermi gyermekfotózás történetét dolgozza fel a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb tabló kiállítása a múzeum kertben. A láthatatlan kismadár, a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850-től 1945-ig című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában őrzött, a műtermi gyermekfényképezés során használt legjellegzetesebb és legkülönlegesebb kellékeket, beállításokat megörökítő magyarországi fotográfiákból mutatott be válogatást. Na, az 1840-es évek elejétől a műtermi fényképészek egyik legfontosabb feladata volt a gyermekek megörökítése. A büszke szülők hivatásos fotográfussal készítettek felvételeket csemetéikről, a rokonok, barátok és a családi emlékezet számára. Fénykép adhatta hírül a tágabb családnak a gyerek születését, fényképészhez vitték a gyerekeket jeles események, például keresztelő, születésnap, iskolakezdés, karácsony, első áldozás, konfirmálás vagy akár egy nyaralás, kirándulás alkalmával. A műtermi fényképészeknek tudniuk kellett, miként kössék le a kisgyermekek csapongó figyelmét, és el kellett oszlatniuk a félelmeiket is. A felnőttek fényképezéséhez képest jóval nagyobb kihívást jelentett, hogy a felvétel elkészítésének hosszadalmas folyamata alatt a gyerkőc ne változtasson a testtartásán. Ehhez a sok türelmet és tapasztalatot igénylő feladathoz a mesterek rengeteg kelléket bevetettek. A gyermek felvételekre specializálódott fényképek műterme tele volt játékokkal, meglepetésekkel és a gyerekekre méretezett bútorokkal. Nos, hát az erről szóló kiállítás megtekinthetett tehát a Nemzeti Múzeum kertjében egészen július 1-ig. Ma már a gyerkőcökről az biztos, hogy jóval könnyedebb módon készülnek képek, hiszen mindenkinek ott a kezébe a mobiltelefon is egy kattintás, és már kész is a fotó, amit aztán már meg is lehet osztani világszerte, úgyhogy nagyot változott a világ bő másfél évszázad alatt. Érdekes belegondolni, mit szólna vajon egy akkori fényképész a mai lehetőségekhez. Na viszont biztos, hogy képek is készültek akkor is, most is, na meg zenék is, már is itt van nekünk a Zanzibár és az Új napra ébredsz, itt a Petőfi.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Az év kerékpár útja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban. Idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak, és maradt még három vonal, amin nem jártunk. Például a Szomolya-Tibor-Daróc vonal. A Bükk déli határában ugyanis kacskaringózik egy csodálatos minőségű aszfaltcsík. Ha a Szomolyáról kezded a túrát, indulás előtt megnézheted a titokzatos kaptárköveket, ahova két keréken is feljuthatsz. Bogácsra innen erdőn keresztül vezet az út, mielőtt leereszkednél a településhez, egy magaslati pihenőből is vizsgálhatod a tájat. A tardi legelők hangulatos lankái után szőlődombokon keresztül érsz el Tibor-Darócra, ahol szintén kis kitérővel érdemes meglátogatnod a barlang lakásokat, ahol egykor több mint 1000-en éltek. Utadat pedig folytathatod Kisgyőr, majd Miskolc felé. Június 2-án, azaz ma éjfélig adhatod le a voksod az Aktív Kalandor oldalán, ahol természetesen mindegyik útvonal részleteit megtalálod, és ne feledd, holnap van a kerékpározás világnapja, úgyhogy az eredményt is nem sokára megismerhetjük. A következő pillanatokban pedig ismerkedünk a kompaktdiszkó munkásságával. A múltunk nem felejt, itt a Petőfi.

0: Halló magyarok! Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánunk! Mindjárt 10-et mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a hírek. Még két útvonalunk maradt azok közül, amik esélyesek idén az ország kerékpárútja címre. A következő órában ezeken is végigurulunk, természetesen a Magyar Zenék Társaságában. Belga a rendőrmunka, ezzel indulunk 10 után itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Friskies száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal, súlyos légitámadásért több ukrán nagyvárost, megnyitottak több azbeszt miatt lezárt parkolót Szombathelyen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Két személyautó ütközött össze a 44-esen Békés Csaba elkerülő szakaszán, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 9-en vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament. A tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Már csak egy sérültet ápolnak a miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. A bent maradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL Petrol kémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül hozta meg a műtárgyak kiszervezését. Folyamatos az azbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat. A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Többnyire napos az idő, fátyol és gomoly felhőkkel, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt kívánok! 2026. június 2-a van, kedd, folytatódik a Halló Magyarok, így 10 óra után. Az utakon csak figyelmesen, türelmesen, lehetőleg a rendőröknek ne adjunk munkát itt. A tűző napon majd a nyári időszakban kezdünk ezúttal a belga csapatával a rendőrünkre.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban. Idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedeznivalókkal várnak. Ezúttal a Rákospatak menti kerékpárút következik, mely Budapest határain belül halad. Az év kerékpárútjának jelölt szakaszon a Rákoscsaba utcától a Cinkota útig tekerhetsz egy 3,2 km-es jó minőségű aszfalt csíkon. A zöld környezetben futó útvonal nem csak azért kedvelt, mert könnyen elérhető, hanem a mellette található sportpályák és szabadtéri tornaeszközök további mozgás lehetőségei is ide csábítanak. Ne feledd, ma éjfélig adhatod le a voksod az aktív kalandor oldalán, addig pedig még vár ránk egy jelölt, mindjárt erre is kitérünk, de most következik egy olyan csapat, akik számára nem ismeretlen a bringázás, hiszen a Balaturné keretében már koncertekkel karöltve tekerték körbe a Balatont. A Bagosi Brothers Companyről van szó, ez a Zuhanás, itt a Petőfi.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban, és idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak. És végül, de nem utolsó sorban a Pécs-Orfű-Abaliget útvonalra érkezünk. A mediterrán életérzés városának legtöbb utcája emelkedik, úgyhogy bármerre bringázol, nem csak a kaland, de a csodás kilátás is garantált. Az útvonal legnagyobb része az erdő sűrűjében kanyarog, így tökéletes töltődést nyújt. Az Égervölgy tó melletti szusszanás után érdemes megállnod a Remeteréten is, hogy a Sóshegyi kilátóról is szemügyre vedd a tájat. A Malom Múzeum mellett elgurulva éred el a Pécsi tavat, ahonnan még az abaligeti barlangig folytathatod az utadat. Ma éjfélig még leadhatod a voksod az aktív kalandró oldalán, de ami a legfontosabb, hogyha teheted, akkor te is mozdulj ki, és töltsd aktívan, akár két keréken, akár sétával a szabadidő egy részét. A következő pillanatokban pedig az Imágó Mundi csapatával töltjük ez az estelente itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, szép napot és jó munkát egyben. Nem sokára 11 óra lesz, amikor is majd Mák Kata segíti tovább a napodat. Programajánlatokkal elsősorban, aztán 13 órától a Fischer Norbi akusztik játszik nálunk. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Délután érkezik Szikora Tomi, estejétől pedig kívánságműsorral vár. 9-től a Kultúr Fitnessben Farkasinszki Ildikó cukrász mesél arról, hogy lehet-e a grillen desszerteket készíteni, és itt lesz Palágyi Eszter séf, gasztro szakértő, úgyhogy abszolút a gasztronómia körül forog ma este a 9 óra utáni időszak. A Nemzeti Dalban pedig majd 11-től Fekete Laci, Rottenbiller és Péter Fibori, Lufia, az Oreoár, László Evén, illetve Hárs Barna egy-egy újdonságát mutatja be, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig a Titán érkezik egy idei felvétellel. Ez a Veled eltűnnék. Itt

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk már is, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 60 percben, illetve az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban újra találkozunk, addig is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, súlyos légitámadásért több ukrán nagyvárost új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, az 50-es és az 59-es kilométer között mozgó teréléssel halad a munkavégzés, a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres. Egy kis teherautó és egy autószállító tréler ütközött össze az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya Óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, aki teheti, a csomópontban ki tudja kerülni a balesetet, a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert. Második világháborús robbanószert találtak a 2-es főúton Vác belterületén a Balassagyarmati úton. A 37-es kilométernél a hatástalanítás idejére teljes útzárat vezettek be, kerülni a városon belül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 9-en vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Itthon a szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot, derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kálciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat. A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Hivatalosan is Borbé Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert, 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbé 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban, idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futszal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: többnyire napos az idő, fátyol és gomoly felhőkkel, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ma is itthon, ott van 11 elmúlt, indul a Petőfi Rádió program ajánló műsora. A héten lesz a Nemzeti Összetartozás napja, így történelmi sétára is indulhatsz, illetve két hónapig ingyen nézhetsz klasszikus filmeket. Jönnek a részletek és további programötletek. Tarts velem, szép napot!
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
10: Kardiológus.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: neked programot.
1: Mint mindig 11 és 1 óra között hétköznaponként itt megtudhatod aktuálisan és részletesen, hogy hol is mi minden vár rád. Úgy készülj, hogy például szerdától ingyenes kertmozi sorozat indul Budapesten a Városligetben, a Pavilon kertben. A vetítések egészen július 31-ig tartanak, heti 3 alkalommal szerdánként klasszikusokat, péntekenként romantikus és feel good filmeket, szombatonként pedig családi kedvenceket lehet nézni. A programok minden alkalommal este 6-kor kezdődnek. A szerdai kedvenc klasszikusok esteken például olyan filmek kerülnek vászorra, mint a Ponyvaregény, a Good Will Hunting vagy a Grease. Péntekenként a Mamma Mia, a Dr. Szöszi jellegű közönség kedvencek jönnek, szombatonként pedig olyan több generációt is megszólító filmek, mint az Addams Family, az Indul a Bakterház vagy a Kincs, ami nincs. A belépés minden vetítésre ingyenes. A részletes hetente frissülő programot a Pavilon Kert Facebook eseményében, valamint a Pavilon Kert és a Liget Budapest hivatalos felületein teszik közé a szervezők. 2 hónapig tehát ingyen klasszikus filmeket láthatsz a Városligetben Budapesten, itt a Petőfilm pedig folyamatosan megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz. Tarts velem, jó programötleteket ma is meg lehet osztani, 0630 30 30 380, ez a számunk, ide SMS-ben vagy Viberen is küldheted a részleteket. Szabesz pedig azt írja, fontos útinfo, óriási baleset és egyben pályázár is van az M1-es autópályán, 56-os Kavicsnál Tatabányánál Győr felé. Aki teheti, az Bicskénél jöjjön le, és a régi 1-es úton kerülhet. Köszönjük szépen, balesetmentes további jó utat. Picit előre szaladunk közben az időben, az Animal Cannibals-szel és Somló Tamással.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Aktuális részletes információt kapsz mindig az előttünk álló eseményekről, tarts velem ilyenkor 11 és 1 óra között, és ha van jó tippet, programötleted neked is, merre induljunk, és mi mindent csináljunk majd az elkövetkező napokban, akkor írd meg a részleteket SMS-ben vagy Viberen a 0630 30 33 180 as számom. Közben készüljünk, hiszen hamarosan jön a Nemzeti Összetartozás napja. 1920. június 4-én írt alá a magyar küldöttség a trianoni békediktátumot, mely Magyarország területének és magyarságának jelentős részét elszakította az anyaországtól, családokat és közösségeket szakítva szét a határok mentén. Június 4-e, tehát 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja, emlékeztetve arra, hogy a történelmi tragédia ellenére a magyarság közös nyelve, kultúrája és összetartozása máig fennmaradt. Az emléknapon új epizóda jelentkezik a Duna történelmi séták című műsora, mely a trianoni békediktátum aláírásának napján az ahhoz vezető eseményeket, az ország szétszakításának következményeit és a korszak máig ható történelmi traumáit idézi fel. 17 órától június 4-én az epizóda a múlt sorsfordító helyszíneire kalauzolja a nézőket, akik a súlyos történelmi összefüggéseket kamaszok szemén keresztül láthatják. A diákok friss nézőpontja és személyes felfedező útja közelebb hozhatja a történelmi traumát azokhoz is, akiknek nincs közvetlen családi kötődésük a trianoni eseményekhez. A műsorban az alkotók tehát nem csak bemutatják, mi vezetett Trianonhoz, hanem arra is keresik a választ, hogyan él tovább a több mint 100 évvel ezelőtti esemény emlékezete a mai magyar társadalomban. A tanúra hosszúságú film az oktatásban is használható, adásba kerülése után a médiaklikkel is elérhető lesz. Történelmi séták két nap múlva, június 4-én, tehát a Nemzeti Összetartozás napján, délután 5-től a Dunán.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Baleset miatt az M1-esen az 56-os kilométernél lezárták a belső sávot. A kialakult torlónás Hegyeshalom felé 10 kilométeres, így Szárligetnél érdemes lehajtani a pályáról és az egyes főúton keresztül lehet kikerülni a torlódást. Az M7-esen Letenye felé Pákozdi Székesfehérvár között pedig a terelés elemeit szedik fel az 50-es és 59-es kilométer között. Mozgó tereléssel halad a munkavégzés, itt a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás viszont több kilométeres.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd meg!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd meg!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz és
1: lesz még valaki, élvezd meg!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, benne is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: rabmadár.
1: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
2: Megköszönöm, aki részletes beszámolót ad az előttünk álló programokról 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban. Ez a programajánló műsorunk itt a Petőfi. Ha csatlakoznál, a 0630 30 30 380 as számra, ír meg minden részletet SMS-ben vagy Viberen, nehogy valami jó program a héten kimaradjon. És közben készülj a Zeneháza társadalmi felelősségvállalásának részeként jótékonysági koncertjeinek sorában. A soron következő esemény egy Pannograszt és Hamko Ham koncert lesz, melyet a Bagás Közhasznú Egyesület javára tartanak a zenekarokkal partnerségben. A Bagás Közhasznú Egyesület hosszú távú komplex programokat dolgoz ki és valósít meg a roma telepen élő felnőttekkel, gyerekekkel, hogy esélyük legyen céljaik elérésére. A koncert bevétele az Egyesületet támogatja. A Pannograsztot pedig nem hiszem, hogy be kell mutatni, az egyik legeredetibb, legnépszerűbb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadás módjukkal és energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A Hamko Ham pedig az autentikus cigányzenét helyezi előtérbe, hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével. Mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből. Ők ketten tehát, vagyis a két csapat a Zeneházában ad hamarosan koncertet a Bagás Közhasznú Egyesület javára.

0: Európa kiadó dala, a mocskos idők, így szól az Ivan and the Parazoltól, most itt a Petőfi. 0-30-30-30-380, itt jelezheted továbbra is, ha van jó programötleted, és persze a közlekedés híreit is. Az M1-esen korábban baleset történt. Továbbra is 10 kilométeres a torlódás Hegyeshalom felé Tatabánya óváros csomópontjánál, így Szárligetnél érdemes lehajtani az autópályáról, és az egyes főúton keresztül lehet kikerülni a torlódást. Gábor Enikó is mindjárt érkezik a legfrissebb hírekkel, a folytatásban pedig újabb programötletek, és velünk lesz Kelemen Kabátban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
8: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, többen is életüket vesztették az Ukrajnát ért légitámadásokban. Uniós forrásból újulhat meg a hazai HÉV flotta.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Több jármű koccant az M0-es keleti szektorán Maglód térségénél az M5-ös felé. A 48-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, már több kilométeres a torlódás. Egy kis tehergépkocsi és egy autó szállított tréler ütközött össze az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, 10 kilométeres a dugó. Aki teheti, Szárligetnél hajtson le a pályáról, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a torlódást. Baleset történt az M3-ason Budapest felé Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél a forgalom csak a leállósávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Norvégia fontolóra venni az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportálnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövője egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetné a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Többnyire napos az idő, fátyol és gomoly felhőkkel, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél helyenként megélénkül. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Törökkori történelmi fesztivál, cseresznyéből készült mindenféle finomság szintén a láthatáron, és Dunavarsányon is töltheted az időt, ott is kikapcsolhatsz, feltöltődhetsz. Mondom a részleteket, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!

0: Mák Katával.
1: Aktuálisan is részletesen mindig beszámolok az előttünk álló programokról. Például, ha kíváncsi vagy, hogyan éltek elődjeink a török korban, és hogy sikerült visszafoglalni 1597-ben a török kézen lévő tatai várat, akkor most figyelj! Korhű csata jelenetekkel gazdagított Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál, újra a láthatáron a tatai várban, melynek célja hagyománytisztelet és az értékteremtés. A fesztiválon autentikus csata jelenetekkel, korhű ruhákkal és haditechnikai eszközökkel elevenítik fel a török időket ismét, ahol garantáltan egy élményekben gazdag igazi időutazáson lehet részt venni. A történelmi fesztivál neve egyébként a városrom során alkalmazott haditechnikai újítása, a petárdaként is emlegetett Patara elnevezése vezethető vissza, melyel sikeresen bedöntötték a várkaput az ostrom során. A fesztiválon kézműves foglalkozásokkal, harcászati bemutatóval, vásári forgataggal, tűzsonglőr bemutatóval, ijászversennyel és sok-sok meglepetéssel várnak az öreg tópartján. A hagyományőrző esemény, tehát izgalmas utazás a csábít a 16-17. Század világába, és a több napon át tartó interaktív családi program során testközelből megtapasztalhatod a végvári vitézek mindennapjait, megcsodálhatod a lenyűgöző fegyverbemutatókat, és elmerülhetsz a korhű kézműves vásári forgatagban. A grandiózus nyílt színi csata jelenetek, az adrenalinban dús tüzérségi bemutatók és a látványos zsoldos összecsapások azt gondolom mindenkit felpörgetnek, majd különleges fénypontként pedig a híres kapupetárdás patara támadást emlegetik, és annak monumentális újrajátszását, a dörgő fáklyás felvonulást, valamint a magyar honvédség Lapka György első számú páncélos dandár modern és multidöző haditechnikai felvonulását, a harci zajokat a csodás Szelindek világzenei táncház ritmusai, a reneszánsz dallamok és a borkostolókkal egybekötött történelmi lakomák teszik teljessé a tatai patarán, vagyis a törökkori történelmi fesztiválon Komárom-Esztergom megyében Tatán.
0: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
1: Bőven van történés sajnos az utakon is, az M0-áson Maglód térségénél az M5-ös felé több jármű koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, több kilométeres a kialakult torlódás. Korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya óvános csomópontjánál is baleset történt, mivel lezárták a belső sávot, a kialakult torlódás továbbra is 10 kilométeres, Szárligetnél érdemes lehajtani a pályáról, az 1-es főúton keresztül lehet kerülni. Az M3-ason szintén baleset miatt Budapest felé Mogyoródnál a 22-es kilométer csak a leállósávon lehet autózni. Az M7-esen pedig mozgó tereléssel halad egy munkavégzés, a forgalom csak egy sávon haladhat mögötte. Több kilométeres a torlódás az 50-es és 59-es kilométer között Letenye felé.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Elindult a cseresznye szezonja, és a szomolyai cseresznye bizony egy különleges ízű fekete gyümölcs, ami világszerte híres, és csak Szomolyán, illetve környékén terem. Ehhez kapcsolódik egy fesztivál, a Szomolya Cseresznye Fesztivál, melynek célja, hogy bemutassa a cseresznye gazdasági és kulturális jelentőségét, illetve a helyi hagyományokat és értékeket. A rendezvényen megismerhetett át a cseresznye termesztésének és feldolgozásának fortéjait, illetve meg is kóstolhatott természetesen a cseresznyés ételeket és italokat egyaránt. A zenei felhozatalra pedig meg nem lesz panasz, hiszen egyik nap Horváth Tamás, másnap pedig Szikora Robi és az Ergo ad koncertet a Szomolya Cseresznye Fesztiválon. De hamarosan Dunaversenyben is ünnepelhetsz, illetve jön a Kék Madár Fesztivál is, hogy pontosan ezekről mi mindent kell tudni, már is mondom a részleteket itt a Petőfi, jó programötletekkel pedig ne feledd, mindig csatlakozhatsz SMS-ben és Viberen, 06 30 30 30 380 a számunk, ide küld a részleteket. Fogalj!

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, részletes beszámolót hozok mindig az előttünk álló programokról. Érdemes lehet megcélozni Kalocsát és annak több helyszínét, hiszen kulturális programok, kiállítás, színház, komoly és könnyű zene, gyerekprogramok és jótékonysági vásár is várja majd az érkezőket. Kalocsa népszerű kulturális fesztiválja a Kék Madár Fesztivál, aminek célja a beteg gyermekek kezelésének és nevelésének támogatása. A programokon nem belépő jegyeket, hanem gyermekrajzok díszítette kitűzőket fognak értékesíteni az alapítvány aktivistái. A fellépők között ott lesz például a Győri Filmharmonikus Zenekar, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, a Vujicsics Együttes, az Ivan and the Parazol, Grillus Vilmos majd gyerekműsorral készül, de Deák Bia Gyula is koncertet ad majd a Kék Madár Fesztiválon, tehát Kalocsán. Ha viszont Dunavarsány esnek közelebb, akkor ott is fergeteges bulival fog berobbanni a nyár, egy háromnapos esemény, melynek indításaként a legendás Cosmix viszi el majd az igazi retro őrületet, majd aztán Metzger Viki érkezik a DJ pultba, aztán másnap a pop és a dallamos rock veszi át az uralmat Hevesi Tamás fellépésével, akit a Melody Maker fergeteges show-ja követ, a legendás Republic zenekar pedig az esemény zárásaként szintén hatalmas koncerttel készül Dunavarsányi napokon. Ne feledd, fergeteges koncertek, sportprogramok, utcaván, gyerekprogramok és sok-sok meglepetés, amivel készülnek.

0: ez a démonnak ez a regy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj. Most én

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy után pedig ma is élő stúdió koncert azzal az énekes színész ceremóniamesterrel, aki hát rengeteg pár napját tette már emlékezetessé, ezen kívül sorozatokból is ismerheted, és nemrég saját szerzeménnyel versenyzett a dalban. Itt van Fischer Norbi, már is láthatod is, üzenj neki, kérdezz tőle bátran majd a következő órában 0630303380 a számunk. Gábor Anikó már is mondja a friss híreket, majd kezdünk. Tarts velünk, hajrá magyarok, egy után!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, többen is életüket vesztették az Ukrajnát ért légitámadásokban, idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M6-oson Budapest felé Dunaújváros térségében egy autó és egy kis teherautó ütközött össze. A helyszínen és idejére a külső sávot lezárták a 69-es kilométernél. Az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel az 50-es és az 59-es kilométer között. Mozgó teréléssel halad a munkavégzés, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
0: Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Norvégia fontolóra venni az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint 500 000 kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg, egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket.
13: Idén is elindítja balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, ma még csak a keleti határ mentén, szerdán már sokfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10 és 17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Egy után ma is élő stúdió koncert itt a Petőfin, be is nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Az énekes színész ceremóniamester felkészül, aki a legkomolyabb rockoperákból is tud nagyívű balladát hozni. Minden részlet kiderül itt a Fischer Norbi Akusztik.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Fischer Norbi akusztika. Fischer Norbi már itt van, elég jól látható, már a ruházatnak köszönhetően is. Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is nem érkezett egyedül Horváth Attila, a zongorista, és Vencel Gábor a szaxofonnál. Sziasztok!
2: Hello, Kata!
3: Hello!
4: Szervusz!
1: Hogy vagytok?
2: Köszönjük szépen, azon kívül, hogy én kicsit szédülök a hajon mindig, amikor itt vagyok.
1: Akkor jó helyre jöttél.
2: Ja. A Gábornak ez nem újdonság, ő játszott is.
3: Igaz, nagy hajókon.
2: Tengerjáron. Attilának meg teljesen mindegy, mert ő vérprofi, úgyhogy ő szédülve is ugyanolyan jól játszik. Úgyhogy...
4: Nem, én a pecabotomat hiányolom csak.
1: Hát mi segítünk egy Damillal itt, hát ha lesz kapás. Na, Norbi, hát te annyi mindent csináltál itt az elmúlt időszakban, több sorozatban is feltűntél, mint ceremóniamester, ugye több mint 400 lakodalmon vagy túl, vagy esküvőn, nem tudom, hogy...
2: Teljesen mindegy.
1: A lényeget megfogtuk, igen. És szerepeltél a dalban is, például mi az, amit kiemelnél most így az elmúlt időszakból, ami fontos, amivel mész tovább, és ami ezt lehet csatlakozni.
2: Hát ha már belekapaszkodtunk ebbe a 400 esküvőbe, akkor elmondható ez a Gáborról is, illetve az Attiláról is, hogy tehát én szerintem egy 20 éve vagyok benne ebben a műfajban, és nagyon-nagyon sok rendezvényen vettem részt. A Gábor, szoktam mondani, hogy a korelnök az 52 éve van benne ebben. Az Attila csak mondjuk 35, de hogy három zenekar front emberéből jött össze a mi kis hármasunk, és ez ki tud egészülni nagy zenekarig is. Ugye múlt héten volt egy dupla teltházas koncertünk Mohácson, Presser és Zorán dalokból, vagy dalokkal. Az egy nagyon fontos állomás volt, illetve, ha mondhatom azt, akkor nekem ez a szívem csücske, ez a felállás. Én gyakorlatilag a Covid leállás óta, ha mondhatom így, akkor ezt kerestem. Tehát, hogy volt egy utam, hogy elindultam ugye saját dalokkal is, és nyilván a régi zenekarral is mentünk jobbra-balra haknizgatni, de most megtaláltunk egy olyan balanszot itt az Attilával és a Gáborral, hogy tehát, hogy nem véletlen, hogy így az egész berobbant, és hála jó Istennek, tehát például a Pécs melletti Essence Hotelnek, ami Pogányban van, egy 5 csillagos szállodott, rezidens fellépői vagyunk a szállodának, és nagyon-nagyon sok helyre hívnak minket, hála jó Istennek, mert azt gondolom, hogy lejön a népnek az, amit mi képviselünk, hogy most a szolgáltatóból lett fellépő, és viszont ezt a vénát, ezt még mindig, vagy ez a véna, ez bennünk.
3: Hát meg örömzene van.
2: Meg örömzene, tehát igen.
3: Most kedvünkre vagyunk, tehát most így ki zenétük magunkat az életbe, szerintem én magamról mondhatom.
1: És akkor most jön a szórakozás, az
3: igen,
1: igazi
3: lehet
1: szórakozás.
3: Mondani, hogy most már tényleg csak az van, hogy olyanokat és olyan feldolgozásokat játszunk, ami azért nekünk is tetszik.
1: De nem csak feldolgozás, vannak ezt a saját dalok is. Azért
2: saját dal is, igen, és most elmondhatom, hogy szerintem nekem van mondjuk 10 dalom, de nem véletlen, hogy annyit nem használtam, amennyit kellett volna, ugyanis hogy nem sikerült senkinek azt a klasszikus Fischer Norbis vonalat, ha lehet így fogalmazni. Nekem nagyon közel áll mondjuk az életemhez a Horváth Charlie, kicsit talán van a hangomnak is egy ilyen fáradtsága, amiből van egy kis karc, és nekem ezek a könnyedebb rockok szerintem jól is állnak, és ezeket is szeretem. És most Horváth Attila tanár úr talán megtalálta ezt a vonat, sőt, mondhatom úgy, hogy megtalálta. Van a sütőben 3-4 dal, amit idén még elő fogunk húzni. Úgyhogy most próbálunk arra rámenni, hogy ténylegesen meg lehet ismerni majd, hogy melyikek azok a dalok, amiket mondjuk mi szereztünk. És innen folyt köv.
1: Na, hát akkor csapjunk is bele az első saját dalba.
2: Igen, de ezt mondhatom még, hogy ez nem az a vonal még, ezt most hoztuk csak azért, hogy legyen egy saját dal is a műsorunkban, és ne csak a feldolgozások, tehát ez még nem az a közös dal, ezt mondhatom úgy, hogy...
4: Ezt mi tanultuk meg neked.
2: Ezt ők tanulták meg nekem.
1: Aha, jó.
2: De legyen az, hogy...
1: Hívjuk bárhogy is, de nem feldolgozás, hanem valakinek a sajátja.
2: Így van, az enyém.
1: Az ilyen, igen. Fischer Norbi akusztik itt a Petőfén, visszhangzik a szó, ezzel indulunk az élő stúdiókoncert, pedig ma is látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon lehet csatlakozni, nem csak úgy, hogy nézett, hanem hozzá is szólsz a műsorhoz, és lehet kérdezni is természetesen. Visszhangzik a szó, Fischer Norbi akusztik itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Fischer Norbi Akusztikkal. Ma is mindenki látható a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ha van lehetőséged, akkor gyere kapcsolódj be hozzánk, itt lehet üzenni, lehet kérdezni is. Néha azt néztem Gábort és a szaxofont, figyeltem, hogy hol vettél levegőt. Néha láttam, néha nem, csak figyeltem, hogy úristen, mi lesz ebből. Elképesztő. De mi? Hát igen. Aki... Hát,
1: igen, mert mindig mondják, hogy a szaxofonozáshoz sok levegő kell. Nem, amikor elfogyott, akkor veszünk egyet.
2: Nem kell olyan.
0: Bárhonnan is.
1: De egyébként se oda veszük, hanem ugye rekeszben elfogyott és veszel egyet.
0: Itt ott tartalékolsz, mint a hörcsön.
1: Hát igen, igen. Azért az ember úgy nagyjából tudja, hogy mit fog fújni, tehát bár improvizációk, ez is nem megírt szólóim vannak, ezért is szeretem talán ezt a felformációt a legjobban, hanem mindig improvizálok. És ezért is lesz szerintem mindig az adott rendezvénynek, vagy az adott fellépésnek a megfelelő hangulatához illet. Lesztve.
0: De volt olyan, amikor már úgy érezted, hogy kicsit túltoltad, hogy jó, még ez a szóló belefér, csak aztán elfogyott a levegő?
1: Nagyon jó kérdés, nem is a levegő, hanem az egy fontos része egy zenésznek, ha minél kevesebbet tudsz játszani egyébként, annál jobb zenész vagy egyébként, mert sokat könnyebb játszani egy picit, de próbálok odafigyelni azért, hogy ne játszok túl sokat. A levegőm nem nagyon fogy el, mert azt úgy akkor veszek egyet, és akkor beleillesztek egy ilyen kis levegővételt oda.
0: A Gábor, mennyire kell akkor kordába tartani, mert tudom, hogy egy zenész egyszer csak rázendítod, nehéz megállni.
3: Gábort nehéz kordába tartani, egyébként egy nagyon jó muzsikus, én szeretem, ahogy improvizál. Nálunk soha nem hangzik el kétszer ugyanúgy egy dal, de sokkal jobban nem szeretem a Gábornál, amikor a koncerten nekiáll így a közönsége beszélgetni, és egy ilyen laza 12, nem viszi el a sót, egy laza 12 perces monologot letol így az élet nagy dolgairól,
0: jó,
3: és közben szimplán nem kéne semmi más csináljon, csak fújni ezt az egészet, mindenki tátott szája néz.
1: Jó, de Norbi, te a balanszot valahogy meg kell tartsuk, hogy te tudod, hogy sokat beszélsz, akkor valaki más is beszéljen már egy kicsit, és akkor talán így lesz a balansz meg.
2: Az a jó, hogy én nem beszélek annyit.
3: Egyébként igen.
2: Nektek.
3: Nem. Ő a zenei vezetőnk, aki nem beszél annyit. Mondtam a főpróbán most utoljára, ugye a Mohácsi koncerten, mondom, légy szí, tehát, hogy ez most legyen minden tűpontos, mert megvan a timingja, hogy most

0: kicsit ilyen exhibicionista módon
1: hát
0: mindent.
1: Hát igen, mindent megmutatni. Igen, ott igen. Abban a pár percben, amikor színpadon.
0: Igen, van. Igen, és akkor azzal csapja agyon tulajdonképpen magát a stílust, vagy az adott muzsikának a karakterét, hogy túl akarja játszani. És én inkább nem játszok sokszor semmit, vagy hát kevesebbet, és akkor...
1: Ezért szeretnek.
0: Attól, igen.
2: De az jó.
3: De várj, ki lett egy füzete utólag, ezt már...
0: Ja, tényleg, akkor játszom.
3: Vissza kéne hallgassam ezeket a felvételeket.
1: Na, innen folytatjuk tovább, mert is a Fischer Norbi Akusztikban a Hajrá Magyarok vendége. Szeretnél, akkor csatlakozz hozzánk Facebook oldalunkkal és YouTube csatornánkon, és bátran te is szólj hozzá a műsorhoz. Vidám, humoros csapat, Károly írja már is, és egyébként ritmikus zene volt, jó mondani valóval, neki tetszik ez a szélszárnyán, meteorák környékén autózik egyébként éppen, ő kamionos, és mindig bejelentkezik éppen, hogy akkor hol jár. Köszönjük
0: jó,
1: szépen.
0: Jó szerencsét, jó szerencsét.
1: Na, már is folytatjuk a Fischer Norbi Akusztikkal, tarts velünk a Petőfi.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Fischer Norbi Akusztik, láthatod is a csapatot Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy nehéz egy zenésznek megállni, meg hát nyilván egy énekesnek is, hogy ne tolja túl a produkciót, hiszen amikor ott van a színpadon, látja a közönséget, hát nyilván az ad egy rengeteg erőt, meg energiát, és akkor az ember lehet, hogy nehezen tudja visszafékezni magát, de nálatok valahogy mégis működik ez a hármas kombó ebből a felállásból, bár itt...
2: Nem, azon nevetek.
1: Gáborra nem nagyon merek ránézni, igen, mert...
3: Nem, mert akkor nem kell beszélni.
2: Most azon nevettem, tehát, hogy nem toljuk túl. Tehát a Norbinak egyébként elmegyünk, egy ilyen teljesen kis szerény fellépés, vagy valami, majd, hogy nem ilyen lansz háttérben vagyunk, és ő a második számnál énekelteti a közönséget. És de mindig nevetünk rajta, hogy végigéltük az életünket az Atival is frontemberként, de hogy ez a képességünk egyébként, ez teljesen egyedülálló szerintem.

0: nagyon imádjuk ezt egyébként, hogy így mi elmegyünk egy kis lounge music, és akkor a Norbi az, az a harmadik számnál bulit csinál.
1: Mert így indult egyébként ez a szerződésünk ugye a hotellel, hogy, hogy ők szeretnének egy ilyen lounge zenét a háttérben néha, és hogy nagyon tetszik nekik ez a fob. Vagy ha megyünk mondjuk egy adott tematikus koncertre, akkor ott egy 50 percet.
2: Jó, jó, persze, persze.
1: Ja, és persze, és akkor elmentünk első alkalommal, és hát nyilván a második dal után már, már felállt a közösség, és úgy, hogy normál, ott nem tudom én, fröccsözgetnek meg akármi, és felálltak már, már bulicskázni. Hát és akkor végig toltunk, hogy, és akkor mert úgy mentünk, hogy egy alkalomra, és akkor leültettek minket, és mondták, hogy na akkor 40 alkalom. Ja, mondom, oké, ezt még át kell azért gondolni, hogy ez hova fér bele a naptárba, de próbáljuk azt így diszponálni. A lényeg, amit akartam még mondani, hogy, hogy egyébként mi, ahogy összejöttünk, ugye három, tehát a Gábor volt egy parti zenekarban, az Ati volt egy parti zenekarban, én egy másik jellegű, tehát mi is azért leginkább céges rendezvényeket, esküvőket játszottunk, de mindhárman gyakorlatilag frontemberként voltunk, és nem akarom én elvinni azt, hogy az én nevemen fut a brand, az tök jó, mert nyilván én vagyok a három közül a legjobb képű.
0: De hát egyértelmű. És a legfiatalabb.
1: És nyilván fölvállaltam az arcot ehhez az egész produkcióhoz, de hogy az egészben az a jó, hogy én azt gondolom, hogy mi hárman vagyunk egy. És tök jó megtaláltuk, én azt gondolom, hogy ennek a balanszírozása, de mondta nem így van.
3: Nem, az jutott eszembe, igen, two in one, hárman vagyunk egyben, hogy ezek a berögzött reflexek, hogy ott vagy egy fellépésen, nyilván most a mostani formációkról beszélek, és akkor az első szám után már így mondanád magadtól a mikrofonba, mint amit megszoktál 20-30 év alatt, hogy te most akkor levezeted az egész bulit, és ja nem, itt a Norbi, és akkor csak nézzünk egymásra a Gábor, ja bocs, ő tényleg, ő megcsinálja, tehát nekünk ezzel nincs dolgunk.
2: Itt a pihenés időszaka.
3: Abszolút, tehát nekünk ez egy...
0: Nekünk nagyon kényelmes.
3: Kényelmes.
0: Tehát azért frontembernek lenni egy zenekarban,
2: hát az egy
0: másik dolog.
2: Háttérben lenni kicsit megúszósabb.
0: Igen, és jó, mert egyébként meg jobb is nálunk frontemberként, úgyhogy így hagyjuk, van. Hogy csinálja.
1: Így mondtam, hogy ezt kell mondják, meg különben baj lesz.
3: És ma kiderült, hogy szebb is.
1: Ennyi.
2: Na, de hát annyi, hát most nem akarom így kiragadni, de hogy rengeteg rendezvényen túl vagytok, tehát pontosan látjátok, hogy mire mozdul meg a közönség, mi az a vonal, amire el kell indulni, és ebben mennyire férnek bele ezek a saját dalok akkor?
1: Szeretnénk beépíteni, most ezt, tehát ahhoz azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy marketing és nagyon a legfelső polcon kell lenni, hogy kizárólag a saját dalaiddal tudják koncertezni. Meg ahhoz tényleg olyan dalok kellenek, amik ténylegesen azt érzed, hogy ez te vagy, ebben benne van a szíved, lelked, meg mondjuk a zeneszerződnek, vagy dalszerződnek az a fajta ízvilága, ami mondjuk egy ilyen kvázi egyedülálló, vagy
0: hát meg első, ami a közönséget
1: meg
0: is
1: ami
0: érdekli.
1: A közönséget is érdekli, nyilván tehát ez nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy tényleg Magyarországon is csak egy néhány előadó tudja ezt megtenni, ugyanis most mondhatnám a Kökény Attilát is, aki szerintem az egyik legjobb magyar férfi hang, és szintén rengeteg feldolgozást rak a műsoraiban, nem véletlenül, mert ő is arra megy nyilván, hogy a közönség ismert dallamokat halljon, és visszaénekelje. Attól függetlenül, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, lehet, hogy még a legnagyobb rajongói se ismerik az összes dalát, de azt mondjuk, hogy Jégszív, vagy ha legközelebb látlak, vagy ez majdnem szerelem volt, amiket ő klasszikusan szokott vinni, azt meg mindenki ismer, és és miért? Tehát nekem gyakorlatilag majdnem mindegy, csak jó zenészekkel legyek körülvéve, akik ráadásul nagyon jó barátaim és jó emberek, jó dallamok legyenek, amiket szívből énekelek, és ismeri a közönség. És akkor én azt gondolom, hogy ez az egész nem tudom én, kombó, ez tud egy ilyen zökkenőmentes utat bejárni.
0: Hát jó dalok legyenek, az fontos.
2: Mindjárt rá is térünk akkor ezekre a feldolgozásokra, illetve van még saját?
1: Vagy most saját csak van még, de ma nem fogunk, pont azért nem, hogy megszólaltassunk mondjuk egy olyat, mint a következő dalunk lesz, amit még talán akusztik formában nem is hallottunk, vagy nem is nagyon játszanak, vagy maximum egy szál gitárral, és hogy erre rátérjek, hogy tényleg a rock dalokat is átvisszük balladába, átvisszük, ha kell, akkor ilyen jazz swingbe, vagy funkbe, tehát hogy nagyon, nagyon érdekes ez a kis felállásunk, remélem a nézőknek is, hallgatóknak is ez jön le.
2: Zöld, a Bíbor és a Fekete. Ez jön most a Petőfin. A Fischer Norbi akusztiktól, figyelj!
4: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Zöld a bíbor és a fekete elszaladtad a Fischer Norbi akusztiktól itt a Petőfin. A koncertet ma is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Bátran szólj hozzá, kérdezz te is, és majd egy edzéstervet kérünk szépen, jó? Tényleg, mit sportolsz?
1: Hát próbálom balanszba tartani
0: a bádit,
1: igen, mert ugye rengeteget megyünk, és ehhez muszáj, azt gondolom, hogy kellő, nem tudom, egy sportosságot belevinni. Egyelőre most azt mondom, hogy kis crossfit, van egy kis boxing, a futball ugye a régi múltamból az még mindig játszik az életembe, és akkor elmegyek kondizgatni. A kis feleségemmel ketten reggel elmegyünk, gyerekek elmennek iskolába, és akkor vagy felváltva, mert nálunk van még egy harmadik is csöpi, 16 hónapos ma, egyébként Mirko van Basten. És akkor, ja, kis kondi. Meg most odafigyelünk a kajára egyébként, mert azt mondják, hogy 70% a kaja, és nyilván az energiaszintemet is érzem, hogy sokkal jobb lett.
0: És mire esküszöl?
2: Pacal.
1: Hogy rabok, tovább nem leszünk.
2: Jó, pacal.
0: De tényleg, kajában.
1: Hogy mire esküszöm? Hát... arra, hogy oda kell figyelni, és normálisan étkezni. De én hajlamos vagyok arra, hogy most itt, ha végzünk a stúdióban, akkor el fogom menni, és megállunk a Mekibe egyet. De egyébként...
0: Itt volt egy jó túros palacsinta, csak szólok például.
1: Az is. Én nagyon édes szájú vagyok.
0: Én ma végigettem a menüt. Pont így jöttem be, hogy hú, gyerekek, kicsit túltoltam.
2: Egyébként ez a legjobb, bocsánat, hogy beleszóltam, de annyi, ezt muszáj ezeket a feleséget leütni, hogy odafigyelünk a kajára, megállunk a Mekibe, az előbb, hát a rock feldolgozásokat balladába játszunk, ebben egy deka ballada nem volt az előzőben, de egyébként tök minden, mert így volt jó, tehát
0: jó, most... rakjunk össze szavakat egymás mögé, és akkor meg valami
1: felkészül, lesz felkészül brigád. Egyébként hogy mire esküszöm, arra szerintem, hogy a cukrot mondjuk el kell engedni, mert ahogy a nagyok mondanák, annak semmi értelme. És most a péksüteményekkel is kicsit így csinyán bánok, mert egyébként én olyan vagyok, mint a gyerekek, hogy kakaós csiga, kakaó, így indítom a napot, és ami felnyomja a vércukorszintet, aztán egyszer csak ilyen kajakóma kap el már, nem tudom, délelőtt 9 órakor. Tudom azt, hogy itt a fővárosban délelőtt 9 órakor még sokan alszanak, és fura volt nekem, nem tudom én, amikor első forgatásaim voltak, talán Jóvanozban, vagy tök mindegy, és jöttem fel, és amikor be voltam diszponálva 11 órára, akkor így jöttek, hogy jó reggelt, és... Mondom, az egy másik kávéjás. Tehát nálam a jó reggelt az ilyen 17:30, maximum 19:30, mert ugye a mi környékünkön, Baranya megyében ott a jó reggelt az akkor van. A fővárosban 11 órakor még jó reggelt van.
0: Igen, hát itt más szelek fújnak.
2: Na, hosszabbak a reggelek.
0: Igen. Hamarosan folytatjuk az élő stúdió koncertet a Fischer Norbi akusztikkal. Tarts velünk itt a Petőfin.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
0: De

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Fischer Norbi Akusztik valakit éppen már nagyon keresnek, de remélem igazoltam, van mindenki távol.
2: Igen, valakit keresnek?
1: Úgy hallom, hogy valakinek csörög a telefonja. Na, semmi gond.
2: Az enyém nincs is itt, úgyhogy...
1: Egy kis részletes beszámoló itt az Élő Stúdió koncert alatt. Egyébként minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, csak azért mondom ezt mindig, mert szerintem így izgalmas lehet benézni egy ilyen élő műsorban, úgyhogy várunk itt hozzá, és szólhatsz a műsorhoz, és lehet kérdezni természetesen. Norbi, ugye nemrég jártál a Dalban, Horányi Ilóval léptetek fel, milyen érzésekkel zártátok azt a műsort?
2: Nekem az első tévés élősom volt, ha mondhatok ilyet. Nagyon jó élmény volt, nagyon sok tapasztalata Julinak. Innen is nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok, hogy eljött velem, és duett partneremként ott állt mellettem is. És szerintem ő is jó érzésekkel van a Dal 2026 kapcsán. És speckó, ami feldolgozást kaptunk, ugye a folk pop, ugye az volt a stílus, és a Horváth Attila zenévezetőn barátom, zongoristám volt az, aki megkomponált a délszláv stílusra, és ahogy nem is tudom, ki mondta a zsűriből, hogy idehoztunk egy teljes táncázat?
3: Ferenci Gyuri.
2: A Ferenci Gyuri mondta, hogy nagyon hálás, hogy azért oda vittünk ugye tamburásokat. Atti többet tudna erről beszélni. Én azt gondolom, hogy ha mondhatok ilyet, és ez nem a Bartolos Jenő ellen, mert a Bartolos Jenő egy zseniális dalszerző, zeneszerző, de még majdnem, hogy ő is azt mondta, hogy sokkal izgalmasabb lett a feldolgozás, mondjuk szerintem az összes dalra igaz volt ott, úgy, ahogy a mi feldolgozásaink is majdnem, hogy izgalmasabb, vagy nyilván az eredetinél csak az eredeti jobb, tehát nem lehet jobb, de hogy izgalmasabb lett. Atti, milyen volt egyébként?
3: A feladat volt nagy, mert hogy igazából ugye szerettünk volna mindenképpen valami olyasmit vinni, ami valamennyire azért autentikus a ugye mi kulturális közegünkkel. Most nyilván ezt jó értelemben mondom, tehát ugye Baranya egy nagyon sokszínű és sok rétű populáció, tehát hogy nyilván ugye délszláv vonal nagyon erős, ugye Mohács környéke, illetve hát ugye a német vonal is, tehát a sváb. Gondolkoztunk a svábba először, aztán valahogy úgy alakult, hogy mégis maradjon a délszláv, és akkor nyilván ebbe mindenféle délszlávos elemeket próbáltunk beleszőni, több-kevesebb sikerre. Valószínűleg sikerülhetett, mert a...
2: Hát kaptunk 4 darab 9 pontot 10 helyet, mondjuk az... Az anyja...
3: Mondjuk az
2: is kevés. Utólag a zsűrinek irgó-burgó, mert szerintem az 4-10-est érdemelt volna, az árja bezárva.
1: Na, de ennek lesz folytatása egyébként? Tehát milyen élményekkel gazdagodhatok, vagy mit visztek ebből tovább például?
2: Az, hogy szeretnék meghívást kapni a Csináljuk a Fesztivál című nagyon jó kis műsorba. És egyébként jó, nagyon, tényleg nagyon jó. Én nagyon hálás vagyok az Attinak is, az egész stábnak, aki ott volt, mint MTVA, mint akik velünk voltak. Nagy, tehát jó élményekkel.
1: Az életetek során volt olyan szakmai pofon, ami a legnagyobb fejlődés hozta számotokra? Hogy emlékeztek vissza?
2: Hát szakmai pofon?
4: Az életem pálya elején, tehát a pályám elején csak pofonok voltak. Nekem. Tehát amikor bátyám... Hát igen,
1: fel.
4: A testvérem is zenész egyébként, ő talán 45 éve ugyanabban a bandában játszik. Addig én elkezdtem a zenei pályámat, és igazándiból csak a pofonok jöttek. És ugye azt gondolnád, hogy az, mikor valami rossz történik, hogy ez hosszú távon is, hogy esetleg rossz, nagyon megtanított arra, hogy mikor valami rossz történik, és visszagondolok rá, csupa jó, hogy így történt.
1: Benne tehát akkor ezt téged vitt tovább, nem szántorított el a szakmát.
4: Benne maradok az első bandába, nem megbántva őket, akkor az egy teljesen más pálya lett volna nekem. És így viszont nagyszerű emberekkel dolgozhattam a pályám alatt.
2: Egyébként annyit szeretem volna még elmondani, hogy tehát az izgalomra, tehát én ezt megfogadtam, hogy addig állok színpadra, és addig leszek, nem tudom, akár énekes, akár színész, amíg bennem van az a klasszikus lámpaláz. Nekem tényleg a futballpályán is mindig volt, tehát teljesen mindegy, hogy edzőmeccs volt, vagy bármi, hogy megvan egy klasszikus lámpaláz, mert akkor talán még azt érzem, hogy van benne izgalom, és van nem is a presztízs, hanem van talán alázat a felé, amit csinálsz, és
1: És hát meg talán érzi az ember, hogy van tétje, nem?
2: Van tétje, és a legkomolyabb, hogy kimentem, és én utálok hamisan énekelni, ezt pontosan tudják a srácok. Van, amikor nem kapok el egy hangot, és a koncert kellős közepén így visítok magamon, de a Gábor mondja, hogy ez mennyire emberi, és úgy jöttem ki mindjárt az első elődöntőben, mindjárt én voltam az első, vagy mi voltunk az első produkció, már attól lesokkoltam, és hogy kimentem, és az első hangot mindjárt akkora kapufára lőttem, hogy azt nem lehet elmondani. Mondom, a feleségem is otthon az élősóban nézte, vagy a tévélet nézte, és mondom, atya úristen, mondom, ebből hogy jövök vissza. És ez az izgalom, és pedig azt hittem, hogy a dunaszerdai meccsen, ahol voltam nélküledet énekelni, a szlován ellen, az örök rangadón, ugye, Szlovákiában, hogy ott rendesen a szédülés szintig mentem, de hál' Isten a teljesítmény rovására nem ment rá. Tehát nekem az izgalmi druk inkább stenket ad, és belejövök abba a flowba, amibe kell. Itt azért a dalba ez egy érdekes felállás volt, míg az elődöntőben már úgy mentem ki, hogy tudod mit, most megmutatom, hogy mi van bennem, nem érdekel, hogy ott van 173 kamera, tehát úgy adtam elő, mintha kvázi úgy élőben lennénk, mint ahogy most itt vagyunk.
1: Igen, itt csak egy pár kevesebb kamera van. És az egy személyes közönség, meg mögöttem a rengeteg hallgató. Na, folytassuk tovább az élő stúdió koncertet, mert közben nagyon rohan az idő. Légy hű örökre, ezt is elosztátok, és most élőben halljuk itt a Petőfi, a Fischer Norbi akusztiktól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: De szép volt. Élő stúdió koncert a Petőfi Rádióban a Fischer Norbi akusztikkal. Ez volt a Légy hű örökre. Fischer Norbi, Horváth Attila és Vence Gábor a stúdióban. Ezek a dalok pont azt adják, amire néha szükségünk van, Szabesz írja. Néhány perc kikapcsolódást és mosolyt, a szaxofon pedig felteszi az íre a pontot. Gratulálektek, Túros Palacsintát hallottam, meg is éheztem. Igen. Az jöjjön, ha baj van. Kakaós és
1: mondjuk a nutellás jobb, hát, egyébként tejszínhabbal.
0: Vannak fokozatok, igen. Igen.
2: Most hogy figyelsz a táplálkozásról?
0: Igen, és ugye mellőzzük a cukrot. Na.
1: Na és hát, akkor vagy... egyébként most erre, hogy ezek a dallamok pont jól jönnek, ugye tavaly, amikor nyilván kijött a Hogyan tudnék élni nélkül egy című film, csináltunk egy nem ilyen dalokból álló estet, illetve nem egyet, hanem ott is dupla koncert volt, aztán ősszel volt még egy koncertünk 700 nézővel, Mohácson azt gondolom, hogy ez egy elég jó hírnek számít. Ugye a dupla teltházas koncert, benti koncert után egy szabadtéri nagy koncert, és ugye a mi felállásunk az mondjuk egy alapfelállás, és el tudunk menni egészen nagy zenekarig, ami most azt mondom, hogy éves szinten 6-8 alkalommal lehet, mert nem is fér bele az időnkbe, sajnos, hogy hála Istennek. Kettő, hogy a kevesebb több, ahogy a tanárurat idézzem, és ezt most meghúztuk ugye Presser Zorán esttel, és tovább fogunk menni, még a nevét nem tudjuk annak nem tudjuk még a megnevezését az őszinek, mert nem a Presser Zoránt fogjuk kivinni szabadtérre, ahova kéne egy kis bulicska is, hanem az lesz, hogy biztos, hogy Presser Zorán dalokból is jön majd, ez szeptemberi koncert lesz egyébként Mohácson, de hogy Ati azt mondta először, hogy halhatatlanok, mert hogy Balázs Vecót is bele akarunk tenni, Cserhátit is, Máté Pétert is, Cipőt is, aki már sajnos nincs ugye a földi pályán, de az, hogy halhatatlanok, és berakom mondjuk egy Charlie-t, tehát nem tudom, tehát nem biztos, hogy passzol, mert az is halhatatlan, meg az ő dallamaik, aztán lehet, hogy halhatatlan dallamok, vagy majd megkérdezzük a nálunk sokkal okosabbakat, hogy mi legyen a koncertnek a pontos...
0: Legendák, úgy szokták ezt mondani.
1: Így mondják?
0: Úgy, aha.
1: Köszönjük, akkor viszont lehet, hogy ez legyen?
2: Most a Katát is meghívjuk akkor.
1: A Katát is meghívjuk.
0: És leszek a menedzseretek.
1: Igen, és majd nyilván a kellő jutatást is visszautaljuk.
0: Köszönöm tudod, szépen.
1: Már de hogy legendák, akkor legyen ez. Akkor most megszülted nekünk a...
0: Szívesen. Köszönjük. Nem tudom, hogy ezzel lehet így tovább menni, mert azért így... Nem, jó, mindegy, ez majd részletkérdés. Viszont ha már említettétek Demjén Ferencet, akkor tőle is hoztatok egy dalt.
1: Tőle is.
0: Ugye?
1: Egyébként szerintem a Légy hű örökre az Menyhárt?
0: Homonyik Menyhárt, de milyen hát? Igen, abban is benne volt.
1: Igen. Ha nem mások előadóként, igen. De egyébként hoztunk ki természetesen Demjén dal nélkül. Szerintem nincsen hajrá magyarok. Sem, meg Gabi, mondjál valamit, meg bulicska?
0: Sajtban van, ahol.
3: Nem, figyelj, de vannak olyan előadók a magyar könnyűzenében, és ő is, hogy annyi jó szám van, hogy alig bír az ember válogatni. Nagyon szeretjük, dallamos, megírt, egyébként picit nehéz is, hogyha most már engem szólítottatok itt meg a Damien dalokba, mert olyan szinten meg vannak írva a dalok, tehát minden, a gitár ellenszólamok, a minden is, hogy nehéz egy ilyen dalt jól földolgozni, mert már nem kell egy jót már még jobban megcsinálni, mert ez jól meg van csinálva, és minden jól meg is van írva, és ennek ellenére annyira szeretjük egyébként őt, hogy azért belerakjuk a műsorba. Uh-huh. Úgyhogy most talán az is fog következni.
0: Igen, igen. Sajtból van a hold. Élőben itt a Petőfin a Fischer Norbi akusztiktól.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, Sajtból van a Holda, a Fischer Norbi akusztiktól hallhatod. A Bossi lányoknak a kedvence ez a dal, 10 aranycsillagos óriásiak vagytok, maradtok még, ugye? Hát pár percünk maradt még itt az élő stúdió koncertben, úgyhogy nem nagyon szeretném tovább húzni az időt, viszont érdekes kérdéseim vannak, ugye zenei és színészi pályán is több karaktert megtestesítettél. Mi a hírnévnek az a része, amire szerinted senki sem készít fel, pedig mondjuk így eltorzíthatja akár az önértékelést, a kapcsolatokat?
1: Nem értem a kérdést.
0: Hát sokakat elvakít a hírnév, te hogy kezelted? Tehát annyi mindenben voltál.
1: Igen, de én nagyon egyszerűen működöm. Azt mondtam, hogy Himesházi vagyok, voltam, és az is maradok. Tehát egy kis
0: igen,
1: falusi...
0: Tegyük hozzá, igen, hogy te ugye mindig feljártál a forgatásokra, igen. Tehát nem költöztél fel Budapestre.
1: Nem. Mindig ingáztam. Mert én nagyon-nagyon egyszerű falusi gyerekként működöm, és nekem az a kis millió, az a kis nyugi, az nagyon... Pont ez a sok nyüzsi mellett, ez nekem nagyon kell, és nyilván nem vagyok, szerintem nem vagyok sztár, sőt biztos, hogy nem vagyok sztár, remélem egyszer az leszek, jelentse bármit a sztár jelző, és nem is vagyok csiliárdos, mint ahogy sokan mások. Engem nem vitt el soha az, amikor nem tudom, én jobban osztam, barátok köztöztem, vagy akármit csináltam. Szerintem a Gábor tudja a legjobb, bár volt nekem egy időszakom focistaként még, amikor azt gondoltam, hogy például a Pécsi Árkád az enyém, tehát nagyjából ott máshova pozícionáltam magam. Hála Isten, nagyon jót tett az életemnek, hogy megtaláltam a feleségem, ő kicsit visszahúzott a földre, és én azt gondolom, hogy azóta van nekem talán egyenesben is a mindenféle fajta utam, és nyilván azt mondják, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, mögöttem van három is, mert van még két lányom is. Ténylegesen mondhatom azt, hogy én tehát rám sokan mondják azt, hogy egy nagyképű gyerek, nyilván rózsaszín zakóba, vagy nem tudom, szintévesztő vagyok, ez rózsaszín?
0: Igen.
1: Akkor rózsaszín, hogy így jelenek meg, mert mit, de én ezt magamtól húzom fel, én nem játszom meg magam, én mindig azt adom, Gábor meg az Ati tudja, aki vagyok, és hála jó Istennek, hogy ez nagy százalékban jól jön ki, valakinek nem, aki nem ismer, annak mindig is nagyképű voltam, és nagyképű is leszek. Nyilván ez is jó, mert a negatív reklám is reklám, megosztó személyiség vagyok. Azt gondolom, hogy alázattal, tisztelettel állok az emberek és a szakma felé. Remélem, hogy még hosszú utunk lesz így is, még egy legalább 30 évet kívánok magunknak, meg minden szinten, úgyhogy ennyi.
2: Hát nem, hát kell egy határozottság, aki színpadon áll, és főleg frontember, tehát te meg szólista, ott kell, hogy határozott legyél, és hogyha határozott vagy, az nem mindig jön le olyan jól. De azt gondolom, hogy ha jobban megismernek bennünket, akkor látják, meg érzik is talán azt, hogy így a zenén keresztül is, meg a megnyilvánulásunkon keresztül egyébként mi azért cikáljuk egymást a Norbival
0: általában. Hála se jött, nem tudom, mire
2: beszélt. A lépések alatt. De ez is azt gondolom, hogy hát ő avval mered, vagy avval csinálod, akit szeretsz. Tehát, hogyha nincs meg a megfelelő jó viszony két ember között, akkor ne kezdjen ebbe bele. Szerintem ez tök jó, és a frontember meg legyen határozott, mert milyen legyen.
1: Azt mondtam egyébként a múlt heti koncerten, hogy a Fotozsóka barátunkat azért hívtam el, hogy ne a Gábor legyen a korelnök, tudod? Meg úgy szeretném megélni azt a kort, amennyinek a Gábor kívül,
2: igen,
1: de ezért szeretjük egymást.
2: Hát igen,
0: a nagy. És akkor a nagy dobás, amire készültök ebben az évben, az a Mohácsi koncert lesz?
1: Az a Mohácsi koncert, meg még van nagyon sok minden, amit majd ha aktuális lesz, akkor vagy a te műsorodba, vagy valahova majd elhozzuk és beszélünk róla, amikor már ott vagyunk tényleg célegyenesbe.
0: De akkor most előttetek a nyár, rengeteg fellépéssel.
1: Hála jó Istennek.
0: Oké, és még egy utolsó dal itt a Hajrá Magyarokban.
1: Legyen így.
0: Az elfelejtett szó élőben a Fischer Norbi akusztiktól.
3: Hajrá Magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: elfelejtett szó a Fischer Norbi akusztik feldolgozásában itt a Petőfin, a Hajrá Magyarokban, egy zseniálisak vagytok. Fischer Norbi, Horváth Attila és Vencel Gábor, nagyon szépen köszönjük ezt az órát.
1: Köszönjük a meghívást. Köszönjük.
0: Ugye repült, mint a sít?
2: Hát tényleg,
3: nagy mi sívetünk
2: volt nagyon.
0: A koncert visszanézhető, mint mindig a Petőfi Facebook oldalán így ideig, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Tényleg fantasztikus volt a hangulat, köszönjük szépen, reméljük a folytatás is ilyen lesz, ami minket illet, a Vadfrutti érkezik. Nektek még egyszer köszönjük, és szuper nyarat, illetve majd a koncertekhez sok sikert.
1: Viszont kívánjuk.
0: Majd figyelünk titeket.
2: Köszönjük.
0: Vadfrutti, tehát hamarosan itt a Petőfi.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
5: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Fontolóra venni az uniós csatlakozást Norvégia.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Torlódás alakult ki az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, mert a 48-as és a 39-es kilométer között dolgoznak. Munkavégzés miatt lezárták a 47-es főutat Köröstarcsa belterületén, a 102-es kilométernél a Kossuth-Lajos utcában. A forgalmat helyben terelik el. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. A két politikus közös sajtótájékoztatóján Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy a kormányfő képes lesz visszavezetni Magyarországot Európába. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új, klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Fontolóra venné az uniós csatlakozás Norvégia. Erről a skandináv ország külügyminisztere beszélt a Financial Times-nak adott interjúban. Emlékeztetett arra, hogy hazája korábban két népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást. De a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés, tette hozzá. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit több órás megfeszített munkával mentettek ki, és súlyos, életveszélyes állapotban szállított a kórházba. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást, ismeretlen tettes ellen.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma még csak a keleti határ mentén, szerdán már sokfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kettő után ma is itt egy csodaszép tavaszias délután, hogy mi mindennel színesíted, rajtad múlik. Én hozom a változatos magyar zenei kínálatot hozzá, dőj hátra nyugodtan és élvezd. A sort a Bárpalotáról indult banda, a Vadfrutti kezdi.
4: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Nora Till után itt a Petőfin ismét egy fiatal hölgy, Lakner Roberta, azaz Berta Lámi, aki társadalom kritikaként írta meg a következő dalát a felszínes emberi kapcsolatokról, persze szerelmi köntösbe bújtatva, saját bőrén tapasztalta meg, amiket kiénekel mindjárt magából. Úgy tapasztalta, hogy mikor körülötte és benne minden rendben volt, akkor imádták a társaságát, viszont mikor lelkileg nem volt a toppon, akkor 90%-uk kihullott az életéből, bárhányszor is volt ellenkező esetben ő támasz a számukra. Párkapcsolatok tekintetében is sokszor látja ezt a sémát, hogy rajonganak valakiért, ha az jóképű, gyönyörű, álmodoznak róla, viszont ha jön egy probléma, akkor hát kiderül ugye, hogy kicsit macerásabb a tulajdonsága a másik nap, és ilyenkor nem a megoldást keresik, hanem inkább odébb állnak. Nem kíváncsi igazán ugye senki a másikra, tisztelet a kivételnek tartja ő, és ezt fogalmazta meg egy dalban. Igaz, hamis, most itt a Petőfi, Berta Lámi.

igazi kincs a csapadék és a növényeknek, amit a szerdai front hoz majd magával. Újabb zivatarokra, záporokra kell majd számítani, és hát nagy hőmérsékleti kontraszt is kialakulhat, majd akár 10 fokos is, hiszen az Alföldön még holnap akár 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, a felhősebb, csapadékosabb nyugati tájakon viszont nem lesz több 17-20 foknál. De ez a holnapi napra érvényes, ma még használjuk ki, hogy 20 fok felett vannak az értékek, itt a Petőfin a 0630-30-30-380 as számon pedig Norbi írta, hogy a 47-es számú főúton lezárták teljes szélességében az teljes utat, munkavégzés van, és helyben terelik a forgalmat. Köröstarcsa belterületén ugyanis a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek, a 102-es kilométeren a 47-es számú főúton, tehát köszönjük szépen. Megnövekedett menetidővel kell számolni az M3-ason is Budapest felé, Bag és 60 között, ott egy munkavégzés okoz lassulást. A 82-esen Győr közelében pedig az M1-es csomópontjánál egy kis terrautó és egy személyautó ütközött össze korábban, a 70-es kilométernél lezárták a főutat és a forgalmat megállították. Hát a 82-esen Győr közelében az M1-es csomópontjánál. Vigyázz magadra, balesetmentes további jó

0: az örök tél.
1: Petőfi Rádió minden magyar és a fogorvosok felé egy kis tisztelet. Ma van a Szeretem a fogorvosomat nap. Kifejezetten a fogorvosoknak ajánlják azért a fantasztikus munkáért, amit azért végeznek, hogy mosolygósak maradhassunk. Ezt a napot tehát azért ünnepelhetjük, hogy kimutassuk a fogorvosok iránti szeretetünket. Ez a nap tehát a fogorvosok és a szolgáltatásaik iránti megbecsülési jelképe. Június 2. Ha nem tudtad volna, a Kármenek Anitát, ők ünnepelnek egyébként, sok boldogságot. 0-30-30-30-380, ne feledd a számunkat. Ha SMS-ben vagy Viberen üzensz, akkor a kívánság műsorban is meglepeded majd őket. Szikora Tominál, most azonban Mocskonyi Dörgő, most is ott a parton, itt a Petőfi.

Hegyfarton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva,

0: És az egykori hip-hop együttes. Fekete Vonat az együttes neve kézzeld arról a 60-as években közismert vonatról kapta a nevét, ami Szabolcs-Szatmár megyéből indult Budapestre. Ezen utaztak hétközben a fővárosban dolgozó munkásromák. Eredetileg Paul Péter Tánzzal énekes 67-es lágere a legismertebb, viszont többek között Demjén is énekelt róla. Most pedig Dr. Bérenség dolgozták fel. Hol van az a lány? Ezt hallhattuk itt a Petőfi. A folytatásban is változatos magyar zenei kínálat vár. A hírek után rögtön itt a Blaha Louisiana.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok. És egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Magyarország konstruktív partnere lesz az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Berlinben. Hőhullámokat és szélsőséges időjárást okozhat idén az El Niño jelenség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Torlódás alakult ki az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, mert a 48-as és a 39-es kilométer között dolgoznak. Munkavégzés miatt lezárták a 47-es főutat Köröstarcsa belterületén, a 102-es kilométernél a Kossuth-Lajos utcában. A forgalmat helyben terelik el. Baleset történt a 82-es főúton Győr közelében, az M1-es csomópontjánál. A 70-es kilométernél a főutat lezárták. Árokba hajtott egy autó a 102-es főúton Tök és Perbál között, a 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat. Legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellen súlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. Súlyog Tamás azt állította, hogy korábban együttműködést ajánlott fel Magyar Péter kormányának, de ezt nem fogadták el. Hozzátette, a lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Hőhullámokat és szélsőséges időjárási viszonyokat okozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánokat idézhet elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Antoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Christian Herz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, melynek korábban a csapatkapitánya is volt. A válogatott cseh botont személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB1-ben ezüstérmes Szolnok. A 22 éves 3-4-es poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt két idényt a Szeged együttesénél töltötte. Ezüstérmet nyert Újvári Izabella a mexikói Acapulcóban rendezett futgolf világbajnokság női egyéni versenyében. A világbajnokság holnap a csapatversennyel folytatódik, ahol a férfi, a szenior és a női csapatunk is érdekelt lesz. Köszönöm a figyelmüket!
7: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma még csak a keleti határ mentén, szerdán már sok felé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, itt van már is a csapat, akik hamarosan Budapesten, Pápán, Zalaegerszegen és Székesfehérváron is elrepítenek abba a világba, ahol minden szín élénk, ahol minden illat illatozik, és ahol a régi kedvenc dalok mellett pár meglepetéssel is készülnek. Most pedig itt a Petőfi, jön a Blaha Louisiana.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizáró

Petőfi Rádió minden magyar. Szép júniusi délutánunk van. Egyébként június 22-e a nyár hivatalos kezdete, de ebben a hónapban ugye már a nappalok időtartama jóval meghaladja az éjszakáét, úgyhogy ezt azt gondolom már mindenki szemügyre vette. Amerre pedig járunk, színek, illatok, hangok kavalkánja fogad bennünket ebben a hónapban. Madárdalból bőven jut még erre a hónapra is, tulajdonképpen órarendet lehetne készíteni hozzájuk, mert nem egy időben szólalnak meg. Legkorábban, amire ébredhetünk, az az éneklő kerti rozsda farkú, aztán jön a szén cinke, az ökörszem, a citromsármány, a kék cinke, az erdei pinty és a rigó, ők mind azok a madarak, akik a reggeli dalokat biztosítják számunkra, és akkor nyílnak a liliomok is, a rózsák is, tökéletes szépségük miatt ugye őket tartják a virágok királynőinek, de ott az úton útfélen termő bodzai is, aminek illatos fehér virágaiból nagyon finom szörpöt lehet készíteni, és ebben a hónapban ugye jönnek a friss gyümölcsök, cseresznye, eper, libizli, málna, és nem sokára a megy is kezdetét veszi, már ami a szezont illeti. Egyébként az mindig az időjárástól és a fagyoktól függ, hogy mennyi kerülhet ezekből a finom gyümölcsökből a boltokba, és teljes létszámban ilyenkor megjelennek a lepkék, illetve hernyóik, bogarak, pókok, szúnyogok. Apropó szúnyogok, a gyérítést megkezdték, bár azt mondják, a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten egyébként a békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárvái gyérítik, vízbe jutatott biológiai

0: Petőfi Rádió minden magyar, ne felejts holnap otthon az esernyőket, ugyanis sokfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, az Alföldön akár 30 fokot is mérhetünk, máshol lehet, hogy csak 17-20 lesz. Egyébként 21 fokos a Balaton, ha csobbanást tervezel, és úgy gondolod, hogy nálad már itt van a nyár, és nem bírod ki a strandolást, ami pedig szintén érdekes, hogy a balatoni elsőség segélynyújtó szolgálatot elindítja hamarosan a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei majd július 1 és augusztus 20 között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A hét település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget fognak nyújtani a mentők kiérkezéséig. Bármere is jársz az országban, légy figyelmes, körültekintő. Az Aggteleki Nemzeti Park területén például most már több ízben láttak medvét, ami lehet, hogy egy és ugyanaz egyébként. Ha esetleg medvét észlelnél bárhol is az országban, például az Aggteleki Park környékén, akkor fontos, hogy ne fordíts hátat neki, és ne fuss el, mert hogy a medve akár 40 km/h is tud futni, úgyhogy valószínűleg le fog gyorsulni. Ha észrevett, akkor lassan fel kell emelni a karod a fejed fölé, halkan beszélni, énekelni, fütyörészni, hogy emberként beazonosíthatson. Ha nem vett észre, akkor pedig csendben hátrálj, és minél nagyobb körben került ki. Medve észlelés azért nem nagyon jellemző itt Magyarországon, de korábban rókával, borzzal sem nagyon lehetett találkozni például a városokban, ami most már szintén elég gyakori, úgyhogy ha van ilyen tapasztalatod, akár a Facebook oldalunkon, vagy a 0630303380-as számunkon is megoszthatod a részleteket, észrevételeidet SMS-ben, Viberen, míg itt a Petőfi újabb változatos magyar zenei kínálat vár.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Magyar zene. Gathering a

Petőfi Rádió minden magyar, a folytatásban pedig Molnár Attila, vagyis ismertebb nevén Des, aki focista múltjából eredendően használja a művész nevét, ott a tízes meszt viselte, és lovári nyelven a Des a tízes számot jelenti. Hamarosan a parkban dupláz, de Zomárdiban is találkozhatsz majd vele, és természetesen a nyáron még rengeteg helyen, ahol fellép, most pedig itt a Petőfin, Destől jön a Pannonia.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ajsa Luna elhozta nekünk az óra utolsó perceit, 4-től pedig ma is Petőfi csúcs Szikora Tomival. Lesz játék, Petőfi ajándékcsomagért készülj, a 0630-30-30-380-as SMS és Viber számon pedig ma is már most ír meg kéréseidet, hiszen lesz kívánságműsor, bárkit meglepetsz, akit szeretnél. Kata búcsúzik, Tomi érkezik, és mindjárt itt van Tóth Gabi is.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Magyarország konstruktív partnere lesz az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Berlinben. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a járvány gócpontjában.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Torlódás alakult ki az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, mert a 48-as és a 39-es kilométer között dolgoznak. Munkavégzés miatt lezárták a 47-es főutat Köröstarcsán, a 102-es kilométernél a Kossuth-Lajos utcában. A forgalmat helyben terelik el. Baleset történt a 82-es főúton Győr közelében az M1-es csomópontjánál. A 70-es kilométernél a főutat lezárták. Árokba hajtott egy autó a 102-es főúton Tök és Perbál között. A 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az unió következő 7 éves költségvetéséről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági környezetében, fejlődésében számíthat Németország segítségére. Társadalmi egyeztetést indítanak a közmédia jövőjéről, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, és az átalakítást a jogállami keretek betartásával kívánják végrehajtani. A miniszter hangsúlyozta, a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem politikai vagy hatalmi érdekeket. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Ukrán források szerint Kijevben és Dnipróban összesen 13-an haltak meg, és több mint 100-an megsérültek az éjszakai támadásokban. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilván tartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből. A WHO adatai szerint a szomszédos Ugandában eddig 9 megerősített fertőzést és egy halálesetet regisztráltak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Ma még csak a keleti határ mentén, szerdán már sok felé számíthatunk. Záporok, zivatarok kialakulására. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, ha már hazafelé tartasz, jó úton jársz, ha pedig még dolgozol, kitartás már közel a vége. Számíthatsz rám a folytatásban. Én leszek az utitársad, a munkatársad. Hello, Szikora Tamás vagyok. Hamarosan nyereményjátékot indítok Petőfi Rádiós ajándékokért.
7: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: főváros felé Bag és 60 között, és árokba hajtott egy személyautó a 102-es főúton Perbál és Tök települések között a 11-es kilométernél. Mindez tehát a 102-es főúton Perbál és Tök között. Rá kellett googliznom, de ez itt van Zsámbék mellett. Kitartás, vigyázz magadra, én az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési információkat, adj helyzetjelentést Bácsalmásról, Jászberényből, Mohácsról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És játékot ígértem, szóval hamarosan nyereményjáték következik, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, mindjárt mondom a részleteket.

Petőfi Rádió minden magyar. Játékot ígértem, szóval hamarosan játék következik, a nyertes pedig remélem, hogy te leszel. Csak egy dolgot kell hozzátenned. Gyorsnak lenned, mindenkinél gyorsabbnak lenned. Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet. Kacsintok, hamarosan. Akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha mindezt tudod, visszahívlak, és egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe tér a komplett ajándékcsomagunk. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék néhány pillanat és rajtól.

0: Rakócirkusz, Szirota Jennifer, gyere kicsi. A Petőfi Rádióban minden magyar, a szám előtt ott volt a felhívás, akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630 30 30 380-on, mi pedig a gyorsaságot jutalmazzuk. Ha első vagy, mindjárt nálad csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsban a legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Elkísérünk A-ból B-be. Az M3-ason lelassul a haladás Bag és 60 között a főváros felé vezető oldalon. Itt munkavégzés van a 48-as, valamint a 39-es kilométer között. Tehát lassabb haladás van az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között. A 102-es úton Tök és Perbák települések között árokba hajtott egy személyautó a 11-es kilométernél. Forgalomkorlátozás van, mindez tehát a 102-es főúton Perbál és Tök között. Az M1-esen lelassul a haladás a főváros felé vezető oldalon, főként Tata és Tatabánya környékén, itt plusz menetidővel tervez. Ami pedig a főváros híreit illeti, hétköznapokon fél héttől hajnal 5 óráig, és hétvégenként egész nap lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kitartás, vigyázz magadra, a további információkat is várom az egész országból. Szerencsről, Jászberényből, Kiskörösről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 16:44-kor menetrend szerint játék következik. És mint ahogy mindig, ma is a leggyorsabb üzenetküldő kap esélyt a nyereményért. Már is nála csörgök.
1: Szép napot!
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
1: Szép napot!
0: Hogy szólítatlak?
1: Ákos vagyok.
0: Ákos, mennyire tartod magad szerencsés típusnak?
1: Hát, félig meddig.
0: Félig? Egy 10-es skálán?
1: 8-as.
0: Na, az egész jó. De egyébként szoktál is játékokon próbálkozni?
1: Néha.
0: Mert hogy ma elsőként küldtél nekünk üzenetet a játék felhívásunk után, úgyhogy bent vagy a játékban, mondd el kérlek, hogy mi volt az óra szerencse zenéje, az óra nyerőslágere.
1: Csipó, cirkusz, gyere kicsi.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogen megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Segítséggel, de megvan, összehoztátok, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Te nyertél, vagy hát ti nyertetek! Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiétek, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lesz a tiétek.
1: Hú, köszönjük szépen!
0: Na mit fogsz ebből adni a besugódnak, a segítődnek?
1: A bögrét kérte.
0: A bögre lesz akkor az övé, aha. És milyen érzés nyertesnek lenni?
1: Kellemes, jó így délutánra, jó érzés.
0: Hogy telt a napod? Mivel telt ma?
1: Dolgoztam ma, meg főztem.
0: Na, mi a menő? Mi lesz a vacsinálatok?
1: Lazac meg rizs.
0: Az fincsi, akkor az ilyen kondis kaja.
1: Hát igen, igen.
0: Megvan akkor a nyári forma, ugye? Összejött?
1: Igen, hát az mindig összejön.
0: Tök jó, hogy ezt így elmondhatod magadról, mert hát nekem valahogy sosem jön össze, tehát hogy én mindig eltervezem, aztán valahogy mégiscsak mindig kicsúszik. Mi a titok?
1: Hát oda, az evésre oda kell figyelni, nagyon meg azért edzeni is kell mellette.
0: Mennyi számít a kaja?
1: Az nagyon sokat számít, fele-fele arányban.
0: Fele-fele azt mondod? Aha.
1: Igen.
0: Nekem mindig a kaján búkik el a dolog. Erre mit tudsz tanácsolni?
1: Hát én is szeretek jókat enni, de lehet jókat enni, hogyha odafigyelünk akkor is. Szerintem, hogyha nagyon odafigyel az ember, akkor is lehet jókat.
0: Kitalálom, személyjegyző vagy.
1: Nem vagyok személyjegyző.
0: Azt hittem.
1: Szeretem hozzuk.
0: Akkor megvan a vacsim, lazac, rizssel. A következő dal pedig mindjárt a tiéd, a kaja mellé. Loving Arms és a Szeretsz itt a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Játék pedig holnap is lesz 4 és 5 között.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kedd délután 5 óra, remélem vége a munkának. Vegyünk egy nagy levegőt, és együtt indulunk haza. A folytatásban is számíthatsz rám. Például mindjárt itt a Kispár és a Borz, és a Ha az életben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek. Tolle Elsel 2,8%-os dobozos tej, egyes Lace chipsek és egyes Camping Kör dobozos sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske térségében korábban egy műszakhiba miatt megállt egy jármű az átterelt sávban. A 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Az M43-ason lezárt a két csomóponti ágat a 4-es kilométernél. Az 5-ös főút építése miatt lezárták az M43-as határ felé vezető oldalára a felhajtó ágat, valamint a pályáról nem lehet az 5-ös főútra sem behajtani. Kerülni Szegeden keresztül lehet. Árokba hajtott egy kis busz a 47-es főúton Szeghalom közelében. A 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 47-es főúton Köröstartján, a Kossuth-Lajos utcában. A 102-es kilométernél az utat teljes szélességével lezárták. A forgalmat helyben terelik el. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején. Amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések. Az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitás kérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. A miniszterelnök ugyanakkor ismét hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvereket Ukrajnába. Ukrán hadi üzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Ukrán források szerint Kijevben és Dnipróban összesen 13-an meghaltak, és több mint 100-an megsérültek az éjszakai csapásokban. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot fogtak el. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. A BRFK közölte azt is, hogy a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma még csak a keleti határ mentén, szerdán már sok felé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kedd délután 5 óra van, ha egy ilyen nap után még tele vagy energiával, akkor gratulálok, ha pedig nem, akkor itt vannak a legnagyobb magyar zenék, segítek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, munka után együtt lazulunk, most a Kispál és a Borzzal, itt a Ha az életben.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenék.

0: jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: hírek az utakról.
1: Sokan vezetünk együtt, a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádiótól kapod a legtöbb útinfót, haza kísérünk. Az M1-esen Budapest felé Bicskénél korábban egy műszaki hibás autó miatt az átterelt sáv forgalma megállt. A 36-os kilométertől emiatt egy nagyobb torlódás alakult ki. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé Bicskénél, ahol az átterelt sávban van a nagyobb torlódás. A 47-esen Szeghalom térségében árokba hajtott egy kis busz, a 78-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 47-esen Szeghalomnál, ahol a 78-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Az M3-ason pedig lelassul a haladás Budapest felé Bag és 60 között, mert munkavégzés folyik a 48-as, valamint a 39-es kilométer között. Tehát lassabb haladás van az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között. Kitartás, vezess óvatosan, a további információkra is számítok az egész országból. Kiskunhalasról, Bajáról, Kecskemétről hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ki az, aki éppen a párjához, a szerelméhez utazik? Veled vagyok, elkísérlek. Egymáshoz rövid az út, itt a

Petőfi Rádió, minden magyar. Beszéljünk arról a programról, arról az eseményről, ami a napokban lesz majd, ugyanis egy ritka jelenséget, egy együttállást figyeltünk meg az égbolton június elején, június 5 és 12-e között, mert hogy a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz majd látható, egész pontosan június 9-én lesz majd kedden este a legfényesebb, ekkor kerülnek egymáshoz a legközelebb, naplemente után 21 óra 20 perc környékén, hogyha figyeljük a nyugati horizontot, 17 fokos magasságban, akkor a ragyogó Vénusztól mindössze egy nagyon kis távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. Persze látható ez szabad szemmel, kisebb tápcsővel pedig a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz majd. Szóval egy tökéletes nyáresti program jövő hét elejére, kiülni, naplementét nézni és megfigyelni a Vénusz, valamint a Jupiter együttállását június 5 és 12-e között.

Gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: hírek az utakról.
1: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, első kézből jelezzük neked a friss, aktuális forgalmi infokat a Petőfi Rádióban, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Az M1-esen torlódás tapasztalható a főváros felé vezető oldalon. Korábban Bicske térségében egy műszakhívás autó miatt állt meg a forgalom, emiatt szakaszos torlódás van, tehát az M1-esen Budapest felé Bicskénél. Az M43-ason Szeged térségében az 5-ös főúti csomópontnál aszfaltoznak, éppen ezért itt a kerülő utat táblák jelzik. Mindez tehát az M43-as autópályán Szeged térségében az 5-ös főúti csomópontnál. És korábban a 47-esen árokba hajtott egy kis busz Szeghalom térségében a 78-as kilométernél. Tart a műszaki mentés, a forgalom csak egy sávon halad, mindez tehát a 47-esen. Ami Budapest híreit illeti, baleset történt a Budaörsi úton, a Bak csomóponti felüljáró alatt. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, a Kuruc utca közelében, valamint a 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Kútvölgyi útnál. Várom a további információkat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Tatáról, Salgótarjánból, Polgáról. Hívd most 061-759-6060, vigyázz magadra!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: Az ország nagy részén felhős, napos, ugyanakkor kissé füllett időben autózhatunk. Szigetszentmiklóson 29 fok van, míg Nyírbátorban 24. Nálad hány fokot ír az autó?

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3 perccel ezelőtt kaptam Viberen az útinfót, hogy az M0-áson a Halásztelki lehajtónál az M3-as felé egy műszakhibás kamion vesztegel, ezért van torlódás, mert az M0-áson az M3-as felé Halásztelek térségében. Köszönjük az infót, várom a továbbiakat is, 06 30 30 30 380, és akár a névnapi köszöntéseket, mert ma június 2-a az Aniták nagy napja. Lebb meg őket rajtunk keresztül, akár a barátnőd, a kolléganőd, vagy egy családtagod. Így! Én pedig játszom mindjárt a Honey Biz dalát, itt az Egyedül.
1: Egyedül!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Friskis száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős délutáni forgalom miatt araszolásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az M1-esen mindkét irányban Viatorbágy és az M0-ás között. Jó hír azonban, hogy Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Viatorbágy csomópont felhajtóágát megnyitották. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között a 48-astól a 39-es kilométerig munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Az M43-ason Szeged térségében a 4-es kilométernél lévő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak, az M5-ös irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat zárták le. A javasolt kerülő utakat táblák jelzik. Árokba hajtott egy kis busz a 47-es főúton Szeghalom közelében. A 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő berlini sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitáskérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. A miniszterelnök ugyanakkor ismét hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvereket Ukrajnába. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben ez megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak, és 16-ot fogtak el Budapest 11. kerületének legnagyobb városrészében. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. A BRFK közölte azt is, hogy a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepít a Kelenföldi vasútállomás területén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ma még csak a keleti határ mentén, holnap már sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 6 óra után is magyar zenékkel támogatjuk a délutánod, akár útközben, akár tanulás közben, vagy csak készítés közben hallgatsz minket. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. 30Y, Supernem, Blaha Luziana, ők tuti jönnek, a kezdésben pedig itt a Honey Beast.
5: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Gőrcépen. Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési információkat. Sopronból, Hajdúhatházról, Tiszalökről hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan vezetünk együtt, sokan vagyunk együtt útközben, autópályán is. És bár az útépítések nem lettek rövidebbek, de már van, ami együtt érez velünk, ezek pedig a hangulatjeles táblák. Hogy még 8 kilométer van hátra, ezt általában egy szomorú smiley, egy szomorú arccal jelzik, még 3 kilométer, egy ilyen rezzenéstelen arcot párosítottak hozzá. És amikor pedig az van, hogy még 2 kilométer van a terelésből, az átépítésből, akkor ezt már mosollyal jelzik. Hát egyszerűen zseniális ötlet, nem csak információt adnak arról, hogy mennyi van még hátra a kellemetlenségből, hanem pontosan lekövetik azt, amit mi sofőrök is érzünk, frusztrációt, türelmetlenséget, majd pedig megkönnyebbülést. Szóval ez tényleg jó felhasználói élményt ad, és valahogy kellemesebbé teszi a kellemetlenséget. Szerencsére ezzel a megoldással már ugye itthon a magyar közút is előállt, talán 1-2 évvel ezelőtt az M3-ason is láttam már hasonlót, de korábban már több nyugat-európai országban is használták. Na és neked hány kilométer van még hátra a terelésből? A Petőfi Rádió veled van útközben is.

0: Figyelem az M0-áson az északi szektorban, a 69-es kilométernél, a 11-es főúti végcsomópont felé két autó ütközött össze, csak egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát az M0-áson, a 69-es kilométernél, a 11-es főúti végcsomópont felé. Az M6-oson Budapest felé egy autót szállító tréler felborult, Kulcs és Rácsalmás csomópontja után az 58-as kilométernél le van zárva a külső sáv, tehát felborult egy autó az M6-oson Budapest felé, a Kulcs Rácsalmás csomópont után. Két autó karambolozott a 4-es főúton Téglásnál, a 246-os kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 4-esen Téglás határában, és még korábban a 47-esen Szeghalomnál árokba hajtott egy kisbusz, a 78-as kilométernél tart a műszaki mentés. Tehát baleset a 47-esen Szeghalomnál, a 78-as kilométernél. Én az egész országból várom a közlekedési infokat, bármerre is vezetsz, adj infót Zalalövőről, Hajdúböszörményből, Jászberényből, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió. Legyen úgy,

0: Petőfi Rádió minden magyar. 4-es Street, hova tűntél? Ezzel indul az élő kívánság műsor 7 után. Zoé választotta a dalt, az anyukájának Mariannának együtt autóznak edzésre. És te, kinek üzennél? Ír vagy hív?
1: Hova tűntél, mond, hova tűntél, mond?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsor.

0: Viberen a 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel. Minél hamarabb szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési miniszter.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két autó ütközött az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon a 69-es kilométernél. A baleset miatt csak egy sáv járható. Az M43-ason Szeged térségében a 4-es kilométernél lévő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak. Az M5-ös irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat zárták le. A kerülő utakat táblák jelzik. Az M6-oson Budapest felé a Kulcs Rátszalmás csomópont után egy autót szállító tréler felborult. Az 58-as kilométernél a műszaki mentés idejére az érintett pályaoldalt lezárták. Két autó koccant a 4-es főúton téglás határában. A 246-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Árokba hajtott egy kis busz a 47-es főúton Szeghalom térségében. A 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő berlini sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy már zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben ez megtörténhet. Részlegesen lezárták a belga légteret légirányítók váratlan sztrájkja miatt. A brüsszeli és a Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légi közlekedésben komoly fennakadások alakultak ki.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bera Emese. Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. Döntéshozatal nélkül ért véget Chema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott helyzete szempontjában rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről, idézi I.S. Ferenc elnök nyilatkozatát a szövetség honlapja. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Négyes Street, hova tűntél? Ezzel indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, de hogy melyik dal legyen a következő, hív most 061-759-6060, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, 9-ig számítok rád.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel.

0: ma már 27-e van. Mi lesz történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Roberto azt írja, szia Tomi, jobban menne a mosogatás, a takarítás, hogyha játszanál nekem valami pörgős dalt. Ez csak természetes. 061-759-6060 ez a telefonszám. Hogy szólíthatlak?
3: Hello, Ákos.
2: Ciao, Ákos. Osztálykiránduláson vagytok, vagy mi a program?
3: Hát igen, kiránduláson vagyunk.
2: Na, merre mentek?
3: Szlovákiába.
4: Dima
2: Fukován. Hány napot lesztek Szlovákiában?
3: Négyet.
2: Aha. És jó a csapat?
3: Igen, nagyon jó. A zenét hallgatunk a buszon, meg jó a buli minden.
2: Na, akkor mondd a spanoknak a keresztneveit, hogy kiknek játszak zenét.
3: Balázs, Feri, Dév, Beni, Levi, Gaci, Máté, Mira, Domja, Kende, Adri, Tibi, Marci, Krisztián, Nimród, Igrács. Hát, na igen, meg hát 50 ember van még.
2: Ja, vágom. Oké, meg gondolom, ti vagytok az a csapat, aki hátul ül, ti vagytok a leghangosabbak. Na, akkor csinálunk hozzátok hangulatot, még jobb hangulatot a buszba, jó?
3: Rendben, oké. Köszönjük szépen.
2: Köszi, ciao.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig itt ülök a telefonközpontban, szó szerint veszem felfelé a rendeléseket folyamatosan. Szia, hogy szólítatlak?
3: Péter vagyok.
2: Hello, szia Péter. Hol hallgatsz minket?
3: Koroncó.
2: Koroncó. Milyen az idő ott nálatok?
3: Szeles,
2: de attól kellemes? Nem volt ma ilyen füllett idő?
3: Hát nem, kicsit amúgy.
2: Esőt várjátok már?
3: Hát valaki várja, valaki nem.
2: És te?
3: Hát én nem várom, mert óra meg tetőt kell csinálni.
2: Aha.
3: Tehát ne legyen.
2: Felújításban vagytok, vagy ebben dolgozol?
3: A tetőn dolgozok, persze. Hát gyerebezünk. Az a fél munkám, igen.
2: Na, kinek szeretnél ma este számot küldeni?
3: A kedves barátomnak, Horváth Sándornak, Koroncóra, aki lesz majd a munkatársam.
2: Na, hát akkor jó melót nektek, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Jó, rendben, nagyon szépen, köszönöm.
2: Én is.
3: További jó munkát.
2: Neked is minden jó, szia.
3: Szia.
2: Magna cum laude, pálinka dal. Remélem hoz hangulatot bárhová, akár otthon, akár vacsi közben, vagy munka közben hallgatsz minket. Ez a kívánságműsor a Petőfi

0: Fú, az egyik kedvenc újdonságunk. Follow the flow, beszívom.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
0: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Levi vagyok.
0: Szia, Levi. Mi a program ma?
3: Hát itt biciklizek kint a faluban egyedül.
0: Ah, most egyedül vagy? Hogy?
3: Hát most barátom most éppen nem él, de...
0: Aha. De hát hál' Istennek ez téged nem állít meg. És te attól járod, keled az utakat.
3: Hát igen.
0: Hány kilométernél tartasz? Van ilyen kis órád, ami méri?
3: Hát tegnap, meg a tegnap előtti nap az úgy összesen 12,5 kilométer.
0: Na hát akkor ez a napi 5-6, ez akkor megvan neked.
3: Igen.
0: Most épp merre felé tekersz? Merre tekereksz?
3: Igen, ilyen falun belül.
0: És akkor mit hallanál tekerés mellé, biciklizéshez?
3: Nem tudom, valami jó kis pörgőset.
0: Aha, akkor bízd rám, és akkor meglepünk, jó?
3: Nem, köszönöm.
0: Én köszi, ciao. Ildikótól Vibert kaptam. Szia Tomi, én életem szerelmének Csabinak szeretném küldeni a következő dalt. Szívecske. Rendelés felvéve Moriones Albajár. Ez szól most a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsorban. Pontosan 19:35-kor a naplementében. És te, kinek üzennél? Akár a névnapos Anitáknak? Itt a lehetőség, hogy a kezedben a telefon, ír vagy hív, számítok rád.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És mondom a telefonszámunkat 061 759 60 60. Ki a következő? Háló, Petőfi Rádió.
3: Jó napot!
2: Jó napot! Szia! Én Tomi vagyok, és te?
3: Én meg Szalai Norbi vagyok. Szeretnék egy számot kérni, ha lehet.
2: Természetesen, a legjobb helyen vagy, Norbi. Mit csinálsz, miközben számot kérsz?
3: Figyelj, menjünk hozzáfele az állatkertből.
2: Na, melyik állatkertben voltatok?
3: Bécsben voltunk.
2: Bécsben vagy Pécsett?
3: Bécs.
2: Aha, na én még nem voltam ott. Mit láttatok, amit esetleg itthon még nem láttatok?
3: Figyelj, volt panda, igazából mindenféle állatot láttunk.
2: Akkor a panda tetszett a legjobban, hogy így az ragadt meg elsőként.
3: Az nagyon tetszett, aha, az nagyon jó volt.
2: És nem voltak sokan?
3: Figyelj, voltak, de voltak azért szépen. Leginkább ilyen csoportok voltak, ilyen iskolások, órások, mindenki, felnőttek, mindenki volt. Uh-huh.
2: És akkor most pedig jöttök hazafelé?
3: Most megyünk hazafelé, így van.
2: És kinek szeretnél számot dobni?
3: Ugye mindenki, aki szereti. A Kalóz Bárkának egyébként, Sárvárra, a Kalóz Bárkára.
2: Oké, srácok, jó utat nektek haza, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Új dal következik a Halott Pénztől, ez a gyereke.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet, például a következő Ózdról jött. Szia, én a következő számot Gabriellának Debrecenbe szeretném küldeni a pékségbe. Írja anyu Ózdról. Kedves Gabriella, hát akkor a munka végeztével az első dal 8 óra után a tiéd lesz. Marietta is csatlakozott hozzánk, aki a szerelmének Zoltánnak szeretné küldeni a következő dalt. Üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek, ne haragudj rám. Hát akkor bocsánatot kérünk közösen ezzel a dallal. Paulina, odaadom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: zenészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött az M0-áson az M3-as közelében a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 69-es kilométernél csak egy sáv járható. Árokba borult kamiont mentenek az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. A 120-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aszfaltoznak az M43-ason Szeged térségében, az 5-ös főúti csomópontban. Az M5-ös irányába a lehajtóágat, az országhatár felé a felhajtóágat lezárták. A kerülő utakat táblák jelzik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás, írják a közleményben. Az országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben ez megtörténhet. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás, Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát. Kezelése az égés sebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra után is te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő, és hogy kinek játszam. Folytatódik az élő kívánság műsor. Hello, Szikora Tamás vagyok. Várom, hogy hívj 061-759-6060, vagy akár ingyenes Viber üzenetet is küldhetsz. Gyerünk!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vagy hívd a 061-759-6060-at. Hello!
3: Szia, Tomi, Katus vagyok.
2: Hello, Katus.
3: Hogy vagy? Köszönöm, meg vagyok.
2: Mosolyog a hangod?
3: Sikerült kivégülnöm a mentálosommal.
2: Rajzoltam
3: neki, hogy hál' Istennek. Most szeretnék kérni egy számot a látőmnek, itt ő mellettem, a fehérnem. Úgyhogy most érkezett meg, itt van mellettem, itt mosolyog és nevet.
2: És mi a program? Kibeszéltek mindenkit is?
3: Igen. Aha, túl jó.
2: Igen, hallom, hogy közben neki is beszélsz, nekem is beszélsz, de akkor figyelj, tisztázok, küldjek nektek zenét, hogy legyen még jobb a hangulat, ugye?
3: Szia,
2: újdonság ajánlat következik Nora Tilltől, aki nálunk járt a Petőfi Rádióban, és itt mutatta be ezt az új dalt, Last Round Table. A zene arról az emberről szól, aki az utolsó a buliban nem akar hazamenni, nem akar egyedül lenni a saját gondolataival.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia Tomi, Nimród vagyok.
2: Hello Nimród.
3: Zenét lehet kérni?
2: Természetesen.
3: Szeretném a zenét küldeni anyukám barátnőjének és a kislányának névnapjuk és születésnapjuk alkalmából.
2: Aha, ők akkor Aniták?
3: Igen.
2: És a születésnapjuk is ma van, vagy most volt a közelmúltban?
3: Tegnap volt.
2: Aha, na hát akkor ez jól összejött nekik.
3: Igen.
2: Van buli, vagy lesz ünneplés? Kis kocintás, vagy valami hát, kis eszemiszom?
3: Hétvégén.
2: Akkor erre hangolódunk, és meglepjük az ünnepelteket most a Petőfi Rádióban. Kösz, hogy hívtál!
3: Nincs
2: mit. Szia! Új dal következik. Zaporozsec, Mezőmisi. Köszi!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A kívánságműsor fordítva is működik. A dolog full egyszerű, add meg a címzett telefonszámát, küldj egy rövid sztorit, én pedig felhívom őt és átadom neki a személyes üzenetet. Halljuk, hogy mi lesz a következő reakció. Ildikót hívom, akinek Józsi adta meg a telefonszámát. Ildikót úgy tűnik, hogy nem érem el, pedig Józsi szeretett volna neki köszönetet mondani mindenért, minden segítségért, amit az elmúlt hónapokban kapott. Józsi ugyanis már hazatért a kórházból, a krónikus Bell 272-es szoba 2-es ágyáról 2 hónapja hazatért, és azóta is tudják tartani a kapcsolatot, így a következő számot köszönetképpen Ildikónak címzi a Petőfi Rádióban. Anne and the Barbies, Gombóc.

0: 0759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: 20:43 a pontos idő, és tőlünk ilyenkor is friss útinfót kapsz. Figyelem! Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán árokba sodródott egy kamion, és a műszaki mentés jelenleg is tart a 120-as kilométernél. Tehát M1, 120-as kilométer, Győr elkerülő szakaszán a Hegyeshalom felé vezető oldalon forgalomkorlátozás van. Vigyázz magadra! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Itt egy üzenet Noémitől. Szia Tomi, én a következő dalt Attilámnak szeretném küldeni, és üzenem, hogy boldog 2 évet Kincs. Gratulálunk nektek! Martin pedig a kollégájának, Zsoltnak választotta a következő dalt, mert hogy tegnap volt a születésnapod, állítólag jól meg is ünnepeltétek, úgyhogy ma ezért húzódott ilyen sokáig a munka. Isten éltessen Filó új dalával, ez a 100-szor a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rami üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A kislányának Mercinek szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged anya. Legyen szép az estétek, ezt kívánom. 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok rád. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba borult kamiont mentenek az M1-es Hegyesalon felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán. A 120-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aszfaltoznak az M43-oson Szeged térségében, az 5-ös főúti csomópontban. Az M5-ös irányába a lehajtóágat, az ország határ felé a felhajtóágat lezárták. A kerülő utakat táblák jelzik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás, írják a közleményben. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től. Ezt az egészségügyi miniszter közölte. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén. A többség legfeljebb egy hetes útban gondolkodik, derül ki egy friss felmérésből. Akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. Balatonnál a válaszadók csupán 15%-a üdülne, mert a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartják. A megkérdezettek 28%-a fejenként 200 000 forintnál kevesebbet szán az idei vakációra, míg 24% 100 000 forint alatti költségvetéssel számol. Évtizedek után újra megnyitották Grúziában a posztszovjet térség egyik legértékesebb borgyűjteményét. 20 000 palack részben 200 évesnél régebbi bort találnak, tártak a nyilvánosság elé Tbilisziben. A ritkaságok között Napóleonhoz és Sztálinhoz köthetők is vannak. Az eladásból származó bevételből borászati iskolát nyitnak Grúziában. Az UNESCO 2013-ban vette fel a szellemi örökség listájára a Kvevri ősi gulusz borkészítési módszert, melynek titka, hogy földbe ásott agyagedényekben erjesztik a bort.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, az édességek, a desszertek, a sütemények és az ehhez kapcsolódó készítési technikák világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó cukrász. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy mindjárt rámegyünk a technikákra, meg a grill szezonra, okay, meg a grill desszertekre. Azt mondtam, hogy cukrász. Ez így helytálló, így szereted? Vagy hát annyi mindent lehetne mondani, mert hogy te egy csomóféle képzettséggel rendelkezel, és a legújabb az az, hogy akkor igen, cukrászként dolgozol, de előtte azért mindenféle jogszabályokat bűvöltél, meg mindenféle munkahelyi problémákat pakoltál helyre nagyon sok időn keresztül.
2: Hát az az igazság, hogy most is egy kicsit visszakalandoztam ebbe a világba, úgyhogy a cukrászat az most éppen egy picit inkább ilyen hobbi, félig meddig munka, de sokáig igen, csak ezt tette ki az életemet.
1: Akkor jogász, cukrász? Cukrász, jogász? Hát, HR-es? Coach?
2: Minden. Süti coach. Egyszerre az egyik coach kollégám így nevezette, hogy süti coach, és én nagyon megszerettem ezt az elnevezést, úgyhogy maradjunk ennél, jó?
1: Még mielőtt beszélünk ezekről a bizonyos grill desszertekről, hiszen megérkezett a grill szezon, és nem csak húst, meg padlizsát lehet grillezni azokban a bizonyos gyönyörű és itt-ott nagyon drága eszközökben. Azelőtt neked egy nagyon érdekes váltás van a pályádon, nyilván milliószor beszéltél már róla, itt még nem, és minden újszülöttnek minden információ új, tehát hogy mindenkiben megérik az elhatározás, hogyha nem tudom, 20-30 éven keresztül csinál valamit, hogy akkor ez most jó út, kell még valami újat csinálnom, vagy maradjak ebben, te ugyanez voltál pár évvel ezelőtt.
2: Igen, ez a pár év, ez egészen pontosan 8 évvel ezelőtt volt. Szerintem úgy az 50. születésnapom táján ez egy, lehet egy ilyen életforduló is. Igen, én előtte 20-30 éve dolgoztam közigazgatásban, mindenféle területén a közigazgatásnak, mindenféle pozícióban, egyre magasabb pozíciókban, tehát végig szinte vezetőként, és azt éreztem, hogy kell nekem valami olyan, ami ilyen azonnali sikerélményt ad, ami valami kézzel fogható. A sütésfőzés az mindig közel állt hozzám, ugye én is családanya vagyok, és ezzel is foglalkoztam, meg szeretettel foglalkoztam, tehát számomra ez soha nem volt kényszer. Úgyhogy ez így valahogy adta magát, hogy amikor azon gondolkodtam, hogy mit csináljak, mit tanuljak még a három diplomám mellé, akkor így ez jött, hogy akkor tanulok cukrásznak. Ekkor még nem jött a pályamódosítás, először csak a cukrászképzés, a pályamódosításhoz kellett még egy plusz ember, ő a párom, akinek a révén megismerkedtem a grillezés világával, és ő volt az, aki meggyőzött arról, hogy itt az ideje váltani.
1: Még mielőtt jobban beleássuk magunkat ebbe a váltásba, meg a grillezésbe, azelőtt egy kicsit még jobban tekergessük vissza az időkerekét. Azt említetted, hogy a főzés, a sütés az mindig is közel állt hozzád, mert édesanyja vagy, stb. De gyerekkorodban is, vagy a tini éveidet nem úgy töltötted, hanem a csajokkal járkáltatok a Dizsibe, és egyébként meg a, nem tudom, ZH-kra készültél közben, és nem foglalkoztál azzal, hogy akkor anya mit csinál éppen, és én nem foglalkozom azzal, hogy akkor segítsek neki.
2: Egészen kicsi korunkban kellett segíteni mindig, tehát anyukám azért rendesen bevont bennünket, van egy bátyám a házi munkába, de akkor ez még nem annyira élvezett volt, hanem muszáj. Inkább akkor élveztük ezt jobban, amikor a szülők nem voltak otthon, és akkor miénk volt a konyha, akkor felrobbantottuk, de akkor tényleg, tehát ez így benne van a zsigereinkben szerintem mindkettőnknek, hogy szeretünk sütni, főzni. Aztán utána valahogy ettől én eltávolodtam, minden mással foglalkoztam, és amikor saját családom, úgy saját családom, hogy férjem, gyerekem lett, akkor értem ide vissza, amikor már így magam próbálkozhattam, és szabadon azt csináltam, amit én akartam.
1: Életed első süteményére emlékszel? Még nem tudom, kollégista voltál éppen, és kihagytak a csajok egy buliból, te meg ott maradtál a kollégium konyhájában. Van egy kis liszt, egy kis tojás, egy kis, nem tudom, lekvár, csinálok gyorsan valamit. Volt ilyen?
2: Én nem voltam kollégista, levelező tagozaton végeztem az összes felsőfokú tanulmányomat, tehát egyből így belevetettem magam a munkába, meg a családba. Az első sütemény, ez talán egy piskóta volt, de erre határozottan nem mernék megesküdni, meg a keltészták, amiket a nagymamáim sütöttek a kemencékbe, azokat imádtam, és azokat igyekeztem minél előbb reprodukálni magam is.
1: Ildi, hogy jött neked egyáltalán az, hogy te jogász leszel? Hát ez az első szakma.
2: Igen, igen, jogász. Alapvetően színésznő akartam lenni, és aztán utána jogász. Igen, a jogássághoz nem voltam elég szorgalmas a gimiben, mert minden más érdekelt, mindig ilyen szervező típus, minden lébekanál voltam, és akkor annyira nem tanultam jól. Jól tanultam, csak nem annyira, hogy a jogi egyetemnek neki mertem volna vágni, úgyhogy ennek is volt azért egy ilyen jó nagy kör, amire eljutottam odáig, hogy jogász leszek, úgyhogy először magyar népművelés szakos tanárnak tanultam. Aztán elvégeztem egy államigazgatási főiskolát, és a harmadszorra sikerült a jogi egyetemnek nekivágni, és aztán így lettem jogász.
1: És miért közigazgatás? Tehát, hogy jó magam is jogász végzettséggel rendelkezem, imádtam a római jogot, a nemzetközi jogot, a polgári törvénykönyv, stb. Amikor bejött, nem tudom, harmad éven a közigazgatás, akkor azt mondtam, most hagyom itt az egészet. Nem hagytam ott, viszont államvizsgán először meg is húztak, másodjára sikerült. Miért közigazgatás? A lehető legdurvább, legszárazabb része az egésznek.
2: Azért közigazgatás, ez is egy véletlen, bár én állítom, hogy nincsenek véletlenek az életünkben, biztos, hogy megvan az a sors, az úgy valahogy nekünk előre tervezve. Azért lett közigazgatás, én alapvetően tanítani akartam, sőt, leginkább népművelni akartam, ugye a szervezői vénámból adódik ez, hogy kultúrotthon igazgató akartam mondjuk lenni, de nem sikerült ebben a szakmába elhelyezkedni, és így annak idején, mint egy ilyen potenciális munkanélküli jelölt kerültem én a munkaegyi központba, ahol is azt mondták, hogy ha bejárok egy pár hétig úgy ingyen dolgozni, akkor lehet, hogy felvesznek oda dolgozni engem, és akkor ez lett, hogy felvettek oda, és ha már ott dolgoztam, onnan jött, hogy akkor elvégzem az Állik főiskolát, mert akkor már értsek is ahhoz, amit csinálok, és aztán ott ragadtam. De mindig nagyon érdekes feladatokat kaptam, nem a száraz részét, tehát nekem mindig valamit válságmenedzselni kellett megoldani, teljesen tisztába rakni, például vezettem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál a nyilvántartási főosztályt, ami a TAI és biztosítási jogviszony nyilvántartás, és az egészet zusammen rendbe kellett rakni, szóval azért ez elég nagy feladat volt.
1: 30 évig dolgoztál benne. Elfáradtál, kifulladt, eleged lett? Vagy mi történt?
2: Is. Igen, így, ahogy mondod. Tehát, amit mondtam is az előbb, hogy azt éreztem, hogy kell nekem valami, ami a vége láthatatlan értekezletek sorában ilyen azonnali sikerélményt ad. Tehát, hogy valamit megcsinálsz, és akkor az ott kész van. Igen.
1: Tiéd,
2: és nem majd hetek múlva lesz abból egy projekt, vagy valami döntés, hanem ott megcsináltad, kész, megsült, szép, finom, mindenki örül, mindenki mosolyog, és a cukrászat az mindig is ilyen. Alapvetően a főzés ilyen volt nekem, hogy jól csináltam, szerettem, szerették, amit főztem, sütöttem, és ez mindig sikerélményt adott, tehát magától értetődő volt, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, mert ez jó.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, coach, HR, szakember, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Nincs

0: Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is még egyszer köszöntelek, meg a hallgatókat is.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy akkor, hogy ott a jogi pálya az életedben, illetve a közigazgatás, meg hogy a cukrászság is befigyelt pár évvel, egészen pontosan 8 évvel ezelőtt. Azt mondtad, most kicsit hanyagolod, mert visszatértél a mumus szakmához, vagy annyira nem is mumus akkor?
2: Nem mumus, most is HR-esként dolgozom, és az a feladatom, hogy az emberek szeressenek ott dolgozni, ahol én is dolgozom.
1: És egy jó HR-es, hogyha cukrász végzettséggel rendelkezik, akkor az ellentétes feleket úgy várja az irodájában, hogy akkor hoztam kosárkát vagy piskótát, és akkor mondjátok, kinek mi a baja? Nyugodtan falatozzatok közben?
2: Igen, azért szoktam nekik vinni sütit, örülnek is neki, és várják is, úgyhogy persze ez egy ilyen jó kis mézes madzag.
1: Szóval, hogy jött a váltás, azt mondtad, hogy akkor valamit szeretnél csinálni, beiratkoztál cukrászképzésre, igen, és aztán utána pedig jött egy külső löket, hogy akkor tessék már megpróbálni ezt a bizonyos versenyt, mert akkor még az is lehet, hogy jól fog sikerülni.
2: Igen, és egészen pontosan a külső löket azonnal jött, hogy megismertem a páromat, egyrészt ő így a grill világba bevezetett, másrészt meggyőzött arról, hogy nekem el kell indulnom egy amatőr televíziós cukrászversenyben, nem tudom, szabad-e mondani, hogy mi volt ennek a neve, ez volt az Idesüs, ez a Great British Bake Off-nak a magyar verziója volt. És ott
1: ez a full Hollywoodos?
2: Igen, és ezt Magyarországon is elindították, ezelőtt 8 évvel, aztán abban maradt sajnos. Én az első évadba kerültem be, ugye voltak mindenféle castingok. Először mondtam, hogy hát szó se lehet róla, akkor éppen humán politikai vezető voltam az állami számvevőszéknél, szóval nem annyira passzolt ez a két dolog össze, tehát mondtam a páromnak, hogy biztos, hogy ezt nem, tehát ez nem lehet ilyet. De ő addig mondta, hogy csak próbáljad meg, hogy beneveztem, és végül is, ahogy jutottam előrébb a castingokon, nyilván egy ilyen sikerorientált embernek, mint én, az nagyon fontos, hogy belekezd, az sikeres legyen, úgyhogy onnan már nagyon akartam, és így bekerültem ebbe a műsorba, viszont ahogy bekerültem, akkor meg is mondtam a főnökömnek, hogy hát akkor váljunk el egymástól, és onnantól kezdve én már a cukrászatra koncentrálok.
1: Ez lett volna a kérdés, hogy bementél, és akkor megmondtad neki.
2: Én meghívtam egy vacsorára, hogy mégse azért az irodába beszéljük ezt meg, mert azért ez egy kicsit kényesebb téma. Nagyon féltem, hogy azt fogja mondani, hogy teljesen megőrültem, és ilyen fogok halni. De nem ez történt, hanem nagyon szurkolt nekem. És ugye ez egy nem élő adás volt, hanem felvételről ment, és több fordulója volt ennek a versenynek, és minden fordulónál kérdezte, amikor aztán bementem az értekezletre, hogy na most akkor mi lehet, tovább jutottam, vagy nem, és mindig mondtam, hogy igen, tovább jutottam. Tehát egészen a döntőig eljutottam, ugyan nem nyertem meg a versenyt, de akkor én voltam Magyarország 3 amatőr cukrászának az egyike.
1: Gratulálok hozzá. És utána jött a lavina, befejezted az éppen futó aktuális projekteket, és aztán utána találtál egy megfelelő helyet, és akkor szóltál a kis barátaidnak, ismerőseidnek, hogy nem tudom, kiragasztottad a különböző kandelláberekre, kiírtad a Facebookra, az Ivivre, az akárhová, hogy akkor itt lesz egy ilyen kis kurzuska. Jöttök hozzám, és akkor főzünk együtt, vagy sütünk együtt, pogácsát, pittéket, akármiket?
2: Hát igen, ugye akkor elindult a gondolkodás, hogy mit csináljak én ezzel a nagy szabadsággal, meg a cukrászattal. Azt tudtam, hogy nem akarok kávézót, meg cukrászat, de hát ez se igazi, de hamar rájöttem, hogy nem akarok, mert az csöbörből vödörbe lenne, és akkor így jött valahogy az, hogy tanítani szeretek, emberekkel foglalkozni szeretek, sütni szeretek, hát akkor legyen egy sütőiskolám, és valóban így, ahogy mondott, szóltam a barátoknak, meghirdettem a közösségi médiában, mit szólnátok, hogyha lenne egy ilyen, jönnétek-e, és jöttek, és akartam egy ilyen próba workshopot a kollégáimmal, de olyan nehéz volt összehozni az időpontot, hogy az első éles hamarabb meglett, mint a próba workshop. Nagyon sokan jöttek, nagyon jó volt, ilyen, most is ilyen libabőrös érzés, és onnantól kezdve egészen a Covidig minden héten péntek délután mi sütiket sütöttünk a grillás sütisuliba.
1: Hogyha valaki belevág egy ilyenbe, elvégzi a megfelelő iskolát, és elmegy gyakorlatra, és aztán még a megfelelő, nem tudom, tévéműsorokban szerepel hozzá, megvan az alapvető képzettség, megvannak az alapvető technikák, de hogy annyit változott a szakma, a cukrászat az elmúlt években, évtizedekben, olyannyi külföldi hatás érte a klasszikus magyar cukrászatot, hogy nyilván kell továbbképzés, vagy figyelni kell a külföldi trendeket, mert az, hogy megtanulod a dobostortát, meg a lejtercukrot jól elkészíted, az nem biztos, hogy egy olyan eklert megcsinálsz, mint amit a Pierre Hermé meg tud csinálni.
2: Igen. Mondjuk a sütisuliba ez nem is volt annyira fontos, mert ott inkább ilyen én időt tölteni, meg jól érezni magunkat. Persze nyilván attól sütöttünk is, meg tanultunk is. Nagyon sokféle téma volt, mindig egy téma köré épült fel az éppen adott workshop. Egészen mondjuk a pogácsától, a kovászos kenyéren át a francia tükörglazúros mousse desszertekig.

0: eljutottunk, de persze közben én is folyamatosan képeztem magam, én is tanultam, én is jártam mindenféle más workshopokra, főleg külföldi mesterek képzéseire, szerencsére ezek most már Magyarországon is elérhetők, tehát nem muszáj elutazni érte külföldre, úgyhogy ezeket nagyon élvezem, a mai napig, ha van rá lehetőségem, akkor megyek és tanulok, és persze rengeteg könyvet összevásároltam, és azokból is tanulok.
1: Mindjárt beszélünk, vagy nem sokára beszélünk a te könyvedről, Grill Desszertek, ez neki a címe. Viszont azt említetted, hogy amikor rátaláltál újra már egyedül a sütésre, akkor a keltészták voltak azok, amiket szerettél volna reprodukálni. Most így pár év elteltével, hogy itt a könyv, meg hogy cukrász vagy, meg visszatértél a HR világába. Most mi a kedvenc egyébként, amivel szívesen foglalkozol? Legyen az akár egy tésztafajta, vagy egy tipikus sütemény, vagy bármi.
0: Hát nyilván, mint sokan, a Covid idején én magam is belevetettem magam a kovászolásba, a Szabitól tanultam. Egyébként ő volt az egyik zsűritag az édesüsben annak idején. Igen, ja. Igen, úgyhogy tőle van a kovászom is, és azzal sütök, tehát a kovászolás nagyon érdekel, nem csak a kenyérsütés, hanem ugye nagyon sok minden mást is lehet a kovásszal készíteni, édes sós süteményeket.
1: Ezt akartam mondani.
0: Minden
1: kovászanakat.
0: Persze, kérdelem. Persze. De egyébként inkább a francia desszertek világa az, ami engem is most már így vonz. A péksütemények is, meg ezek a gyönyörű, szép kis pötifórok és mindenféle músszok és tehát olyan csodákat lehet alkotni, hogy itt az ember tényleg a kreativitását is ki tudja élni. Nem csak a sütés öröme, hanem az alkotás öröme az, amit átélünk ilyenkor.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász, HR-es. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sanni Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a konyha világában kalandozunk. Ezúttal nem tükörtojás készül, hanem mindenféle sütemények, desszertek, makkaronok, eklerfánkok. Velem szemben a stúdióban Farkasinszki Ildikó, cukrász, HRS jogász. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Sziasztok.
2: Na térjünk erre a bizonyos könyvre, ami már nem új, tavaly látott napvilágot, hogyha igen, minden jól megy, grill desszertek. Megérkezett a grill szezon, ilyenkor a férfiak, az apánk fogják magukat, kimennek a kertbe, felnyitják a gömbgrillt, vagy most már vannak ilyen nagyon drága kerámia bevonató akármik is, és akkor beteszik a húsit, meg a paprikát. Viszont ugye hát nem csak főételeket lehet készíteni a grillben, hanem desszerteket is, hogyha szépen megcsináltad a pitédet, akkor beteheted a grillbe is.
3: Ez így van, pontosan. Igen, nagyon sokan elcsodálkoznak, amikor ez a téma szóba jön, hogy grill desszertek, hogy desszertet grillbe, hát eszünkbe nem jutna ilyen, pedig miért is ne? Ugye beszéltünk itt korábban arról, hogy a keltészták voltak a kedvenceim, meg hogy a nagymamáim ezeket sütötték. Ugye mindkét nagymamámnak bubos kemencéje volt annak idején, és abban sütötték ezeket a nagyon finom keltésztákat, de piskótákat is, és az én fantáziámat, amikor megismertem egy ilyen gyönyörű kerámia grillsütőt, amiről beszéltél, egyből megmozdult, hogy hát ez is egy kemence tulajdonképpen, ugyanúgy működik, mint azok a kemencék, ugyanúgy már el tudunk érni egyenletes hőmérsékletet ezekben a kemencékben, miért ne lehetne bennük akár piskótát is sütni. És elkezdtem ezzel kísérletezni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen igazam van, mindent meg lehet sütni. Azt szoktam mondani, hogy makaront még nem próbáltam, mert ugye az a nagyon macerás, de egyszer most már tényleg muszáj lesz, mert annyit mondtam, hogy muszáj lesz kipróbálni.
2: Hogyha a keltésztákra megyünk rá, és akkor próbálom a technikát valahogy összekapcsolni a sütéssel, a különböző édességekkel, a különböző kalácsokkal, a különböző pitékkel, stb. Stb. Ugye alapvetően be tudod állítani 180 fokra, vagy nem tudom, 190 fokra, tök mindegy, ezt a bizonyos kis kemencét. Nyilván játszani kell a tetej meg az alján ezekkel a nyílásokkal, vagy akkor pont annyira legyen, vagy ne. De hogy alapvetően a legtöbb esetben ugye a szakma azt kéri, hogy akkor mindenféle ilyen pára legyen benne ebben a bizonyos sütési eszközben. Azt nem nagyon tudod beállítani, vagy tudod? Teszel bele, nem tudom, egy bögrében
3: pontosan.
2: Vizet?
3: Hát nem bögrében, hanem ugye a grillrács alá, ott van egy ilyen úgy nevezik, hogy deflektorkő, ez a hő elzáró lap, az egy kerámia lap tulajdonképpen. A grillrács is ez a lap közé beteszel egy alutepsit, abba öntesz egy kis vizet, pici kis rutinnal már érezni fogod, hogy mennyi vízmennyiség kell, hogy pont az a pára mennyiség legyen, ennyi. Egyébként igen. Nagyon egyszerű.
2: Úgy gondolkodtál rajta, vagy úgy jött az ötlet, ugye pár évvel ezelőtt nagyon elterjedtek ezek az airfryerek, és akkor egy egész iparág feküdt rá, hogy akkor airfryer, nem tudom, rántott hús, meg sütemények, meg desszertek, meg minden is. Viszont a grillben még nem volt, és akkor gondolkoztál, hogy mi az, ahova még nem csináltak desszertek? A grill, majd én kitalálom, Farkasinszki Ildikó vagyok.
3: Igen, ez is benne volt egyébként, de nem ez indította el a gondolkodásmódomat, hanem mondom inkább azt, hogy kísérletezni. Aztán ugye, ahogy jöttek a rácsodálkozó kérdések, meg a sikerélmények, tehát elmegyünk egy grill rendezvényre, és én ott ugye mindig grill desszertet sütök, és ezek a marcon a tetovált, kigyúrt, nagy darab szakállas pasik hosszú sorokba állnak az én standomnál, mert ahogy mondod, mindenki hús süt, már 30 féle hús van, maximum zöldség, vagy valami egy tál étel, de hogy desszert, ez nem nagyon jutott akkoriban még eszükbe. Most már azért egyre többen csinálják, és nyilván így jött az, hogy hát akkor ez egy kuriózum, ez egy unikum, ebben én vagyok az első.
2: Szóval az elkészítési technika, hogyha veszünk, nem tudom, egy kalácsot például, akkor az ugyanaz, tehát, hogy beállsz a kis gyúródeszkád mögé, megcsinálod a tésztát, beleteszed szépen a tepsibe, és akkor innentől jön majd az, hogy akkor nem a sütőt használod, hanem itt a varázslat, a megfejtés. Felnyitod ezt a kerámia grillt, beteszed, beállítod a hőmérsékletet, vagy már korábban beállítottad, és akkor onnantól az összes többit ő megcsinálja saját magának.
3: Így van, pontosan.
2: Nehéz volt kikísérletezni? Hosszú út volt?
3: Nem. Nem, nekem egy nagyon jó sütőm van, egy kerámia grillem, ami tényleg annyira stabilan tartja a hőt. Pici gyakorlással, ahogy mondod, alul-felül a levegőztető nyílások szabályozásával meg tudod tanulni, ugye minden sütőn van egy hőmérő, tehát kívülről látod a hőmérsékletet. Egy picit inkább azt kellett kikísérletezni, hogy az mennyire pontos, más mutat a kupolában, más mutat lent a sütőfelületen, tehát inkább erre kellett a kísérletnek, hogy milyen edényt használsz benne, mert az viszont nem mindegy.
2: Zománcozott tepsi?
3: Azt is lehet, de akkor lehet, hogy egy kicsit oda kap az alja. Leginkább az öntött vas edények azok, amiknek ugye nagyon jó a hőelvezető, hőtartó képessége, és ebben a szinte direkt a tűz fölött aha. sütésnél is gyönyörű szépen egyenletesen sül benne még.
2: Hát jobban ki kell vajazni, azt akkor nem kapod az alja.
3: Hát igen, vagy barna vaj keletkezik az alján, de attól még finomabb lesz, igen.
2: Minden elsőre sikerült, ami benne van a grill desszertek könyvben, vagy fölteltem másképp is a kérdést, amit elkészítettél grillben, sütemények, desszertek, mind belekerült?
3: A második kérdése nem a válasz, az elsőre igen, olyannyira, hogy van olyan desszert, amit akkor készítettem először, amikor csináltuk a könyvet, amikor összeállítottuk. Lehet, hogy ezzel nem illik dicsekedni, de valóban így van, hogy nem is volt időm előtte kikísérletezni. Nagyon sok ötlet van még a fejemben, nyilván ebbe a könyvbe nem tudott minden belekerülni, 63 recept van benne, ugye 8 fejezet, és mindegyikben 8 süti, akkor 64.
2: Hogy mik ezek a sütik? Mindjárt beszélünk erről is. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, HRS jogász cukrász. A közelmúltban látott napvilágot, a könyve a címe az, hogy grill desszertek. Igen, mert a grillben nem csak húsit lehet készíteni, hanem például pitét is. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
0: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül?

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, HRS szakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ildi.
2: Sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot a Grill Desszertek című könyvet 63 receptet tartalmaz, és különböző kis sztorik is vannak benne, mert hogyha arról beszélünk, hogy grill, akkor ugye az még nem bevett, hogy desszerteket készítünk, viszont hogyha húst készítünk benne, és már nem is kell Amerikáig menni, meg különböző ilyen rubokat, szárazpácokat használni, hanem hogy nedvespác, vagy nem tudom, kicsit megsózod, úgy teszed bele, majd utána csinálsz vele valamit, barbecue-t belőle, nem tépet, húsos szendvicset, de hogy egyébként az ilyen versenyek közelébe te is oda kerültél.
2: Igen, volt szerencsém részt venni 2019-ben Tennessee-ben egy barbecue világbajnokságon.
1: Mégis csak el kellett menni sajnos Amerikába.
2: Hát el kellett menni Amerikába, de miután még nem voltam Amerikában előtte, ha. Ez is egy nagyon nagy élmény volt, és én ott a grill desszert kategóriát megkaptam, és egész jó eredményt értem el.
1: Ott foglalkoznak egyébként ilyennel Amerikában, a barbecue-nak a hazájában, hogy süteményeket, desszerteket készítenek a grillben?
2: Hogyne, persze, hát ugye főleg pitéket, meg sajtortákat, ugye az amerikaiak azok mindig sajtortákat készítenek, azt mondták is egyébként, hogy mindenképpen sajtortával induljak, mert csak azzal van esély nyerni. Végül nem sajtorta lett, hanem egy sajtkrém mousse torta, és hát a csapatunkból én értem el a legjobb eredményt, már a legmagasabb pontszámot, nem volt helyezés, de azért egy nagyon nagy élmény volt, és hát olyannyira foglalkoznak vele, hogy ugye ezeken a világbajnokságon van kifejezetten külön desszert kategória.
1: Gratulálok hozzá.
2: Köszi.
1: Azóta voltál már Amerikában?
2: Nem.
1: Majd nem tudom, jövőre akkor, vagy a következő világbajnokságra.
2: Ez a következő
1: viszont
2: projekt.
1: Viszont, hogyha itthon készítesz valamit, és ugye állítólag te Dél-Magyarországról származol, és szilvapálinkát teszel a nem tudom, piskótába is már is másabb íze lesz, ott viszont akkor viszkivel kellett meglocsolni a sajtortádat?
2: Pontosan így van méghozzá Jack Daniels-szel, hiszen ott van Tennessee-ben a Jack Daniels viszkigyár, és kötelező elem volt igen a Jack Daniels viszki a desszerthez.
1: Ezt tudtad előre, és gondolkodtál rajta, vagy
2: persze.
1: Ott mondták meg, hogy akkor mit kell csinálni?
2: Tudtam előre, és nagyon sokat gondolkodtunk, mert a csapatkapitányunk, ő egy székely fiatalember volt, és nagyon, tudod, a székelyek, ők azért nem olyan könnyen meggyőzhetők. Tehát amikor én mondtam, hogy sajtortát szeretnék, mondta, hogy biztos nem, mert mindenki sajtortát süt, mi nem fogunk azt, és akkor hát nagyon sok kísérletezés és kóstolás után tudtam arról meggyőzni, hogy akkor legyen egy sajtkrém mousse, az mégse sajt torta, de valami hasonló.
1: Aki otthon van az égethez szeszek világában, pontosan tudja, hogy a pálinka nyilván gyümölcsből készül, és abban érezhető a jó pálinkákban, ugye a gyümölcs, amiből készült, annak a zamata, az íze, az illata. A viszki az alapvetően, hát nem feltétlenül gyümölcsből készül, sőt, nagyon nem gyümölcsből készül.
2: Nem gabonából, igen.
1: Annak egy neutrálisabb íze van, tehát hogy az érezzem valahogy a sütiben, ott azért nagyon el kell gondolkodni, hogy milyen fűszereket használok még mellé.
2: Igen.
1: És ráadásul amerikai bourbon whiskyről van szó, tehát hogy nyilván akkor az van, hogy akkor egy kis fahéjjal felhúzom, meg egy kis vaníliát teszek be, meg is vagyok, köszönöm szépen.
2: Hát én ezt úgy oldottam meg, mert hogy az amerikaiak ugye nagyon édes szájúak, tehát nem elég az, hogy a süti nagyon édes legyen, mindenképpen kell rá valami szósz vagy mártás, és erre készült egy karamell mártás, és a karamell mártásban volt benne a Jack Daniels whisky.
1: Jó, hogy akkor ráadásul nem is magába a piskótába.
2: Nem a piskótában, nem a mártásban volt, tehát ebben a szószban volt, és abból viszont nagyon karakteresen ki lehetett érezni.
1: Na, gratulálok még egyszer hozzá, és akkor csak itt tovább menj a következő világversenyre, barbecue versenyre, akármire.
2: Köszi.
1: Is. Grill desszertek. Olyan receptek vannak a könyvben, amiket az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozol, már kikísérleteztél, és pontosan tudod, álmodból felkeltenek akkor is, hogy akkor három tojást kell elővenni. Nem is csak kettőt kell ketté választani, vagy újakat találtál ki a könyvhöz?
2: Is. Vannak benne ilyenek is, amit már nagyon sokszor elkészítettem is a család kedvence. Vannak benne például klasszikus magyar desszertek, mint például a Varga Béles, de vannak olyanok is, amik nagyon unikálisak, és nagyon például van egy Dajó edényben készült, ami nem is sütőben készült, hanem egy öntött vas edény, aminek alul és fölül égő parázsló brikett darabok vannak, és így készül el benne egy amerikai Mississippi torta, az egy csoki torta, tehát hogy magától ettől a parázsló brikettől átmelegszik az öntött vasedény, és ő maga egy sütő.
1: ez azt jelenti, hogy akkor bele kell tenni, úgy van kialakítva ez az edény, hogy akkor bele tudod tenni a parazsat, vagy beleteszed a grillbe, és akkor utána az edénynek a fedelére még ráteszed a parazsat.
2: Igen, lábacskái vannak, aha, tehát alá tudsz tenni, igen, parazsat, és a tetejére van egy fedele, az is öntött vas, arra teszed a parazsat, tehát nem kell betenni a sütőbe.
1: Ja.
2: Leteszed a földre.
1: És ott magának megcsinálja.
2: Igen, ez a Mississippi torta egyébként onnan is ered, hogy általában, amikor táborozni mentek, vagy weekendezni, ugye nem vitték magukkal a sütőt, akkor ott ezt meg tudták oldani, minden alapanyagot kimértek zacskóba, csak összeöntötték, begyújtották a parazsat, és már mehetett is be az edénybe.
1: Hát ez egy újabb iparág egyébként, mert ezt úgy is meg lehet oldani, hogy akkor beleteszed a parázsba magát az öntött vas edényedet,
2: erre,
1: és aztán utána ráteszed a fedelére a parazsat, valamennyi részét, és akkor meg is vagy vele, és akkor nem kell ezt a speckós edényt.
2: Van is ilyen grillezési technika, igen, csak az őseinkre be kell visszagondolnunk, igen, persze.
1: Ja, hogy jönnek az újabb ötletek, az újabb receptekre? A szezonalitást nézed, vagy nem tudom, láttál, olvastál, hallottál valamit valahol, és akkor onnan indulnak el a gondolataid?
2: Inkább ez az utóbbi, mondtam, nagyon sok könyvem van, úgyhogy én nagyon imádom is lapozni ezeket a könyveket, olvasni, azért szeretek ilyen műsorokat is nézni, és hát járom a világot, járok mindenféle rendezvényekre, és ott is tanulok.
1: Említetted, hogy a francia vonalra nagyon rámentél. Ebben a könyvben viszont vannak ugye klasszik magyar receptek, illetve sütemények is, a Varga Bélest említetted, ha már Varga Béles, akkor a cérnametélet, vagy nem tudom, laska hozzá, azt saját te csinálod, vagy a boltban veszed meg?
2: Ennyire nem vagyok elvetemült, majd ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, de azt megveszem a boltba, de egyébként minden mást én, sőt a vajat se én köpülöm, de egyébként minden mást azt én. Tehát én hajtogatom a leveles tésztát.
1: Az is elég pepecselős munka.
2: Az pepecselős, de az nagyon jó, és az eredmény az megéri.
1: Magáért beszél, igen. Szóval, hogy az lett volna a kérdés, hogy említetted, hogy van benne klasszik magyar desszert, meg nagyon ráfordultál a francia vonalra. De hogy egyébként Farkasinszky Ildikónak vannak kedvenc sütijei a világból? Tehát nem tudom, Olaszországba megyünk és egy jó sfogliatellét nézünk. Vagy nem tudom, elmegyünk a Távol-Keletre, és akkor gumicukorszerű akármiket teszünk. Szóval van ilyen, ami közel áll a szívedhez?
2: Igen, hozzám egyébként, én nem szeretem a túl édes ízeket, annak ellenére, hogy cukrász vagyok, tehát legyen édes, de például csokiból is inkább az étcsokit, nagyon szeretem a csokis desszerteket, és nekem ezek a könnyű, mousz jellegű, sok gyümölcsöt tartalmazó, ezek a francia desszertek a kedvenceim.
1: De te is úgy nőttél föl, nem tudom, tiniként vagy 20 éves korodban, hogy bementél az első, nem tudom, talpon álló kávézóba, és akkor egy ilyen félkaros kávé, meg egy ludláb szelet, vagy valami, és akkor meg
2: ja,
1: is vagyunk
2: persze,
1: vele.
2: Persze, persze. A szüleim vendéglátóba dolgoztak, úgyhogy volt süti, meg fagyi is. Persze, azok a sütiknek az ízeit keresem egyébként, ezt le is írtam a könyvbe, hogy amikor elkezdtem kísérletezni, keresem ezeket a régi ízeket, amiket még egyszer nem tudok elégszer a nagymamáimra hivatkozni, az a vízenkőt például, nem tudom, ismered, de az egy nagyon érdekes, vízben kell, hideg vízben kell eszteni a tésztát.
1: Mi a neve?
2: Vízenkőt, vagy vízenkullogó, Békés megyéből származom egyébként, és ott ez egy tradicionális süti, hideg vízbe keresztjük meg a tésztát, ettől ilyen nagyon-nagyon laza lesz, utána kinyújtjuk, és rengeteg kristálycukorba forgatjuk, fölszabdaljuk, és így sütjük meg, és ez a cukor rákaramellizálódik, sok citrushéj van magába a tésztába, isteni finom.
1: Hát akkor ez egy ilyen kalács jellegű, karamelles, vagy cukros, kicsit citrusos, nem tudom, ilyen
2: kicsit
1: kis...
2: Kicsit a kürtős kalácshoz hasonlítanám, igen, talán, csak mégsem az, mert ilyen kis pici darabok, nagyon finom, próbáld ki egyszer.
1: Egyszer majd nekiállok és meg lesz. Jól van, egy-két utolsó kérdés a végére, Ildi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Tényleg 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül készült ez a bizonyos könyv?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy az elhatározás érlelődött addig, meg mire megtaláltam hozzá a partnert, a kiadót, tehát hogy én már ezt nagyon régen tervezem, volt fellendülés, volt érdeklődés, de mindig azt mondták, hogy hát szerintük ezt nem lehet eladni, mert nincs biztos, hogy erre nincs ekkora érdeklődés. Aztán amikor elkezdtük a könyvet készíteni a kiadóval, szerintem akkor jöttek ők is rá, hogy dehogy nincs. Tehát, hogy ez annyira különleges, teljesen unikális, nem hogy Magyarországon, de még külföldön sem nagyon találunk ilyen jellegű könyvet, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy ha egy picit is szeret sütni, egyébként nem csak grillsütőben készíthetők el a receptek, hanem a konyhai sütőben is nyugodtan, persze. De hát nyilván akkor az igazi, ha kint a teraszon sütjük meg, mondjuk a grillezés elején, amikor még melegszik a sütő, vagy a végén a maradék hőt felhasználva, tehát nem is kell ezért feltétlen külön begyújtani a sütőt. Azt is szokták kérdezni, hogy miért bajlódok én ezzel, miért nem sütöm meg a konyhába, és mindig mondom, hogy mert nem mindig van rá lehetőség.
1: Utolsó előtti kérdés a végére, hogyha arról beszélünk, hogy ez a kerámia bevonatú grillező, akkor ott a férfiak szokták úgy csinálni, hogyha éppen húsról van szó, és nyilván a hölgyek is szokták úgy csinálni, hogy akkor kicsit füstösebbé tesszük, és akkor tegyük bele ezeket, hogy akkor a füst majd az, hogy átjárja.
2: Ja.
1: Desszertbe. Van olyan, vagy lehet olyan, hogy akkor füsttel készül?
2: Van bizony. Van is ilyen recept a könyvben. A csokis desszerteknek kifejezetten jól áll. Egy pici-pici kis füst, mondjuk egy gyümölcsfa füst, egy cseresznyefa füst, vagy egy hikori, az nagyon jól tud neki állni. De ugye azt is kérdezik mindig, hogy nem lesz füstös a piskóta, ha nem akarom, nem lesz füstös, mert ugye önmagában a faszén az nem füstöl, az csak parázslik, akkor füstöl, valami rácsepeg, vagy ha mondjuk rádobsz egy füstölő chipset, és direkt akkor csinálsz neki egy leheletnyi füst.
1: Utolsó kérdés most már a végére, szóval megszületett a Grill Desszertek című könyv, és említetted, hogy visszatértél kis kihagyás után a jogi vagy a HR világba. Innen lesz majd visszatérés egyébként, úgyhogy akkor köszönöm szépen, hagyom ezt a világot, a közigazgatást, a HR-t, meg a jogászságot, és csak a cukrászattal fogok foglalkozni?
2: Biztos, hogy lesz, persze, még nem most, hanem majd, amikor nyugdíjba megyek, de egyébként nem hagytam el, tehát most is például holnap pont utazom Erdélybe egy grill fesztiválra, ahol Marosvásárhelyre, ahol én is fogok bemutatót tartani, meg kóstolót, tehát grill desszerteket fogok sütni.
1: Ildi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, csak így tovább, irány vissza Amerikába, és akkor tegyed bele a viszkit a különböző sütikbe. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép
2: estét. Köszönöm én is.

0: Felhős esős idővel folytatódik a hét, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Ismét medvét láttak aktelek közelében.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
0: Aszfaltoznak az M43-ason Szeged térségében, az 5-ös főúti csomópontban. Az M5-ös irányába a lehajtóágat, az országhatár felé a felhajtóágat lezárták. A kerülő utakat táblák jelzik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítás is zajlik. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Júniusban elkezdheti Ukrajna az uniós csatlakozási tárgyalásokat. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico. Alapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával, Ukrajna EU tagságával szemben. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás. A tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június közepén kerül sor, amikor Moldova is megkezdheti a csatlakozási folyamatot. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás, Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát. Kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A Miskolci kórházban már csak egy sérültet ápolnak. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg a hétvégén már hazatérhetett, egy másik pedig ma hagyta el az intézményt. A bent maradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, egy ember meghalt, többen megsérültek. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért holnap az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. Éjszaka 10-17, holnap napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit körbejárjuk a világ ízeit, és meg is fogjuk kóstolni. Persze csak virtuálisan itt az A38-on a Petőfi Rádió stúdiójában, és már itt velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf, gasztroszakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást.
1: Szerintem tök helytálló ez a mondat, és persze javíts ki, ha tévedek, hogyha valaki, akkor te oda-vissza ismered a világ ízeit, mert az, hogy mi elutazunk, nem tudom, Aténbe, és akkor ott teszünk egy giroszt, vagy egy nem tudom, szuflakit, vagy akármit, az egy dolog, vagy hogy nem tudom, Olaszországban eszünk egy pasztát, de hogyha valaki ilyen sok helyen dolgozott meg, ismeri az összes ottani konyha technológiát, ami kb. Ugyanaz mindenhol, de használja a fűszereket, benne él az ott élők életében, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát kicsivel jobban ismered.
2: Igen, mondhatjuk, szerintem nagyon sok helyen jártam, nagyon sok országban éltem, nagyon sok országnak a tradíciós ételeit kóstoltam és főztem is, kiegészítve az aktuális trendekkel, világszemlélettel, hogyan lehetne fűszerekkel jobban feldobni az ízeket, textúrákat, úgyhogy én elmondhatom, az elég széles a spektrum, de mindig van hova bővíteni.
1: Kell mindig bővíteni?
2: Szerintem igen. Szerintem tanulni az ember tényleg az élete végéig tanul, és szerintem nem is szabad abba hagyni.
1: Pár évvel ezelőtt, amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét itt Magyarországon, hogy használunk még ilyen szavakat egyáltalán, akkor egy ilyen meghatározó szó lett az, hogy szezonalitás. Mennyivel más jelent ez, hogyha az ember, nem tudom, 3000 kilométer elutazik valahová, mert itt nálunk a szezonalitás az a paprikát, meg a hónapos retket jelenti, nem tudom, például a Közel-Keleten, ott azért kicsit más van, nem tudom, május végén.
2: Hát a gasztroforradalom szerintem azért 15-18 évvel ezelőtt kezdődött, körülbelül a tájba jöttem haza Magyarországra, és ugyanúgy Michelin világból jöttem, és tényleg látszódott, hogy nagyon el vagyunk maradva, és csak a pörkölt és a gulyás volt Magyarországon, és akkoriban kezdődött az, hogy a francia gyökerekhez, az igazi gasztróhoz visszatértünk, ami nem csak a szezonalitás jelenti, de nagyon fontos, hogy amelyik országban vagyunk, amelyik térségben és amelyik szezonban vagyunk, és lokálisan tudjuk beszerezni az alapanyagot, mert a rezgések azok nagyon fontosak. Tehát az ételt, amit megeszünk, az egy nagyon jó érzéssel kell, hogy eltöltsön, és megerőszakolni magunkat nem tudjuk. Tehát, hogy minden nap sushi teszik a magyar, azért az tényleg nagyon két külön világ. Szerintem azért magyarként tényleg azért az alapokat kell tudni, kell érteni, kiegészíteni, és tényleg a földből és a környezetünkből táplálkozni. Hú, ez nagyon ilyen nagyon specifikusan hangzott.
1: Kicsit zen volt, igen, vagy valami zen, ilyesmi.
2: Igen, de hát erről szól szerintem, mert azért a nap nagy részét étkezéssel töltjük. Ha nincs időd enni, vagy nem jót eszel, az a hangulatodat is meghatározza, az életminőségedet is. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezre nagyon-nagyon figyelni kellene.
1: Hát az étkezési kultúra az nyilván kapcsolódik a témához, de az szerintem kicsivel másabb, hogy akkor hogy együnk, mit együnk meg, akkor mikor tudunk jót enni, és mikor tölt el minket boldogsággal, és nem megy az egészségünk rovására. Ez egy másik topik, talán majd később foglalkozunk vele, hogyha lesz rá időnk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy szezonalitás, meg a megfelelő alapanyagokat használni, a földnek a kincseit, hogyha az ember valahol van. Hogyha keverednek a világkonyhái, például, hogyha nem tudom, valaki magyar séfként a Közel-Keleten, vagy Londonban, Franciaországban, akárhol szeretne valamit csinálni, akkor lehet, hogy ki kell hagynia azokat a magyaros ízeket, amiken fölnőtt, mert hogy azok az alapanyagok, amik ott vannak, azok nem tűrik azokat az ételeket?
2: Ezt azért én nem mondanám. Tehát most én Dubajban vagyok már elég régóta, és azért ott Michelin csillagos konyhákat vezetek, én mindenhova viszem magammal, amit itthon megtanultam, amin felnőttem, tehát ez szerintem egy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy séf a saját DNS-ét felépítse, és nem önmegvalósító legyen, hanem önazonos legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy amiből jövünk, azokat visszük magunkkal, azokat az ízeket, és nem megerőszakoljuk magunkat, és más kultúrát akarunk főzni, és holott nem tudjuk, hogy készülnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én arab lennék, nem úgy tudnám főzni a magyar ételek. Viszont magyar vagyok egy arab országba, ezért én másképp főzöm az arab ételt, vagy akár a világ ízeit, a világ populáris ételeit, mert beleteszem azt a pici magyarságomat, és ezt mindenki érzi, hogy wow, ez finom, ez jobb, és egy füstölt paprika, amit innen csempészek oda, annyira csodát tud tenni, hogy én ezt el nem tudom neked mondani. A Túró Rudit, amikor viszem magammal, lerámolnak a srácok, nem tudok annyi Túró Rudit vinni, és mindenki, aki jön hozzám látogatóba, hova elcseni. Tehát annyira érdekes, hogy meg tudod találni a világ bármely pontján azt, amivel hozzá tudsz rakni ahhoz az aktuális ételhez.
1: Azért volt ez a fölvetés, Eszter, és persze javíts ki a tévedek, mert említetted a pörköltöt, meg a paprikás krumplit, meg nem tudom, akármit, és a tipikus hagyományos 25 magyar ételt, amit a gasztroforradalom előtt a különböző háztartások készítettek, hogy a Pista bácsinak, most mondtam hasraütésből valamit, odaadsz egy olyan pörköltöt, vagy lecsót, amit ott készítettél el Dubajban, és nem ilyen fine dining, hanem az ottani alapanyagokból, akkor azt fogja mondani, hogy persze paprika van benne, meg persze nem tudom, paradicsom van benne, meg kolbász van benne, de nem ugyanazt az ízt fogja kapni, mint amit a saját környezetében talál alapanyagból.
2: Viszont én nem is vetemednék arra, hogy Dubajba főzök egy pörköltöt és hazahozom. Hát ezért nem működik ez a dolog.
1: De hogyha Pista bácsit oda viszel, és úgy adod oda neki.
2: Hát valószínűleg igen, az az én is szégyelném magam, hogyha oda, de hát igen, tehát abból kell főzni, ami ott megterem. Tehát én nagyon sok datóját használok, nagyon sok pisztáciát, nagyon sok bárányhús például Dubajba. Itthon azért ennek más az íze is, mert minden import azért más rezgéseket, más ízvilágot kap.
1: Amikor kitalálod, és akkor ez már egy következő topik, kicsit most ugrálunk, nem valami letisztult. Szóval amikor kitalálod ezeket az ételeket, hogy datolja meg bárány, stb., akkor is abból a bizonyos alap DNS-ből indulsz ki, ami benned van? Vagy akkor az valahol ott van mélyen benned, és pontosan tudod, hogy akkor ott a környékem, nem tudom, 500-1000 km távolságban milyen jellegű ételek vannak, és azokat hogyan tudnád kicsivel másképp elkészíteni, vagy jobban elkészíteni, vagy a saját magad gyerekkori gyökereidből, ízélményeidből, emlékeidből indulsz ki?
2: Ez egy nagyon érdekes. Nekem a karrierem meg a pályafutásom az nagyon színes. Tehát én Írországba, Angliába, Párizsba, Ausztriába, Dubajba, tehát én nagyon sok helyen voltam, és nem rövid ideig. És ott megtanultam az ottani tradíciókat is, persze a magyar gyökereken nőttem föl, és egy ilyen hatalmas tudatbázisból pakolgatott ki egy-egy étel megkreálásánál, hogy melyik ízvilágot, melyik országból, melyik éppen tanult elemet húzott be, és abból egy olyan halmazból válogatsz, amiből kijön végül egy olyan étel, amit máshol nem ettél, és ez a szép, hogy egy ilyen nagy kútból tudsz meríteni. És azért a magyarság is benne van, és azt is hozzá tudod rakni, tehát egy ilyen nagyon színes dologból lesz valami egyszerű, letisztult, nagyon elegáns fine dining étel, mindenki ez a fine dining, de attól fine dining, hogy egy hatalmas tudatból szűröd le azt a hatalmas íztömeget, és egy letisztult, mindenki számára értelmezhető ételt teszel le.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartok. Aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Még egyszer köszönöm szépen.
2: Mindjárt folytatjuk az iménti gondolatmenetet, viszont ez így helyes, hogy séf és gasztroszakértő, vagy valami, nem tudom, mást kell mondani, executive séf, vagy van valamilyen tipikus megfogalmazás most neked, mert annyi mindent csináltál, mert nagyon sokáig szuséf voltál, meg cukrászként kezdted.
3: Nem voltam szuséf, nem voltam cukrász, ezek a tévhiedelmek.
2: Igen?
3: Igen.
2: Ezt lehet olvasni mindenfelé, hogy cukrászpályán kezdted, aztán szuséf lett belőled nagyon sokáig, ott bent valahol a 9. kerületben.
3: Nem, én a Kosztözbe úgy mentem oda, hogy a cukrászatot

0: Rászatot, tehát azért Franciaországban egy három Michelin csillagos séf konyháján vagy vezető, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor cukrásznak hívhatom magam, de szerintem a legtöbb alap dolgot a makarontól, a milfőjön keresztül A-tól Z-ig azt ott tanultam meg, és ezt a tudásomat én ezt vezetőként nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sokoldalú vagyok, szerintem akkor jó egy vezető, hogyha tényleg példával tudja vezényelni a csapatát, tehát hogy engem a hidegpálya, a szószok, a húsok, a cukrászat, a pékség engem nem rémisz meg, én mindenhova be tudok állni, meg tudom mutatni, és úgymond értek hozzá, persze nem úgy mindig professzionális pék, de ez nagyon sok sébe, sőt Michelin csillagos sébe ez hiányzik, úgyhogy így kerültem a Costesba, és jött, fölkértek, hogy a cukrászatot föl kéne húzni, mert éppensége nem értett hozzá a portugál, és akkor két hét után meg, jó, tessék itt a konyha, vigyed. Mondom, hát ez tök jó, és onnantól kezdve elindult egy ilyen első Michelin csillag, 27 év alatt Európában 5-6-szor a világ, vagy az ország séfje, étterme, első helyen folyamatosan, úgyhogy hatalmas felfedezés volt itt.
1: Igen, példaértékű az a pálya, amit te bejártál 30-33 éves korodig, most már kicsivel több vagy, nem árulom el, mennyi, nem tudom, szabad vagy nem szabad.
0: 34.
1: Minden esetre, igen, ezt olvastam valahol, hogy te annyira megszállottja vagy ennek az egész rendszernek, ami a gasztronómiát illeti, hogy amikor elmentél külföldre és megcsináltad a saját kis munkádat, akkor a hétvégét, amikor éppen nem kellett dolgozni, vagy szabad napod volt, akkor is beálltál valahová még stázsolni.
0: Igen, és ezt most se hagyom abba, tehát ezért furcsa, hogy gasztroszakértő, tanácsadó, executive chef, kreatív chef, tehát hogy rengeteg dolgot csinálok, mert tanulok. Uh-huh. Tehát elmentem tavaly New Yorkba is, és ott a három Michelin csillagos étterembe, hogy egy ilyen brainstorming ötletelés volt, hogy akkor az új menüt hogy rakjuk össze, és azért külföldön a szakma, mi nem vagyunk szakmailag féltékenyek egymással, mi nagyon szeretjük megosztani a világ ízeinek a tapasztalatait, hogy éppen ki mit hoz magával, és úgy kreatívan rakjuk össze az egészet. Úgyhogy igen, én ezt 0-24-ben tudom csinálni, igen, és szeretem is.
1: Amikor elmész valahová, mert éppen nem tudom, valamilyen feladatod van, akkor te már pontosan tudsz mindent, vagy már az elmúlt évtizedek alatt minden belement a fejedbe, hogyha a világ gasztronómiáját veszük, pontosan tudod, hogy akkor nem tudom, Majorkán, Menorkán, Dél-Afrikában milyen ízek vannak, milyen fűszereket használnak, milyen technológiával készítik, vagy utána kell nézni, ott még tanulsz, szóval, hogy megvan már az összes tudás a fejedben, vagy még mindig kell fejleszteni, hiszen a világ olyan nagy, és olyan sokféle alapanyag, meg étel, meg íz, meg emberi vágy, meg ízlelő bimbó van, hogy szerintem kimeríthetetlen.
0: Ez így igaz. Az alapokat természetesen tudom, jobban, mint egy átlag ember, de ha mondjuk elmegyek olyan tájra, ahol nem minden nap jár az ember, és nem élek ott, akkor nekem azon fontos az, hogy én kimenjek a helyi piacra, a helyiekkel legyek, helyi étterembe menjek el, hogy ki hova jár enni, és onnan gyűjtsem be az információt, és a helyiekkel beszéljek. Tehát szerintem ennél nagyobb tanulás nincsen.
1: És olyan előfordul még, hogy elmész valóban, megcsinálod a kis mellódat, kitaláljátok a megfelelő ízeket, utána néztél mindenek, le is főzitek, 22-szer kipróbáljátok, és aztán utána a Rizros utcai kifőzdékbe megyek, és mindent is megeszek.
0: Ez így igaz. Néha belefutok az ilyen fűszeresebb dolgokba, mert hogy én nem dohányzom, vagy nem eszek csípős dolgokat, mert ott nagyon fontos az ízlelő érzék, meg a sós ételeket is nagyon kerülöm, úgyhogy így párszor bele szoktam futni az ilyen kicsit fűszeresebb és erősebb dolgokba, és akkor egy napig nem érzek semmit, de ezek kellenek szerintem.
1: Mi volt a legnagyobb melléfogás, és a világ melyik pontján?
0: Jó, Jézusom. Hát a tengeri malac. Csórim, nem tudtam, hogy ez tengeri
1: malac. Az
0: Dél-Amerika,
1: nem?
0: Igen, azt nem tudtam, hogy az az, és mondom, hú, de fura íze van ennek a csirkének, de nem merték megmondani, na és ott nagyon rosszul lettem. Nekem ez így nem pálya, én ezeket nem bírom.
1: Meg vannak állítólag ilyen, nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda ilyen gasztrokörökben, hogy itt-ott még mindenféle egyéb állatokat is, amik a fákon ugrálnak néha a felszolgálatot.
0: Ja, igen, egyébként szöcskét, tücsköt, ezeket kóstoltam, most nemrég a srácaimat megvicceltem, hogy mondom, gyertek, hoztam nektek valamit, mondom, kóstoljátok meg, ilyen vaszabis ízesítésű volt, hogy egy kicsit úgy ne legyen az, hogy fúj, így csukott szemmel a kezükbe adtam, mondom, kóstold meg, meg tök finom, milyen ropogós, meg milyen vaszabi, mint a pörkölt magyaró, nem tudod, mit tettél, mondom, szöcskét. Ne, séf, bár mondjuk nem volt rossz, úgyhogy szerintem ezeket, ami így szerintem így bírja az ember, és kíváncsi, szerintem érdemes ezeket kipróbálni.
1: Az Mexikóban tapasztaltam egyszer ilyet, nem tudom, tudom, hogy te hol találkoztál ilyen szőcskékkel, hogy járkál ott az ember, mindenféle piramisokat megnézi, és akkor az idegenvezető, amikor odahoz egy ilyen nylon zacskóba, nem tudom, hogy higiéniai szinten.

0: paprikász hol van egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, de azt mondja, nyugodtan kóstolj meg szépen bepaprikázva, és amikor érzed, hogy a kis ízelt lába beleakad a nyelvednek az akármilyen bordájába, akkor ez mi a fenne?
1: Na hát ennyire frissen, ennyire egészben nem vagyok vállalkozó szellem. Tehát ez azért szárítva volt, azért a lábacskái le voltak szedve, meg megpirítva. Az már lehet, hogy nekem is túl sok lenne úgy.
0: De azért bevállalós vagy.
1: Kapaszkodik az étel ott a torokban.
0: Igen, említetted, hogy mindent is kipróbálsz, ha bár a csípős ételek az nem biztos, hogy jó neked, de hogy mindent kipróbálsz, ennek ellenére minden beleférhet?
1: Szerintem igen, egy séfnek kötelessége, hogy mindent megkóstoljon meg. Szerintem nem lehet az, hogy hú, én ezt nem szeretem, ezt nem eszem, és nem főzöm. Tehát, hogy ez nálam nem lehet. Tehát mi annyi pacalt főztünk gyerekkoromban, meg annyit kellett mosnom meg sikálom, tehát életre megundorodtam a pacaltól, és akkor Ausztriában mit tegyünk föl pacalt? Mondom, tök jó, tehát mondom, here we go again. És akkor ott ugye, nem magyarosan csináltam, hanem pezsgősen, nagyon szépen, finoman, és teljesen más volt. Teljesen más voltak az élményeim utána, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket megfőzni is, meg megkóstolni, enni is.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüveget.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok.
1: Az imént említetted a pacalt, ami állítólag a gyerekkorod egyik meghatározó ízélménye volt, nem biztos, hogy jó értelemben, de hát állítólag a legenda, az urbánus legenda szerint mindent onnan hozom, mert hogy ilyen nagy vendéglátós család voltatok ti.
2: Hát igazából apukám volt egy ilyen nagy főző.
1: Úgy vendéglátós, hogy akkor jöjjön át mindenki, és megetetjük őket a környékről.
2: Igen, persze, tehát ez a tipikus magyar család, ez a vasárnapi családi ebédek, bográcsozás, disznótoros, disznóvágások, tehát hogy mindent is, amit lehet, ezeket ilyen nagy családi összejövetellel egybefogtuk, és azért szerintem, hogyha egy férfi hobbiból főz otthon, akkor nagyon jó ízekkel tud főzni, és teljesen más ízvilágot képvisel. Ugye szerintem a beszédírás, olvasás, beszéd járás után szerintem az volt a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy hogy kell pucolnom krumplit, tehát hogy annyira befogott apu már a legelején. Úgyhogy igen, ezeket a magyar ízeket, meg ezeket a férfias, karizmatikus dolgokat, ezeket nagyon-nagyon belém verte, úgyhogy jó volt.
1: Az hogy jött utána majd, nem tudom, a felismerés 14-15 évesen, hogyha már a gyerekkori élményekről beszélünk, kicsit tekergessük vissza az időkerekét, hogy pályaválasztás, és akkor te azt mondtad, hogy akkor én nem leszek történelemtanár, én nem leszek, nem tudom, magasépítő mérnök, hanem hogy akkor én a vendéglátó vonalon indulok el.
2: Hát ez is egy nagyon jó sztori. Ilyen eléggé lázadó típus voltam.
1: De...
2: Én nagyon rossz voltam, szerintem égetni való voltam teljes mértékben. És hát fölvettek az egyetemre, ugyebár kereskedelmi szakra, marketingre, és akkor egy ilyen nyáron is sikerült elhajolni és 3 napra eltudni, anélkül, hogy az apu tudta volna, hogy merre vagyok, és egy hatalmas pofonnal fogadott, hogy akkor hello, szevasz, és akkor innentől kezdve gondoskodjál magadról. Aha. Mondom, hát de ezt hogy? Hát fizetni kell az egyetemet, meg biztos én mellette dolgozni, hát de hogy. És akkor ez augusztus volt, úgyhogy az utolsó pillanatban mondom, ja, hogyha így, akkor így, mondom, akkor kicsit piszkálom az idegrendszerét, mondom, akkor elmegyek szakásnak, dehogy mész el te szakásnak, fogadjunk. Bementem a vendéglátósuliba, de szerintem a tanévkezdés előtt egy másfél héttel bekönyörögtem magam. Hát mondom, a DAFK-ből én bementem, apu ezt végignézte DAFK-ből, majd abba hagyom, majd lesz valami. Aztán sikerült ezt addig feszegetnem, amíg elvégeztem a szakácsot, és utána kimentem külföldre. Mondom, előbb-utóbb csak azt mondja, hogy gyere haza, vagy valami változás lesz. És nem, tehát mind a ketten olyan makacsok voltunk, hogy ezt végiggörgettük. Annyira, hogy én már az első helyen ilyen nagyon magas fine dining étterembe kerültem. Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szakács szakmában ennyire sokrétű tud ez lenni. És nem csak a rántott hús, meg a pacal pörkölt létezik. És valahogy úgy egyik lehetőség dobta a másikat, és így benne ragadtam a szakmába, és én nagyon megszerettem. Nekem nagyon könnyű volt a főzés.
1: Az egyetemmel mi újság?
2: Azt mellette letettem, tehát hogy két diplomám azért van, 3 nyelven azért beszélek, az érdekes volt, azt meg úgy magam miatt.
1: Milyen 3 nyelv? Angol nyilván, hiszen
2: angol,
1: az
2: német és a francia.
1: Volt, és a francia is megy ráadásul.
2: Hát az túléléshez kellett. Az Franciaországban hiába beszélnek angolul, én hiába beszéltem franciául, az nem francia volt, mondom, arról a télben van, ezt azért meg kell azért tanulni.
1: Említetted, hogy amikor befejezted a szakácsiskolát, akkor utána egyből külföldre vezetett az utad, és a legnagyobbaktól tanultál, akiknek több Michelin csillaga is van. Mert itt, hogyha elmegy az ember a gurmé fesztiválra, akkor összefut az Ákossal, összefut a nem tudom, akármilyen veled, igen, néha, hogy éppen itthon vagy. De hogy te tényleg ott álltál, nem tudom, a Remzi mellett, meg akárkit említhetnék a nagyok közül.
2: Heston Blumenthal, Goldner Remzi, Jean Rebusson,
1: azt hogy lehet Ellen azt, hogy...
2: Ducasse, fú, nagy, hatalmas ikonok, és rengeteget tanultam tőlük, és annyira emberségesek, és annyira sok tudás van bennük, és ha látják rajtad, hogy a te szemed is csillog, és tudásra éhezel és szomjazol, egyszerűen befogadnak ebbe a környezetbe, és mindent, mint a szivacs szívtam föl. Egyszerűen csodálatos volt.
1: Azért ez nem egy könnyű szakma, ám ezt nyilván te is tudod, tehát hogyha az van, hogy akkor akár szakácsként, akár nem tudom, fekete mosogatóként, vagy séfként ott kell állni 8-10-12 órát a konyhában egy idő után, elkezd az embernek, nem tudom, fájni a lába, vagy elfárad egy kicsit, vagy akkor nem tudom, azt mondaná, hogy akkor 2 hétig engem hagyjatok, és minden telefont kikapcsol.
2: Hát azért ez egy felfokozott állapotban vagyunk, azért az adrenalin sok mindenre képes, és nem érzi az ember a fáradtságot, és egyik nap jön a másik után. De igen, azért nagyon kemény, tehát nekem volt is gerincdaganatom, engem 2-szer műtöttek is, ilyen életmentő műtét, tehát így csoda, hogy nem bénultam le. Tehát hogy ezek vele járnak, tehát ez körülbelül olyan, mint az élő sportolók. Tehát ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt a maximálisan kimaxolod, és elmész a végletekig. Tehát szerintem ezt olyan félig jól, félig közepesen ezen a szinten nem lehet csinálni.
1: Az a másik meg egyébként, ezt magamnak tapasztalom otthon a kis, nem tudom, 50 négyzetméteremen, hogyha augusztusban megjön a hőhullám, vagy júliusban 40 fok, vagy 45 fok van kint, aztán még áldig állok egy fél órát a tűzhely mellett, vagy egy órát a tűzhely mellett, akkor már azt sem tudom, hogy bújjak be a hűtőbe. Ti meg azért most, hogy ilyen nagyon más lett az időjárás, mert nyilván 90-es években, 2000-es években még tök más volt, de hogy ott állni folyamatosan abban a gőzben, meg párában, és kint is, ráadásul Dubajban, ott nyilván azért gondolom van megfelelő hűtés, meg légkondi, de hogy azért az sem nagyon jó, amikor az ember kintről bentre 40-ből 60 fokba megy.
2: Hát bár csak 60 lennedve volt olyan, amikor letettük a hőmérőt, és vigyeltük, hogy milyen meleg van, úgyhogy nem a melegen állunk, és volt 75 fok, ha. És abba dolgoztunk 10-12 órát. Hát ez a szakma a szélsőségekről szól. Tehát, ha. Hogy nem minden csili-vili, és bemegyünk, és minden tökéletes. Ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ehhez sok idő kell, hogy elteljem.
1: És akkor mit csinálsz? Leöntöd magad egy bögre hideg vízzel?
2: Hú, hát mint a sportolók, folyamatosan izzadunk, törölgetjük magunkat, iszunk, dobáljuk egymást jéggel közben, káromkodunk, úgyhogy ha jó a csapat, akkor ezen így át lehet lendülni.
1: Na, hagyjuk most már ezt a bizonyos külső részét, hogy akkor mennyire nehéz, vagy mennyire meleg, vagy hideg, hogyha ki kell találni egy új ételt, persze ott vagy valahol, nem tudom, a Közel-Keleten, New Yorkban, tök mindegy, akkor hogy találod ki az ételt? Már megvan fejben, hogy fog kinézni az a tányér, és akkor körülbelül tudod az alapanyagokat is, vagy ízkombinációk jutnak először eszedbe, hogy mi az, amit föl szeretnél tenni?
2: Ez nagyon változó. Tehát ugyanúgy, mint egy művészeknél szerintem inspiráció kell hozzá, és ez bármiből jöhet, egy illatból, egy ízből, egy formából, egy kiállítás, egy festményből, egy adott mondatból, egy beszélgetésből. Tehát, hogy ezt így nem tudnám neked meghatározni. Tehát, hogy minden ételhez más és más út vezet, és az idő is más. Valami egy hét alatt elkészül, valamint meg több mint 8 hónapot dolgozok. Aha. Tehát, hogy ez annyira hangulatfüggő is, szituációfüggő is. Én azért szeretek kísérletezni, én nem szeretek kopizni, én próbálom a saját egyéniségemből kiindulni. Oké, hogy láttam valamit, valahonnan tanulok én is dolgokat, de én nem szeretem, hogyha valaki ránéz az ételemre, és azt mondja, hogy ez déjà vu, vagy ezt már láttam valahol.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Paládi Eszter, séf, gasztroszakért.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jöjjöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Séf, a hivatalos megszólítás, hogyha munkaügyi környezetben vagyunk?
2: Igen, de már lassan a magámba is, mert már annyiszor hívnának Eszternek, hogy megutálnám a nevemet.
1: De egyébként esztereznek nyilván.
2: Igen, de azért nagy részben szakmai körökben mozgok, úgyhogy hozzá vagyok szokva a séf
1: megszólításhoz. Nincs is magánéleted, ennyi?
2: Van, de elnyésző.
1: Ugye 2026, a világ fejlődik, halad, lassítani nem szabad.
2: Nem. Na.
1: Nem mondom, hogy kb. Egyidősek vagyunk, mert kicsivel fiatalabb vagy nálam, úgyhogy hát neked nyilván a tini meg a 20-as éveidet Lady Gaga meghatározta?
2: Hú, nagyon, nagyon, én nagyon szeretem őt. Annyira egy jó művész, annyira egy friss, üde dolgot hozott be, és teljesen más, úgyhogy igen.
1: Tudod, miért kérdezem?
2: Igen, én vagyok a gasztró Gaga, igen. Ezzel szoktak heccelni meg, ráadásul ő is ragasztotta rám ezt a nevet, és ezt sokan nem tudják, mert nagyon sok mindenki ilyen celeb nevekkel dobálózik. Én nekem nagyon sok világjárta vendégeim vannak, nagyon sok helyen dolgoztam is, meg különböző ilyen VIP eseményeken, az Orient Expressen főként, amikor a velencei karnevál van, akkor Párizsból Velencébe azért több mint 100 híresség jön velünk. És ott volt egy ilyen különleges vacsora, és annyira ilyen nagyon jó hangulat volt, zongoráztunk, ittunk, ettünk, felszolgáltam a vacsorát, és hogy mindenhova tettem bele ilyen kreativitás, meg ahogy beszéltem a dolgokról, így mindenki így állt és tapsolt, és akkor megszólalt ugye a tömegbe, hogy te ugyanaz vagy, mint én, csak gasztróba. És akkor így elkezdtem, hogy akkor én tök gasztró Gaga vagy, úgyhogy így elneveztek.
1: Ezek és szerint akkor maradt. Neked kis barátnőd a Lady Gaga?
2: Nem kisbarátnőm, de főztem már rá, igen.
1: Kikre még egyébként? Mert hogyha az ember nem olvassa el a könyvet, akkor nyilván nem derül ki belőle, vagy hogyha nem ismer téged. De hogy annyi helyen dolgoztál már olyan éttermekben, hogy nyilván egy csomó mindenki, aki egyébként az akármilyen GQ magazinnak a nem tudom melyik oldalán ott van, igen, ő megfordult a kezeid között, vagy evett a főztődből. Kik még?
2: Igen, és ezeket nagyon szeretem. Woody Allen, hú, rengetegen, tehát hogy én nem is tudnám azt mondani, hogy ki nem. Talán a Szikla nem, tehát mint színész, de nagyon sok énekes színész, Ronaldótól kezdve mindenki, tehát hogy is, és teljesen más, mert nem az van, hogy ez a sztárral találkozok, hanem ő ugyanúgy a vendégem, és akkor kimegyek, ugyanúgy prezentálom az ételt, és mint a kisgyerekek néznek rám, és elolvadnak az ételtől, meg a sztorihoz hozzá, mert ezért mi mesélünk történeteket az alapanyagról, az, hogy ezt hogy kreáltuk, miért ehhez a víz alatti étteremhez gondol ezt az ízkombinációt, és egyszerűen úgy hallgatják, mint hogyha a mesét mesélnék, úgyhogy én nagyon szeretek köztük mozogni.
1: Hát ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy te vagy a sztár, ő pedig az, aki megeszi a vajas kenyeret.
2: És egyébként igen, és annyira jó. És amikor így föláll, és átölel, és kezet csókol, vagy nem tudom, a Woody Allennéknél volt az, hogy 15 fős társaság, ugyebár prominens vendégekből állt, fölálltak, és álló tapssal fogadták, tehát az igazi Hollywood, mintha valami Oscar-díjat nyertem volna. Mondom, de jó, mondom, ilyen lehet egy Oscart kapni.
1: Ez volt az első könyved, ugye, ami megjelent, Gasztró Gaga, amiben igen, a saját életed kisebb-nagyobb kurfliait írtad, lehet talán fogalmazhatok így, meg a gasztronómiába vezető utat, meg hogyan kurott, mit és hogyan lehet a saját szemszögedből. Aztán most pár hónappal ezelőtt, ez még a múlt év terméke, ugye, megjelent. Igen. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt szűk egy órában, a világ ízeinek anatómiája.
2: Igen, már nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy kiadok egy saját könyvet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem adok ki, miért nem adott ki. Én úgy voltam vele, hogy ennek meg kell érnie. Tehát meg kell ismernem saját magamat, mi az én stílusom, mi az, amire mondjuk több év múlva is büszkén nézek rá. És így jött ez a szakácskönyv, hogy az elmúlt 16 évemben azért nagyon sok ikonikus étel van, amivel díjakat nyertem, ami bejárt egy olyan sikertörténetet, vagy különböző emberekhez, helyszínekhez kapcsolódik, amit sajnáltam volna, hogy már nem főzöm, de hogy valahogy fennmaradjon az utókornak, és akkor innen jött az, hogy miért jöttem ki egy sorsrajzi könyvvel, de viszont az életemet, meg azt, hogy én hogy kerültem oda, vagy milyen áron, azt senki nem tudja. Tehát, hogy a csillogás mögött azért nem minden happy, meg nagyon sok ilyen pletyka, mondva csinált történetek mentek rólam, mondom, na akkor tessék, itt van feketén fehéren, mondom, akkor leírom, és akkor ezután lehet rólam beszélni, hogy akkor mi vagyok, hogy vagyok, és akkor azt szerettem volna, hogy a szakáskönyv az egy teljesen egy szakmai legyen, amiről csak szakma és a hozzá kapcsolódó dolgokról szóljanak.
1: Hogyha már a szakáskönyvről beszélünk, a pletykákat hagyjuk, mert állítólag volt ilyen, hogy terjesztették rólad, hogy te mosogatni mentél Dubajba.
2: Igen, igen, igen. Nagyon jó befutottam annak ellenére.
1: Hát most Az is egy időszak.
2: Hát az első csillagját szereztem meg Dubajnak, magyar nőként, egy arab országban szerintem egész jól csináltam.
1: Vissza ez a bizonyos szakáskönyvhez. Nem egy olyan szakáskönyvet kell elképzelni, hogy akkor nem tudom, most elfonyás muffint fogunk sütni, és akkor 15 dek a liszt, 3 tojás, stb. Ez más jellegű ez a könyv.
2: Igen, ez egy szakács tankönyv. Tehát erről A-tól Z-ig elmondom, hogy miért fontos a sózás, miért fontos a különböző technikák, a marinád reakció, tehát akár egy húslevesnél is. Azért, hogy miért fontos az, hogy lepirítunk dolgokat, mitől lesz annak szép íze, színe, mit ad hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal összefogottabb dolog, és azon kívül egy-egy étel nagyon komplex, a végeredmény mégis egy elegáns, letisztult dolog, és egy-egy receptbe is akár megtalálhatsz egy répatortát, akár egy almáspitét. Tehát, hogy ki tudsz belőle szedni ilyen dolgokat, és csinálhatsz belőle egy almáspitét, mert benne van mind desszertként, vagy egy somlói galuska, vagy egy vadas. Tehát, hogy ilyen alapételek, amikkel mindenki tud azonosulni, megmutatni azt a hosszú folyamatot, hogy ebből hogy lesz valamiből egy ilyen nagyon magas szintű étel, ami világ szinten elismerést hoz.
1: Ez kicsit olyan, mint a főzés művészete vagy tudománya, csak kifordítva.
2: Igen, igen, igen.
1: Megszületett ez a bizonyos világ ízeinek anatómiája, és ezzel kapcsolatban oly betűnik, hogy feladatod is lesz a következő egy-két hónapban.
2: Igen, igen, Debrecenben csinálnak ugyan egy gourmet fesztivált, és a...
1: Annak olyan jó hangulata van, én úgy szeretem.
2: Igen, és a nagy erdőbe csinálják ráadásul, ugye már a gourmet festnek mindig van egy témája, az övéké az, hogy a világ ízei. Úgyhogy én lettem ott az ilyen nagy szóvivő, meg az arcának az egésznek. Lesz kétszintes konyha, látványkonyha, úgyhogy mind a három nap ott leszünk. Lesznek ilyen könyvestandok, tehát ez ilyen gasztró és kultúra egybe, tehát, hogy mindegyikünk ott lesz, aki számít, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott találkoznánk, mert azért mégis a várostól kint, azért mégis egy városban, egy erdő közepébe, úgyhogy szerintem nagyon jó ez június 12-től 14-ig lesz, úgyhogy 3 nap van.
1: A Békástónál, a szabadtéri színpad Igen. mellett, az egyetem tövében Palágyi Eszter, a világ ízeinek anatómiája című könyv szerzője, csak magyarázni fogja, hogy akkor a takó úgy készül, és azért közép-amerikai, vagy felveszi a szakácskabátot, és akkor hevíti az olajat.
2: Felveszem a szakácskabátot, főzni is fogok, lehet velem találkozni, a könyvekről is lehet beszélni, lehet dedikálni, úgyhogy ez teljesen egy ilyen minapunk lesz.
1: Magyarországon születtél, magyar gyökerekkel, ízgyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel, számtalan helyen dolgoztál, tanultál, sikereket értél el, főztél mindenféle emberekre. Hogyha tovább visszük ezt, akkor van olyan íz a világ bármelyik tájáról, amelyik közelebb áll hozzád, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy akkor te magyar csaj vagy magyar ízekkel?
2: Ez egy érdekes kérdés. Én nagyon szeretem az Ázsia konyhát, és egyre jobban a japán konyhát is. Főleg egy rántott húshoz is annyira hozzá lehet adni az ő ízükből egy pár csepp ilyen kis szószt hozzá, amire azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy ennél jobbat nem is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezzel így az utolsó kis falatokat így megízesíteni ilyenekkel.
1: Az ilyen nagyon letisztult konyha, ami ilyen nagyon noma jellegű, az mennyire áll közel a szívedhez? Nyilván meg kell tudni csinálni, és te ezt csináltad, ebben dolgozol, de hogy az ízélményben tök mást ad, mint amikor az ember egy kicsit nem tudom, és ne sértő, hogy meg hevesebb vérmérséklettel rendelkezik, mint te.
2: A noma az egy más kategória. Nekem, mint szakásnak annyival jó az a hely, hogy ott nagyon sok technika, fermentáció és nagyon hosszú folyamatoknak a lecsengését lehet megkóstolni. Tehát nekem szakmailag az sokat ad hozzá, és aki valaki magára azt mondja, hogy egy gasztroszakértő, akkor ezt muszáj kipróbálni, és muszáj ebbe a világba is jól érezni magad, és elmenni, és kíváncsinak lenni ezekre, és kipróbálni.
1: Mi életünkben először találkozunk, szerintem nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, de hogy így, hogy beszélgetünk az elmúlt egy órában, én tökre nem azt mondtam volna rólad, hogy akkor ilyen távol-kelet ízekért rajongsz, hanem hogy abból a stílusból, ami lejön rólad, meg abból a kisugárzásból, hogy neked mindenképpen valami dél-olasz, nem tudom, konyha áll közel a szívedhez.
2: Igen, a legjobb. Tehát temperamentumos vagyok, szeretem az ízeket. Magyar gyökere. Francia tudással, és mégis egy ilyen japán kultúrával fejezem be. Szerintem ettől szép az élet, hogy ez az életnek a sava borsát, és mindent használunk is.
1: New Yorkot említetted, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére. Dubajban dolgozol, megszerezted ott az első Michelin csillagot nekik. Neked most még mindig 2 van, vagy azóta van, már csak nem tudok róla.
2: 2 van.
1: 2. Mikor jön a következő?
2: Én nem szeretnék 3 Michelin csillagos lenni.
1: 4 szeretnék
2: lenni. De én egy se szerettem volna, 2 se szerettem volna lenni. Az már egy nagyon-nagyon más világ, és én látom, hogy azért mennyi mindent kell beáldozni, meg mi hogy van. Ahhoz tényleg egy nagy ikonnak kell lenni. Nekem szerintem ahhoz a magabiztosságom az nincs meg, mint ember, hogy én elhiggyem magamra, hogy de mekkora nagy sztár vagyok, vagy hogy ezt lehet így is, úgy is. Én az Anne-Sophie Pikékkel nagyon sokat dolgoztam együtt, ő is egy 3 Michelin csillagos francia hölgy. Ővel el tudnám képzelni, hogy kéz a kézbe 3 csillagos éttermet viszünk, de én egyedül szólóban nem szeretném.
1: Ezért kell úgy csinálni, hogy a következőnél egyből 2 kapj.
2: Igen.
1: Na és akkor az utolsó kérdés a végére, nem sokára Debreciner Gourmet Fesztivál, vagy Debreceni Gourmet Fesztivál, bármelyik helyes. Mondtad, hogy voltál New Yorkban, megszületett a könyv, ez még egy tavalyi történet, egyébként Dubajban dolgozol. Mi a jövő, Eszter? Marad minden ugyanígy, vagy vannak ilyen világra szóló, világ megváltó terveid, hogy akkor te elmész, nem tudom, az északi sarkra főzni az igló mellé?
2: Ő vicces, de egyébként ez is eszembe jutott, mennyire jó lenne ilyen szélsőséges helyen főzni.
1: Fókazsír, állítólag nagyon egészséges.
2: Igen, tehát azért az tök jó lenne. Nagyon vannak mindig terveim, aztán az élet mindig vagy egyszer húzza át, vagy kétszer. Tehát a Covid is nagyon jó tervező volt, így kerültem Dubajba, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, jöjjön, és az élet írja a sztorit, de mindenféleképpen gasztróval szeretnék foglalkozni, én nagyon szeretnék tanítani, tehát szerintem ez idén meg is fog valósulni, hogy én egyetemen fogok tanítani gasztró-turizmus szakon, és azon belül is a gasztronómiával foglalkozni. Én szeretném azt a tudást átadni, amit a hosszú évek alatt különböző emberektől, kultúrából én összeszedtem, mert itthon szerintem azért szükség van arra, meg szeretném hazahozni a tudást mindenféleképpen. Ez én egyik nagy célom, amit szeretnék megvalósítani.
1: Fölteszem másképp a kérdést, mert nem azt a választ hallottam, amit szerettem volna hallani. Benne dolgozol majdnem 2 évtizede ebben, sőt, hát hogyha azt veszük, hogy krumplit pucoltál, nem tudom, 4 éves korodban, akkor sokkal több ideje benne vagy a konyha világában. Van még olyan vágy, megvan a Michelin csillag, Dubajban dolgozol, világszerte ismert a neved. Van még olyan vágy, ami előtted van, és azt még mindenképpen szeretnéd elérni valamikor?
2: Én azt szeretném, hát végül is egyébként van ilyen. Lady Gagával szeretnék én együtt főzni, úgyhogy ő énekel mellettem, én meg az ő ritmusára tálalni. Amit elmondok, hogy ide ez egy ilyen nagyon kis titok, hogy ezen azért dolgozunk, aztán, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem tudom, de az egy nagyon jó geg lenne. Azt mondom, hogy ilyen soha nem volt, és soha nem is lesz, és elsőnek odaértem, és ez be fog jönni szerintem, úgyhogy ez úgy a kis szívem csücske még.
1: Eszter, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
2: Köszönöm. Szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb zenekarok és előadók legfrissebb zenét hallhatod. Óraindító dalunk Pogár László, azaz művész nevén Rottenbiller gitáros, és a csodálatos hangú énekesnő Péterfi Bori közöse, ami még csak pár héttel ezelőtt debütált. Laciék és a Rottenbiller nevű zenei projekt a kísérletezőbb hangzásra és a gitárzenére helyezi a hangsúlyt, amit tökéletesen egészít ki Bori énekhangja. Ez az alternatív és az indie stílus elemeiből és hatásaiból építkező rózsaszín zaj most a Nemzeti Dalban.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a stúdióban, vendégem Szolnoki Zsófia Sára, a Lúfia zenekar frontembere, szia, köszöntelek!
1: Én is köszöntelek, megköszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Elhoztad a Múlt című dalt ide a műsorba, amit már is meghallgatunk, viszont még mielőtt erre rákanyarodunk, egy kicsit mesélj a kezdetekről, a zenekarról, hogyan állt össze a csapat?
1: Hát egy ilyen eléggé rapid módon.
0: Rapid mód.
1: De tényleg, mert mint én kezdetben egyedül kezdtem el ezt a projektet. Tehát
0: szóló projektként.
1: Szóló projektként, igen. A többieket úgy szerveztem össze, hogy jelentkeztem a nagy előadóra, meg a kikeltetőre. Egyértelműen azzal a szándékkal, hogy ez úgyse fog bekerülni, mert hogy így... Mert nem tudom ennek egyébként, hogy mi így a receptje, hogy mi számít jónak, vagy... mit fognak elfogadni egy ilyen közegben.
0: Tiszta sor, igen.
1: Egyértelmű. És random bekerültünk, én pedig úgy voltam vele, hogy tök jó, csak mindegyikhez élő zenekaros felállás kellett volna, úgyhogy kb. Ilyen nagyon-nagyon összesűrítve ez volt így a kezdet, hogy jelentkeztem, bekerültem, kellett volna egy élő zenekaros felállás, összeszedtem így a többieket, hogy itt telefonon végigkivagadtam mindenkit, hogy akkor gyertek próbára vasárnap, és addig tanuljatok meg legalább 20 percnyi anyagot.
0: Azta.
1: Ja.
0: De akkor legalább voltak emberek, akikhez nyúlhattál, mert hogyha nem lett volna senki ismerős, akkor azért úgy nehéz zenekart verbúválni.
1: Igen, hát ez így én középiskolában jazz dob szakon végeztem, aha, szóval így voltak zenész ismerőseim.
0: Hála Istennek.
1: Meg az ismerősnek az ismerőse, szóval így könnyű dolgom volt.
0: Na, és akkor most, hogy már mindent tudunk a zenekarról és a kezdetekről, mesélj nekem a Múlt című újdonságról, mi inspirált titeket, hogy állt össze a dal, miről szól?
1: A kezdetleges demo egy ilyen teljesen más világ volt, csak a szövegét nem tudtam befejezni sehogy, meg nem is, tehát volt egy ilyen kezdetleges sor, vagy legalább 5-6, de hogy ez nem, valahogy nem állt össze, nem tudtam, hogy hova akarom kivinni, és ebben az időszakban, amikor a zenekar így megalakult, vagy így rapidbe összeraktuk egymást, akkor lett vége egy 4 éves párkapcsolatomnak.
0: Oh,
1: igen, és
0: értem.
1: Hát ezt a dalt, nálunk úgy működik a dalszerzési folyamat, hogy először az instrumentált rakjuk össze, és utána a szöveget, és akkor a szöveg fog még alakítani a végleges állapotán így a dalnak, és így nagy részben így már megvolt a dal, csak nem volt meg a szöveg, ugye?
0: Biztosan.
1: És... ugye teljesen más témában kezdődöttem a szövegnek így a megszületése, úgymond. Úgy voltam vele, hogy mivel nekem most ezen van, hogy igazából lehetek megsértődött, vagy lehetek szomorú emiatt a kapcsolatnak így a vége miatt, igen. Ezért úgy döntöttem, hogy jó, hát most így erről fogok írni, és el akartuk vinni Colorado Fesztiválra, amire kb. Volt egy hetünk, hogy akkor ezt a számot véglegesítsük, és... hát 3 napot ültem így a hátsó kertben a műanyag kerti széken, és akkor úgy össze tudtam rakni.
0: Na, még mielőtt meghallgatjuk, kérlek, mesélj nekem egy kicsit a tervekről, zenekari szinten, szakmai fronton, mikkel készültök a nyárra, hol láthatunk titeket, és lehet a következő megjelenés valamikor.
1: Igen, a nyáron amúgy tervezünk következő megjelenést. Most, amiben nagyon benne vagyunk, fellépünk az Elefánt előtt a Budapest Parkban.
0: Az mondjuk komoly.
1: Nagyon komoly.
0: Gratulálok.
1: És köszönjük szépen.
0: Az igen.
1: Hát nagyon is, hogy hát én személy szerint szénné izgulom magamat. hogy minden flottul menjen, de egyébként valahogy mindig minden sikerül, úgy tűnik, szóval lehet, hogy nem kéne ennyit aggódnom, de leszünk Fishingen, Colorado-n.
0: Azt a mindenit.
1: Vannak bulik, amik nem fixálódtak, úgyhogy a közösségi médiánkon majd minden megtalálható lesz hamarosan.
0: Hát én további sok sikert és időt kívánok nektek, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Lúfia, ezt tőlük a Múlt fogad sok szeretettel.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem telefonon az Orevoir zenekarból, Fejér Misi, köszöntelek, szia!
1: Szervusz, szia, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na hát elhoztad hozzánk az újdonságot, a zenekartól 100 év a címe. Én át is adom a szót, egy picit mesélj róla nekünk, mielőtt meghallgatjuk.
1: Jelentkeztünk váratlanul egy új dallal, de hogy ne rohanjunk annyira előre, azért azt annyit megjegyeznék, hogy egy egész lemezzel is készülünk.
2: Nagyon sokat
1: gondolkodtunk, hogy egy ilyen komolyabb változás után, mint ami volt a zenekarban, hogy ketten távoznak, mi legyen az első lépés, amit csinálunk. És arra gondoltunk, hogy jelezzük az embereknek, hogy nem megyünk sehova. De ez nem csak a zenei szférában értendő, nem megyünk sehova, hanem úgy globális szinten, mert rengeteg minden változott, és nagyon sok nehézségen vagyunk túl, nem csak egyénileg a zenekarban, vagy csak a tagok, hanem az egész országunk, de az egész világ is folyamatosan változik, és rengeteg nehézséggel küzdik. És ezután kellett egy deklaráció, vagy eközben ennek a folyamatnak a közepén egy deklaráció, hogy itt maradunk, nem megyünk sehova, csináljuk tovább, igyekszünk akkor is tovább csinálni, hogyha fene-fené teszik, hogy minden a feje tetejére fordul. És ez a dal a 100 év című számunk.
0: Hogyan készültök most ezután, a nagy váltás után? Nem akarok én ebbe válkálni, Misi, viszont a jövőbe szerintem tekinthetünk. Miben kell máshogy látni a dolgokat, máshogy nézni, máshogy készülni? Mesélj erről egy kicsit, hogy ti hogy álltok ehhez.
1: Onnan közelíteném meg egy félmondat erejéig, hogy azt tudni kell, hogyha vagy legalábbis én így tekintek rá, hogyha egy közösség

0: tudattal állunk bele a jövőbe. Nem azt nézzük, hogy most hol romolhat el a gépezet, hanem azt, hogy hogyan tud más lenni. Hát a változás az nagyon sokszor jó dolgokat tud hozni. Zeneileg történt elsősorban átrendeződés, olyan szempontból, hogy más a dalok megírásának a dinamikája. Idáig ketten a Marcival hoztuk a dalok alapjainak a jelentős részét, legalábbis a gerincét mondjuk a daloknak, és akkor utána röpült rá a zenekar többi tagja, és akkor hát szoktuk így mondani, hogy raktuk be a sütőbe, és sütöttük egybe orevoáros ízre az egészet. Most talán annyi változás történt, hogy most többen szólnak hozzá, tehát most inkább kiegyenlített a dalszerzési folyamat. Ez sem jobb vagy rosszabb, mint az előző, csak mindenképpen más. És ez már előre, bár még nem volt ezzel a hatfős felállással így koncertünk, ez majd a Fishing Van Orphan fog debütálni, de már előre fel vagyunk erre készülve, hogy valószínűleg a színpadon is ez fog történni, hogy egy kicsit átrendeződik ez az egész dinamika, és várjuk szeretettel a kelibe. Nagyon pozitív előrejelzés, hogy az emberek nagyon-nagyon nem a nehézségekre vagy a negatív dolgokra fókuszálnak, sem a Marciék oldaláról, sem a mi oldalunkról, hanem nagyon szeretettel és biztatóan fogadták ezt az egészet. Tükönülve várjuk a következő pár hónapot.
1: Na még visszatérve a dalra, csak pár mondatban, a 100 évhez készült egy remek film minőségű videóklip is, még erről beszélj, aztán már is hallgatjuk itt a Petőfin.
0: Hú, hát ez egy izgalmas dolog, ha valaki azt mondta volna x évvel ezelőtt, hogy lesz egy videóklipünk, ahol hivatásos pankrátorok szakácsnak meg éttermi dolgozónak öltözve gyakorlatilag puhára verik egymást, akkor nem biztos, hogy elhiszem neki ezt a mondatot, de ez megtörtént, teljesen abszurd volt, életem még legabszurdabb forgatása. Igen, hivatásos pankrátorokat kértünk meg arra, hogy fémjelezzék azt a gondolatot, hogy rengeteg minden változik, nagyon sok minden viharossá válik, de a zenekar az rezignált arccal, majd a végén már igazából röhögve fogadja ezt az egészet, és hagyja ott az egész csetepatét úgy, hogy a hajaszála sem görbült. Azt hozzá kell tenni, hogy amekkora vadállatok ezek a pankrátorok a képernyőn, annyira alázatos és kedves emberek. Úgyhogy hát elképesztő munkakapcsolat volt, és nagyon-nagyon jó forgatás volt. Én rég öröktem ennyit fuldokolva, annyit tudok mondani.
1: Én ajánlanám mindenkinek a klipet is, nálam most éppen mi alatt beszélgettünk, itt megy csak lenémítva. Misi, nagyon-nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és további sok sikert neked, és hát az egész csapatnak is.
0: Köszönjük szépen, én meg további szép napokat kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, itt a Petőfin a Nemzeti Dalban zenél nekünk, tehát az Orevoár, ez tőlük a 100 év, fogad sok szeretettel.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem egy visszatérő, László Evelin, köszöntelek.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
0: És még a májusi eső előtt Isten éltessen téged, ugyanis éppen mondtad, hogy ma van a születésnapod.
1: Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Na, és akkor most térjünk rá erre az újdonságra, de még mielőtt rátérnénk, csak címszavakban eddig, hogy telik az év szakmailag?
1: Nagyon jól, hál' Istennek a zenekarral is együttműködünk, most már így közösen vannak tervek, hogy közös dalok is legyenek, mert van egy nagyon szuper kis dalszerzőnk, a Vandrasek Bence személyében a billentyűsünk, és írt már nagyon sok szuper dalt, és nekem is írt, úgyhogy valószínűleg ezt meg fogjuk még idén csinálni, közösen is, meg hát mellette Madarász Gáborral is dolgozom együtt, többek között ez most az ő keze által készülhetett el, ugyanis megírtam a dalt, a májusi esőt, csak láttam és hallottam benne, hogy még van ebben több lehetőség, sokkal több lehetőség, és hozzáfordultam, hogy szakmailag mit lát benne, és kihozott belőle egy ilyen szuper kis dance, tropical hangulatú nótát. Egyébként ennek meghallgatható a koncertverziója a YouTube-ban klip formájában, amit Máté vágott, a férjem.
0: Minden is, köszönjük. Igen,
1: köszönjük neki. Azt a verziót is imádom, és ott lehet látni a csapatot egyben, hogy milyenek vagyunk mi élőben, hogyan játszunk, meg hogy hogyan szólal meg ez az egész produkció. Viszont szerettem volna egy rádiósabb verziót is, amit azok is meghallgathatnak, akik mondjuk szeretik ezt az irányzatot.
0: Na hát ugye van az a mondás, hogy májusi eső aranyat ér.
1: Igen.
0: Mesélj egy kicsit a dalról, mi inspirált téged? Nyilván nem ez a mondás.
1: Egyébként igen, mert hogy amikor ez született, január elején született, tehát inkább engem sokkal jobban az inspirált, hogy az újrakezdés, a megtisztulás, az, hogy ugye ilyenkor mindenki újévi fogadalmakat tesz januárban, hogy na mostantól majd elkezdek edzeni, meg majd elhagyom a cukrot,
0: azt
1: meg majd
0: elutazok. Azt kb. Májusig szokott tartani szerintem maximum.
1: Hát igen, kevesen kitartóak.
0: Igen.
1: És magamon is tapasztalom, hogy ez nem olyan egyszerű. A zenében nagyon-nagyon kitartó vagyok viszont. És hát ez hozta az ihletet. Viszont mikor, ha nem májusban, ugye májusi eső aranyat ér, te is mondtad, és én is így gondolom, és valahogy innen jött ez az egész ötlet, hogy akkor ez tulajdonképpen a mondani való, meg a zene, hogy együtt tudjon működni. Hallottam benne, hogy ez az inkább egy ilyen nyári hát sláger, majd meglátjuk, hogy sláger lesz-e. Az én szívemben az, hogy sokkal inkább egy ilyen nyári hangulatú dal, és azért is lett ez a májusi eső a címe.
0: Még mielőtt meghallgatjuk, avasd be, ha már nyár, induló nyár a nyári tervekbe, hol láthatunk, hallhattunk, találkozhatunk veletek.
1: Hát ugye most voltunk a Bókai kertben vasárnap, Budapesten, de fel fogunk még lépni Bonyhádon is, meg készülünk Sopronba, sok városba, és hát nyilván még vannak szabad helyek a naptárunkban, úgyhogy akinek tetszik az, amit csinálunk, és szívesen hallana, vagy látna minket színpadon a zenekarommal, most már ezt tényleg többször kiszoktam hangsúlyozni, hogy már csak zenekarral lépek fel a saját csapatommal, azok bátran keressenek, mert még vannak szabad helyeink.
0: További sok sikert, időt, kitartást nektek a nyárra, és hát a szezonra, ami előttünk áll. Nagyon-nagyon köszönöm, Evelin, hogy
1: nagyon
0: itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is. Köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk tehát László Evelin. Ezt tőlük az újdonság, a májusi eső. Fogad sok szeretettel.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival, de nem vagyok egyedül, itt van velem Hárs Barna. Köszöntelek, Barna, ismét.
1: Hello, szia Laci, sziasztok, hallgatók.
0: Tavaly volt egy nagy vállalásod, 12 hónap, 12 dal, ha jól emlékszem, ez meg is valósult. Mi történt azóta, mielőtt rákanyarodunk a Meneküljünk előlem című újdonságra? Hogy indult az év?
1: Pihentem. Most egy nagyon hosszú idő után először pihentem igazából. Nagyon régóta nem volt ilyen. Uh-huh. Úgyhogy most így azóta, most ez az utóbbi 5 hónap, ez úgy telt el, hogy azért így vettem fel dolgokat, de inkább így arról szólt, hogy most így inkább írok dalokat. Ez az általában ez az ilyen egyszálgitáros fázis, amikor még így nincsen semminek semmi tétje, hanem hogyha van kedvem, akkor előveszem, ha nincs kedvem, akkor nem. Úgyhogy most egy kicsit ilyen nyugiba vagyok. Meg készültünk zenekarral a koncertekre. Aha. Most volt egy pár koncert. Hát egy ilyen kis mini turné, mert végül is ugye megjelent egy egész lemez, és akkor elmentünk Pécsre, meg Szegedre, meg most múlt héten volt Budapesten koncert. Ja, ez egy kicsit ilyen nyugisabb időszak.
0: Na mesélj nekem az újdonságról, Meneküljünk előlem. Na mi inspirált, miről szól?
1: Ezt a dalt 2023-ba írtam, és ez egy olyan időszak volt, amikor az életem olyan szinten így bemerevedett, mint a púrhab. És ilyen kilátástalannak éltem meg az akkori körülményeket, akkor még volt a Meg egy cukorka. Uh-huh. Hát egy kicsit olyan volt, mint amikor így nem tudom, télen már így hetek óta nem sütött be egy napfény se az ablakon. Aha. És akkor így nem tudod, hogy valaha így lesz-e majd tavasz. Uh-huh. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen időszak volt. Most idefelé én is meghallgattam egyébként. Uh-huh. Tök jó volt így újra hallgatni, mert én nem hallgatom a dalokat, miután megjelennek.
0: Olyan vagy, mint Johnny Depp a filmekkel. Ő nem nézi meg, hogy alakítja Jack Sparrow-t, csak letett az asztalra, amit kell. Ezt egy interjúban mondta, hogy ő soha nem nézi meg a filmét, egyet se.
1: Hát tudod, az olyan, hogy olyan sokat hallgattam már, hogy mielőtt megjelent, hogy már így minek így ismerem az összes hangot. De most azért tartottam egy kis távolságot tőle így ez alatt az 5 hónap alatt, úgyhogy így meghallgattam, hogy mik azok, amik eszembe jutnak róla. Ennek a dalnak a központi témája az a vágyakozás egy nem elrontott másik élet irányába. Uh-huh. És a kilátástalanság. Talán ez a kettő, a vágyakozás, meg a kilátástalanság, és akkor ezek között húzódó ilyen érzelmi feszültség alá szikrázik, és nyugis dologból indul. Én nagyon szeretem azokat a dalokat, amiknek így van egy elég nagy íve. Uh-huh. És ezt a dalt ezt azért szeretem nagyon, mert csillesen indul, ilyen kicsit ilyen mesélősen.
0: Igen.
1: És aztán a végére meg elmegy egy ilyen olyan rekesztett torkú, üvöltős, nirvánás vibe, nekem kicsit ilyen nirvánás vibe megőrülésbe, ami meg az én dalaimban azért ritkán van.
0: Igen, ez nem jellemző.
1: Van egyébként egy pár ilyesmi, azért ezek ilyen ritkább pontok. Koncerten nagyon jó játszani, mert ezt hagytam most az utóbbi koncerteknek az utolsó dalának, és ott nagyon jó, hogy ott úgy üvölthetek, hogy tök mindegy, hogyha holnapra semmi hangom nem lesz ebbe. Azért a fél perc alatt el tudok énekelni egy fél évnyi hangszalagot, úgyhogy...
0: Azt a mindenit.
1: És szeretem is elénekelni, úgyhogy ez nagyon jó koncertzárós dal.
0: Na, ha már mondtad a koncerteket, mesélj egy pár dátumról, vannak-e már alakuló terveid?
1: Nincs most túl sok dátumunk egyébként. Megyünk Gombaszögre, ez fix. Uh-huh. A nyár az még így körvonalazódik, most így vannak ilyen lebegő dátumok, de hogy mi az, ami össze fog belőle jönni, meg mi az, ami nem, azt nem tudom. Valószínűleg lesz majd egy egyszálgitáros bulim is az Esernyősbe, szerintem augusztus végén lesz. Uh-huh. Meg hát tervezek elutazni egy nagyjából 2 hétre nyáron.
0: Pihenés vagy munka?
1: Pihenés abszolút, mert most az utóbbi idő, de nem is csak az múlt év, hanem igazából tök régóta nem voltam így kiüríteni a fejemet, és nagyon tele van, szóval így...
0: Rád férne egy.
1: Igen, meg igazából még soha életemben nem voltam, hát amióta így nem vagyok középiskola, vagy egyetemista, azóta ugye így nincsen nyári szünet, és én dolgozom is, úgyhogy így azóta gyakorlatilag nem volt ilyen, hogy mondjuk egy 7 napnál tovább mentem valahova, úgyhogy most így muszáj lesz.
0: Akkor további nagyon-nagyon sok sikert neked, és nagyon jó pihenést.
1: Köszönöm.
0: Amennyi csak belefér az idődbe. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszi.
0: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk, tehát Hárs Barna, ez tőle az újdonság, a Meneküljünk előlem.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a jazz és a pop zene világában. Jó, hát swing is lesz benne, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy említettem most három stílust, a popot, a jazzt, jó, hát a swing is a jazzhez tartozik, de hogy ez a három az, ami neked beleivódott a bőröd alá az elmúlt évtizedekben.
2: Hát ez így van, ugye sokan nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy az életem gyerekkorát én Pakisztánban töltöttem, tehát én ott születtem, édesapám pakisztáni származású volt, sajnos már nem él, édesanyám magyar, és itt Budapesten találkoztak, aztán nagy szerelem, és anyukám mindent feladott itt, és ment a szerelem után, és Karacsiban éltünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy 20 milliós kisváros.
1: Kétszer annyi, mint Magyarország teljes lakossága.
2: Egy kicsivel több. Tehát én abban a kultúrában születtem, és elég hamar észrevették, hogy van a zenéhez affinitásom, ami abban mutatkozott meg, hogy gyerekkoromban, hogyha ritmust hallottam, tehát babakorom, nem is gyerekkor, babakorban, elkezdtem kalimpálni jobbra-balra, hát a szüleim azt gondolták, hogy valami baj van a gyerekkel, mert nem származom ugye zenész dinasztiából, és így elvittek egy agyspecialistához, hogy azért nézzék meg, hogy talán nem vagyok-e fogyatékos, és elég hamar kiderült, hogy a ritmus érzékem az sokkal fejlettebb az átlagnál, és így indult a kis zenei pályafutásom, ami abból állt, hogy elég hamar kaptak, azt hiszem édesapám mondta, hogy indiai zenével, indiai rágokkal ezek népzenék, azzal kéne foglalkoznom, és egy mester meghallgatott, majd úgy döntött, hogy elkezd velem foglalkozni, és ekkor 3 éves voltam.
1: 3 éves korában hát az ember vagy a gyerkőc, nem tudom, dömpert tologat, meg a játszótéren csinál ezt, azt.
2: Én is azért meg volt nekem is a gyerekkorom, de ugyanakkor nekem volt ehhez az egészhez kedvem is.
1: Erre pont rákérdeztem volna egyébként a származásodra későbbiekben, de hogyha említed, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most, hogyha a pakisztáni származást említjük, akkor szerintem említették már, vagy mondták már neked, hogy nekem mindig eszembe jut az a bizonyos híres énekes, aki el is mondta nem egyszer, nem kétszer, hogy most már nem az a pakisrác vagyok, hanem végre felálltam a Queen-del a színpadra.
2: Igen, a Freddie Mercury-ra gondolsz.
1: Ő is pakisztáni származású volt.
2: Igen? Ó, én azt hittem, hogy ugye, azt hiszem, hogy most nem, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, hogy farsi múltja volt, vagy
1: valami ilyesmi, igen, már Angliában született.
2: Angliában született, azt tudom, de ugye Afrikában éltek sokat, igen. Hát az az igazság, hogy...
1: Nem akarok semmiféle hasonlítást ide pakolni, csak úgy említem.
2: Hát nagyon szeretem Queent, és egyébként csak úgy halkan jegyzem meg. Lesz a koncerten, amiről majd egy kicsit később beszélgetünk, ezen a jubileumi koncerten Queen dal is saját feldolgozásban.
1: Na majd beszélünk a koncertről, hiszen ugye két évtizedes jubileumot ünnepeltek nem sokára, egészen pontosan június 7-én a Várkert Bazárban a Group & Swing-el, de még vissza a zeneiségedhez, meg a származásodhoz, meg a gyerekkorodhoz. Vannak még képek egyébként arról, hogy gyerekként, fiatalként hogy éltél, meg milyen környezet vett téged körbe ott Karacsiban?
2: Abszolút, mivel ugye 11 éves voltam, amikor Budapestre érkeztünk, és rengeteg emlékem van. Már olyan egyébként, mintha álmodtam volna, mert én azóta nem voltam Karacsiban, sem Pakisztánban.
1: Ez érthető talán.
2: Igen. Ez most egy ilyen hosszadalmas dolog, mert édesanyám úgy döntött, ugye mi, amikor megszületünk, 4-en vagyunk édes testvérek, hogy magyar állampolgárságot fog anyukám kérni, és így is születtünk, hogy magyarként éltünk kint. Ezt a kinteni ország ugye nyilván nem vette annyira jó néven, hogy pakisztáni apától ott születnek a gyerekek is, magyarok. Viszont anyukám ezt tudta, hogy minket itt akar felnevelni, és így is kerültünk oda, de visszatérve a zenére, egyszerűen az indiai zenét én elkezdtem ugye tanulni, és a mesterem úgy döntött, hogy 5 évesen benevez engem egy tehetségkutató versenyre, és képzeld el, hogy hatalmas tömegek előtt énekeltem. Most úgy kell elképzelni, hogy volt, tehát én úgy énekeltem, és mindig is úgy léptem színpadra sokáig, hogy én voltam a hangszer mögött is. Most ez indiai hangszer, a harmónium. Ez úgy néz ki, hogyha a magyar megfelelőjét kéne megtalálni, mint a harmónika, amit fújni kell, ugye ez egy mechanikus, autentik hangszer. Viszont a harmónium, az földre kell tenni. Nem tudom, hogy láttál-e ilyen szitáros, meg ilyen tablás ugye indiai előadásokat, és ott szokott lenni egy ilyen hangszer, a harmónium, amit a bal kézzel az ember fújja, jobb kézzel meg a billentyűn játszik. És én ezzel léptem föl, És ott ez, azt hiszem, hogy indiai népzenét énekeltem, és közönségdíjas lettem. Uh-huh. És innen indul, onnan datálódik a pályafutásom.
1: Kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam. Egyébként a tini éveidet, amikor már kicsit más jellegű zenét is hallgattál, vagy belekeveredtél.
2: Igen, hát...
1: Milyen zene jellemzi? Mit hallgattál? A Queent már említettük nyilván.
2: Igen, Michael Jackson most nagy reneszánszat éli, ugye. A film kapcsán őt már kint is nagyon szerettem, illetve Whitney Houston-t nagyon szerettem, George Michael-t nagyon szerettem. Én abszolút a popból jövök, és később ismerkedtem meg a jazz stílussal. És amikor Magyarországra jöttünk 1990 telén, akkor voltam 11 éves, akkor találkoztam ezzel az egész európai zenével, magyar zenével, Máté Péterrel, és teljesen elvarázsolt. És onnantól kezdve már tudtam is, hogy mi az az irány, amit én képviselni szeretnék, és az az irány, ami jelen volt ugye Pakisztánban, az valahogy itt teljesen feledésbe merült.
1: És utána hogy jött az, hogy rátaláltál arra az útra, arra az iskolára, meg arra a zeneiségre, ami egyébként most jellemez téged? Nyilván nem az volt, hogy akkor egyből lett, nem tudom, egy akármilyen popzenekarod majd általános iskolában, középiskolában, hanem hogy ez azért hosszadalmas tanulási folyamat, gondolom, a zeneiskola, stb.
2: Így van,
1: stb.
2: Így van, így van. Amikor Magyarországra érkeztünk, anyukám berakott minket a negyedik osztályba, és természetesen úgy rakott be, hogy nem beszéltem magyarul.
1: Ez kérdés lett volna egyébként, amikor jöttetek Magyarországra, akkor te beszélted a magyar nyelvet?
2: Nem, nem, nem. Édesanyám nyilván babakorunkban beszélt hozzánk magyarul, de ott vele urdul beszéltünk, ez a pakisztáni hivatalos nyelv. Hinduból, perzsa nyelvből, ilyen, meg az arabból egy ilyen egyveleg mix nyelv. Ezen a nyelven kommunikáltunk, nyilván az édesapámmal is, és a második nyelvünk az az angol volt, mivel ugye Pakisztán is brit gyarmat volt, és angol iskolában jártunk, így angolul is elég jól beszéltünk még akkor most már.
1: Fordítsuk vissza ezt a topikot oly módon, hogy most elég jól beszéled a magyar nyelvet, szerintem igen. Ezt rögzíthetjük. Az urdu megy még?
2: Nem. Nem, nem, semennyire nem megy közel, de ugye ottani rokonsággal se tartottuk utána a kapcsolatot, és így a két nyelv teljesen helyet cserélt, tehát 100-0-ra.
1: Pedig egyébként azzal a tudással, hogy ha az most meg lenne, akkor te lennél az egyik legnagyobb agy, mert nem gondolom, hogy sokan beszélnék Magyarországon az urdut.
2: Nem. Azt mondják, hogy nem annyira nehéz nyelv, de volt szerencsém, többször pakisztáni nagykövet minket meghívott, és urdul beszélt hozzám, és semmit nem értettem közel, de és az kicsit kínos volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mujahid Zoltán, énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mujahid Zoltán, énekes, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia Zoli.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a származásoddal, a pakisztáni származásoddal kapcsolatban, meg a Magyarországra költözéssel, meg az urduval kapcsolatban, amit akkor még beszéltél, most már nem beszélsz, az angol meg a
3: viszont
2: magyar.
3: A magyart meg egyre
2: az
3: jobban.
2: Tökéletes, igen. Na és akkor itt folytatódott neked a zenei továbbképzésed, talán fogalmazzunk így, mindenféle iskolákba jártál, jazzénekre is rátaláltál, meg rátaláltál egy tehetségkutató műsorra, és hát félve mondok, hogy volt. 23 évvel ezelőtt volt mindez.
3: Igen, akkor voltam a 20 év elején, hát most akkor ki lehet számolni, hogy mennyi vagyok. Igen, tulajdonképpen amikor anyukám berakott minket az iskolába, nyilván a nyelvet nem beszéltük, zenei általánosba jártam, és elég gyorsan meg kellett tanulnom. És olyan érdekes ez, hogy én úgy kezdtem szerintem a magyar nyelvet elsajátítani, hogy ugye a zenei általánosban nagyon sok énekóra volt, és népdaloknak a szövegét, nagyon tetszik a magyar népzene, és aztán bejött a musicales éra, és utána felfedezték, hogy nekem, mármint, hogy van muzikalitásom, az énektanárnőm, és akkor szerveztek egy diák színpadot, ahol főszerepet kaptam, és így derült ki, hogy én tudok énekelni, és hogy jó is vagyok benne, és az iskola részről is minden támogatást megkaptam. Ha mondhatom, hogy melyik volt az első darab, Mária Evangélium, ez egy Müller Péter Sziám és Tolcsvai László írta a zenéjét. Ebben a darabban, ebben a rock operában én Jézus szerepét játszottam, és gyakorlatilag onnan datálható, hogy én énekes szerettem volna lenni.
2: Igen. Az van, hogy belekeveredtél kicsit a színpad világába, meg belekeveredtél a zene világába, ez így vegyítődött az életedben. És hogyha az elmúlt 20 évet vesszük, azért a színpad kevésbé van jelen az életedben, úgy, mint ahogy akkor volt. Az csak egy ilyen gyermeki próbálkozás, vagy tini próbálkozás.
3: Ez hogy érted, hogy a színpad az a mai napig jelen igen, van, csak hogy a musical.
2: Igen, tehát hogy nem állsz föl a színpadra, mint színész, vagy nem. Mint musical énekes. Tehát, hogy az nem is volt neked vágy, hogy akkor te musical színész leszel, vagy színész leszel?
3: Bevallom őszintén, hogy akkor még igen, akkor abszolút benne volt, és egyébként már Megasztár után néhány megkeresést kaptam, hogy nem lenne kedvem nekem musicalt énekelni. Tulajdonképpen amikor én a jazzzel megismerkedtem az általános iskola belül, amikor már nyolcadikos voltam, akkor valahogy ez a koncert flash, meg az alkotás, meg a zeneszerzés, ez sokkal jobban hatott rám, mint a színész. Valahogy azt éreztem, hogy az annyira nem én vagyok, ugyanakkor azért még a nyelvvel is küszködtem, tehát az, hogy én most itt ülök a stúdióba és itt tudok kommunikálni, az nekem egy brutál nagy munka.
2: Azt említetted, hogy a népdalokon keresztül tanultál meg, vagy az nagyon sokat segített, a magyar megtanulásában. Nem kellett külön tanárhoz járni, mert a magyar nyelv egyébként az elég nehéz külföldi
3: nagyon nehéz
2: szemmel.
3: Így van,
2: és
3: így
2: az,
3: van.
2: Hogy beültetnek nem tudom, nyelvtanórára, vagy irodalomórára, akkor attól te még nem tudod megtanulni, hogy akkor szótag, toldalék, meg bővítmény, meg...
3: Ragozás, hát ez utána, ez a mai napig is, ez a babe-bamben, hát néha tényleg az ember nyilván gyorsan beszél, ott elhagyja ezeket. Abszolút logopédia órára jártam, nagyon-nagyon kedvesek voltak a tanárok, napköziben is, a napközis tanára emlékszem, hogy nagyon sokat foglalkozott velem negyedik-ötödikben. Ugye azért teher alatt nő a pálma, tehát amikor 0-24 az ember csak a magyar nyelvet hallja, magyar osztályba jár, osztálytársak, napköziben is ott vagyok, tehát annyi impulzus ért, amitől tudtam fejlődni. De aztán úgy igazán akkor vettem észre, hogy a magyar nyelv nagyon nagy kihívást jelent, amikor bejutottam a Megasztárba és kamera előtt kellett beszélnem. Az egy ideig nagyon nem ment. Tehát annyira tőmondatokba válaszoltam. Nyilván az ember akkor zavarban is van, nincs hozzászokva, de hogy nem tudtam magam kifejezni, és rettegtem, remektem, hogy el fogom rontani a szöveget. Sokszor nem értettem, hogy miről énekelek. Nyilván értettem, de a színpadon teljes blackout van, akkor az ember jobban izgul, és sokkal-sokkal nehezebben.
2: A jazzénekre, a jazzre rátaláltál, meg voltak mindenféle ilyen tehetségkutatók az életedben, már kint Pakisztánban is, még gyerekként említetted. A Megasztár, az az első volt itt Magyarországon, vagy hanyadik volt 23 évvel ezelőtt?

0: Zeneművészeti Egyetem jazzének tanszakára, ugyanis egy-két embert vesznek fel évente, és brutál nehéz bekerülni.
1: Azt is elvégezted, oda is bekerültél, akkor te lényegében jazzének művész vagy?
0: Hát a diplomát nézzük, akkor igen, előadó művész és jazzének előadó művész és tanár.
1: Az elmúlt évtizedekben számtalanszor énekeltél különböző színpadokon, különböző együttesekkel. Csak így van jelen a zene az életedben, hogy akkor énekelsz, meg szövegeket írsz, meg zenéket.
0: Dalokat
1: szerzel,
0: írok, a szövegeket stb. Sajnos az nem, igen. Mint az ábra is mutatja.
1: Másik oldal, tanítás van-e az életedben, Zoli?
0: Sokáig nem volt, rengeteget tanítottam, aztán amikor így a Megasztár utáni időszak jött, akkor nem is fért bele. Aha. Viszont én mertem egy nagyot álmodni, a Kolman Gábor, aki a Budapest Jazz Orchestra zenekar vezetője, velük együtt én viszonylag sokat dolgozom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ő mondta, hogy Zolikám, van egy ilyen opció a Zeneművészeti Akadémián, hogy menj el és csináld meg a mastert, és 2016-ban öreg fejjel elvégeztem, tehát elmentem a ugyanazokhoz a tanárokhoz, akiktől ugye tanultam. Az emberben van elég magas stresszfaktor van ilyenkor, hogy újra teljesíteni kell, és 2015-et felvettek, és 2018-ban megszereztem a mastert, ami nagyon-nagyon kevés embernek van meg itthon, ez végül is a non plus ultrája a jazzének. Igen, jazzének master.
1: És akkor tanítasz is.
0: Úgy tanítok, hogy magánúton tanítok, néhány tanítványom van, de egyszerűen időmbe se fér bele, meg valahogy úgy vagyok vele, hogyha színpadon én teljesen magamat szeretném adni, és nekem az a fő hivatásom, akkor majd később fogok úgy igazán tanítani, amikor már azt érzem, hogy készen állok arra.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes zenész, a Group and Swing énekese. Icipici szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán ül velem szemben a stúdióban, énekes, zenész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a jazzzel kapcsolatban, a tehetségkutatókkal kapcsolatban, a származásoddal kapcsolatban, és akkor folytassuk azzal, hogy nyilván számtalan együttes vagy formáció volt, akikkel az elmúlt évtizedekben színpadra álltál. Most már elég régóta egy, mondjuk úgy, hogy elég neves, híves együttes van a hátad mögött. Hát szó szerint is, hogyha felálltok a színpadra, a Gruppen Sphinx tagja lettél.
2: Igen, hát hogy mondjam, abszolút ez a fő irány most már egy jó ideje. 8 éve hívott fel a Csík Tibor, a zenekar vezetője, hogy lenne kedvem ott énekelni. És addig én csak a koncertjeikre jártam, ismertem őket jól, mert más formációban mi már dolgoztunk együtt, és aztán leültünk, én komolyan mondom, nem is álmodtam volna, hogy én egyszer Gruppen Sphinx tag lehetek. Mindig is vágytam rá, hogy nekem is legyen egy swinges zenekarom, de valahogy addig az nem adatott meg. És aztán átgondoltam az egész dolgot. Bevallom őszintén, hogy a döntésemben azért eléggé hozzájárult az, hogy a zenekar egyöntetűen volt egy titkos szavazás, és az én nevemet írta, képzeld el. Most aztán nem tudom, hogy ez a mese része, de én ezt így hallottam, és azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen bizalmat szavaztak nekem.
1: Na most a Gruppen Sphinx elég régóta működik, és nagyon sok énekes és énekesnő megfordult már az együttesben. Ez még mindig ugyanaz a Gruppen Sphinx, mint ami nem tudom 8-10 évvel ezelőtt volt?
2: Nem, nyilván. Én azt gondolom, hogy azért egy 20 éves zenekarnál, mint ahogy egy 20 éves kapcsolatnál is, vagy akár egy munkakapcsolatnál is, az ember folyamatosan változik. A csapat is változik, és azt gondolom, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor nekem egy feltételem volt, hogy önazonos lehessek. Tehát, hogy én tudom, hogy a Gruppen Sphinx dalok közül melyek azok, amik jól állnak nekem, és melyek azok, amik nem. És abban tényleg nem erőlködtek. Illetve még egy szabad kezet kaptam, hogy én is, mint szerző, részt vegyek a folyamatokban, és a saját világomat is be tudtam így hozni, és ami nagyon-nagyon pozitív, hogy tudtak reflektálni, hogy a Zoli egy kicsivel popposabb, mint mondjuk a Gáer Bálint, aki annak idején volt, akkor nyissunk e felé, és teljesen egy új irányba mentünk. Tehát a kérdésre a válasz nem ugyanaz a zenekar, mint annak idején volt.
1: Most már csak férfi hang van a színpad elején, tehát így hogyha föláll a Gruppen Sphinx, akkor egy mikrofon van kitélve.
2: Egy mikrofon
1: frontban.
2: Van kitélve, néha szokott lenni vendég, akkor a Galambos Dorinát szoktuk hívni, vagy volt már példa, hogy Király Viktor tavaly az egyik koncertünkön a vendégünk volt, de jelen pillanatban meg így is döntöttünk, én állok a frontban.
1: A Gruppen Sphinxen kívül bármi más van-e az életedben, ilyen mellékprojektek, side projektek vannak-e?
2: Volt nekem egy Széchy Pál emlékes tám, amit azért kezdtem el csinálni, mert tulajdonképpen a Megasztár óta nagyon-nagyon sokan hasonlítanak hozzá, és aztán mertem egy nagyot álmodni, mert annyi levelet kaptam, annyi megkeresést, hogy énekeljek már Széchy Pált. Ha bevallom őszintén, mindig Máté Péteres voltam, tehát hogy az a stílus sokkal jobban, meg Cserháti Zsuzsát, tehát Széchy Pált én annyira nem ismertem. Aztán jött egy Tánzzal Fesztiválos felkérés, ahol úgy döntöttem, hogy jó, akkor most megpróbálom ezt a stílust, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy színpadon éltem azt meg, amit talán azelőtt soha, hogy ezek a dolgok, mintha nekem írottak volna. Tehát van egy ilyen side, ami egyébként, amikor bekerültem a Gruppen Sphinx, vagy fővonal volt, mert én abból merítkezve a táncdal fesztiválok világába saját dalokat is írtam, és az is volt a terve majd egyszer egy ilyen lemezt megjelentetni, viszont a Gruppen Sphinx hátszél, vagy hogy is mondjam, felkarolt, és felemelt, és valahogy azt éreztem, hogy most akkor ez a swinges popos vonal, ez sokkal jobban működik.
1: És a kettőt nem lehet vegyíteni?
2: Abszolút lehet.
1: Már úgy értem, hogy akkor Széchy Pált, Cserháti Zsuzsát átírni swingbe.
2: Igen, gondolkoztunk, még nem tartunk ott, mert itt azért egyöntetű szavazás kell hozzá. Furcsáltak a zenekar tagok is, hogy az hogy lehetne. Hát szerintem működne, mint ahogy a Budapest bár is mindent átdolgoz, és mennyire jól szólnak.
1: Szóval a Gruppen Sphinx volt az életedben, akkor más együttes nincs. Csak ez, meg a saját kis Széchy Pál.
2: Igen, igen. Illetve még a Lőrinc Ádám, aki a Ruppen Swingnek a zenei vezetője, a zongoristája, ő az én zongoristám is, szoktuk járni az országot mindenfelé, ott
1: és a szólóban, vagy kettesben fölálltok a színpadra.
2: Kettesben fölállunk, és ott Széchy Pál Máté Péter blokkokat nyomunk, azzal járjuk az országot, az abszolút jelen van, illetve a Budapest Jazz Orchestrával is említettem Kolman Gábort, velük is rendszeresen dolgozom.
1: Azért kérdezgetem, mert amióta te feltűntél a magyar zenei életben, a Megasztár óta, ami már 23 évvel ezelőtt volt, azóta nem sok olyan együttes tudok mondani, vagy nem sok olyan cikk vagy hír jelent meg az akármelyik oldalon vagy újságban, hogy akkor hát egy újabb együttese, pop együttese van a Mudzsai Zoltánnak, szóval neked nem volt sok együttesed.
2: Nem. Abszolút szóló projektben voltam, és próbáltam én a saját, ugye voltam a Dalban is 2015-ben, hál' Istennek bejutottam a legvégéig. Egyszerűen most így hozta a sors, hogy kerestem az utat, és azt gondolom, hogy a 30-as éveimben én sem voltam megérve. Nagyon-nagyon sok minden történt, és azért szoktam azt mondani, aki 20 évesen tudja, hogy mit akar, az el is éri. Én nem tudtam. Én csak csapódtam, én szerettem a swinget is, a popot is, a tánzenét is, és egyszerűen éltem a mának, semmilyen koncepció nem volt a fejemben. Az így 40 pluszosan alakult ki, amikor tudtam, hogy mi az az irány, amit szeretnék.
1: A Verával csak barátnők vagytok, vagy zenésztársak is?
2: Verával mi nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is szoktunk fellépni.
1: A Tóth Verára gondolok.
2: A Tóth Vera, igen, abszolút. Csak így gondolkoztam, hogy minden jelen van, és egyébként egy annyira fantasztikus dolog, hogy a Verával a színpadon, azt most már kimerem jelenteni, csak egy emberrel éltem át, a Szulák Andival, mert van egy közös műsorunk, egyébként kérdésedre a válasz, van egy ilyen produkció is, amit a Szulák Andival ketten visszünk, a Nagy Találkozások koncertsorozat, ott pedig a legnagyobb magyar dalokat énekeljük, Balázs Fecó, LGT, most megint csapongom, tudom, Demjén Rózsi, de hogy ez most jutott eszembe. A Verával az valami olyan pillanatokat tudunk megélni, amit egyébként a közönség nagyon jól reflektál rá, hogy azon túl, hogy én azt gondolom mind a ketten egy szinten tudunk énekelni, egy olyan töltetet tudunk belerakni, amiről nem kell magyarázni, tehát hogy nagyon-nagyon mély.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán, énekes zenész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
2: Zoli. Köszönöm a meghívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, itt az ideje, hogy ráforduljunk az aktualitásra, ez pedig az, hogy ugye a Group & Swingről már beszéltünk, 8 évvel ezelőtt egyszer csak ugye bekerültél az együttesbe, beleszólhatsz az alkotási folyamatokba is, nyilván számtalan koncerten vagytok túl. A következő, az egy ilyen meghatározó pont lesz az életedben, az életetekben, mert hogy hát egy ilyen kisebb jubileumot ünnepeltek.
2: Így van, kisebb, nagyobb, 20 éve létezik a zenekar, 2006-ban alakult, és ennek lesz a megkoronázása a Várkert Bazárba. A Várkert Fesztiválon belül, tehát Várkert Fest egyik kiemelt műsora vagyunk mi, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Én többször léptem föl a Várkertbe, és tényleg az a patinás hely, és az a millió, az a profizmus, ami ott jelen van, egyszerűen szerintem az egy álom, és a koncert június 7-én, ez egy vasárnap napi napra esik, este 7 órától várunk minden kedves érdeklődőt.
1: 20 éves az együttes, a Group & Swing, a jubileumi koncert. Megvan már egyébként a setlist?
2: Meg, hogyne, az már jó ideje megvan. Ilyenkor ugye óhatatlan, hogy húristen, hogy miket fogunk játszani. Ugye,
1: ez a kérdés, kell... hogy visszanyúltok, 20 éves dalok is lesznek, vagy csak azóta
2: az összes lemezről lesznek dalok, hogyne. Hát amikor én bekerültem 2018-ban, én azokat a dalokat énekeltem, ami ugye nem velem váltak ismerté, de elsajátítottam ezeket a dalokat, illetve vannak az emblematikus dalok, azokat nem lehet a koncerten kihagyni. És amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2024-ben jelent meg a Respect című nagy lemezünk, Lőrinc Ádámnak köszönhetjük, aki olyan hangszereléseket csinál, tehát pop dalok, pop előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelünk, azoknak a dalait átkonvertáltuk, többek között Freddie Mercury, Queen-től van a Don't Stop Me Now, például ez is el fog hangzani a koncerten, és teljesen egyedi új feldolgozásban lehet ezeket hallgatni.
1: Volt már sajtótájékoztató, ott voltál te is. Állítólag, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, vagy nem erre gondoltál, ezért teszem föl a kérdést, amikor elmondtad azt, hogy akkor készültök valami meglepetés produkcióval, valami nagy durranás lesz majd ott június 7-én.
2: Hú, igen, erről nem beszélhetek. Aki eljön, az meg fogja látni, de lesz egy nagyon-nagyon jó kis show elem. Ennyit elárulhatok.
1: Szurák Andit említetted, ő lesz a show elem?
2: Nem mondhatom.
1: Egy hét múlva lesz a koncert, vagy kicsivel több, mint egy hét múlva, ilyenkor kell nektek próbálni?
2: Hogyne!
1: Group & Swing próbál?
2: Hogyne próbálna, és ráadásul, amiről nem beszéltünk még, hogy a fúvó szekció, ugye két trombita, pozan, ugye harsona, és szaxofon, srácok velem együtt táncolnak, és koreográfiai próbákra járunk. Például tegnap is ott voltunk, zenei próbákra járunk, ugye valahogy most szintet akarunk lépni, és abszolút egy show elemmé tenni az egészet, hogy mindenki érdekel benne. És olyan tök jó koreográfiák vannak, hogy szoktam mondani, hogy a Bruno Marsnál is ugye zenészek mozognak. Nem kell ilyen bonyolult dolgokra gondolni, de az egész zenével együtt a közös mozgás az nagyon-nagyon jól tud mutatni.
1: Kicsit vissza a show elemre. Előveszed újra azt a hangszert, amit gyerekkorodban bűvöltél?
2: Nem, hát annak semmi helye nincsen az indiai hangszernek ebben a jazz pop zenében. Nem.
1: Szóval június 7-én koncert, a setlist már készen van, lesz valami meglepetés, amiről egyelőre még
2: nagyon
1: nem beszélhet.
2: Nagyon jó meglepetés lesz, látványos lesz. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és a koncertnek a tematikája, tényleg lehet táncolni, mindenki érezze jól magát. Mi ünnepelni fogunk, és az egészet egy ünnepi hangulatban szeretnénk eltölteni.
1: Swing, jazz, pop, igen, ennek megfelelően akkor a stílusnak megfelelő outfit, tehát hogy akkor csokornyakkendő, fekete öltöny, fehér ing, neked a színpadon.
2: Abszolút. Szerintem látványos lesz a ruha, és az utóbbi időben én erre nagyon sok energiát fektetek, hogy jól nézzek ki, meg a zenekar is jól nézen ki, és vannak divattervezők, akikkel megterveztetjük a ruhát, és szerintem ez nagyon fontos. Viszont a közönségtől nem elvárás, tehát jöhetnek nyugodtan farmerbe.
1: Egy koncert, ami 2 évtizedet ölel át. Nyilván voltak viták, gondolom, az együttesen belül, hogy akkor ez belefér, ez nem fér bele, ezt én szeretném, azt ő szeretné, ezt ki kell hagyni, stb. Nem lehet minden slágerdalt, vagy minden nagyon szeretettel beletenni. Gondolom, hogy medlik készültek, nem egy, nem kettő.
2: Igen. Medlik is vannak, ahogy említettem, ugye a tisztelgés lemezről, illetve most nyilván én vagyok ott elől, tehát elsősorban tőlem kell, hogy hiteles legyen az egész, és szerintem olyan dalokat választottam, amelyeket elég gyorsan mindenki megszavazott, hogy jó, jó, ezek a dalok legyenek. Aztán vannak olyan dalok itt, amiket nem énekeltem, és erre alkalomra megtanultam, tehát régi group and swing dalok, és aztán a próbán úgy döntöttek ők is, hogy Zolikám, ezt fogjuk játszani, mert ez nagyon-nagyon jól áll tőled. Illetve még csak egy ilyen gondolat erejéig, hogy tavaly Magyarországot képviseltük Japánban az Oszakai Világ Expon, és ott ugye teljesen egy órás koncertet adtunk, csak magyar dalok, japán közönségnek, és brutál nagy sikere volt, és akkor jöttem rá, hogy tök mindegy, hogy az ember milyen nyelven énekel a zenének, annyira egy közös nyelve van a zene, és ha az energiát érzik, akkor az abszolút úgy is átjön, és pont azt láttam, ami egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a refréneket a japán közönség tátogták a szájukat, tehát levették, és utána 200 ember oda jött hozzámért, meghajoltak, ugye ott a köszönöm az arigátó, és egyszerűen nagyon-nagyon megható volt, hogy mennyire, tehát a saját dalainknak is, az ott derült ki, hogy a saját magyarul eléneklő, magyarul előadott daloknak mennyire nagy hatása volt a japán közönségnél.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik vonatkozzon a zenére oly módon, hogy 7-én tehát jubileumi koncert, új dalok születnek a Group and Swing házatáján.
2: Nagyon jó a kérdés. Én írtam két új dalt, amit be fogunk mutatni, illetve Lőrinc Ádi is írt a zenei vezető, zongoristánk, illetve Almási Atti, a harsonás srác, a zenekar fúvós szekciója, az egyik tag, ő is írt a dalt, tehát lesznek új dalok, amik tulajdonképpen azt fogják mutatni, hogy merre tart a zenekar. A két dal, amit én írtam, az én életemből merítkezik. Uh-huh. Nekem nem olyan rég volt egy mély pont az életemben, és abból én kimásztam, hál' Istennek külső segítséggel is, és csak annyit mondok, hogy a dal címe Kristálytiszta, és itt is a nálatok bemutattuk ezt a dalt. Nekem nagyon-nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, hogy ön az nos legyen a zenekar is, én is, és a stílus, amit képviselünk.
1: Legutolsó kérdés a végére, június 7-én tehát 20 éves jubileumi koncert a Várkert bazárban, a Várkert Festen. Ezzel indul lényegében, gondolom, a nyaratok. És aztán itt vége is, nem lesz több Group and Swing koncert a nyáron?
2: Hogyne lenne, hogyne. Egyre jobb felkérések jönnek, egészen most már ősszel is vannak nagyobb koncertek, illetve télen is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban megy az egész, és azért megy, mert sok energiát teszünk bele.
1: Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen,
1: további
2: meghívás, köszönöm szépen.

az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hagyj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed.

az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád. Ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítjuk a szerda hajnalunkat itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Június 3-a van, a következő percekben pedig találkozhatsz majd a Down for Whatever csapatával. Itt lesz a büszke gyalogos is, de a kezdés az Anna Elza és Kanizsa Gina párosé. Pörög a Next Up.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.